Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Én Györke Attila vagyok, aki most időben szól mindenkinek. A Rádió 1 konténer visszatér! A Rádió 1 örült játékában hamarosan valaki újra egy konténernyi nyeremény nyer. Az igazi mai sláger.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: szülött a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívben vidám leszek tőle, jó?

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, popzene után dancezene, és három DJ producer produkció érkezik teljesen eltérő világból. Swish Disco az Egyesült Királyság egyik legsikeresebb mashup duója, Rehab a fesztiválos EDM egyik legismertebb neve, Samfeld pedig a naplementés Tropical House hangzás mestere.
1: Hey, what's up? This is Samfeld.
2: Hey guys, we are Switch Disco, and you're listening to

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

0: Golden Summer a friss kedvenceink közül. David Point, ez egy német DJ-je, ő rakta össze a zenei alapot. Az énekhanga szintén német énekesnője, Loyé, akit ugye a Get Lucky-ból ismerhetünk. Ez a dal egy tökéletes nyárról szól, a szabadságérzésről, a bulikról, a barátokról, a szerelemről. Golden Summer, Rádió 1-es újdonság.
1: Hey Hungary, it's Loy.
2: And David Quintes.
1: And this is our new single,
2: Golden Summer.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, augusztus 31-én is. A nyár utolsó napja van, a nyári szünet utolsó napja is. Hát teljen el vidáman, Balázs extra kívánság műsor csap ma délelőtt 10 órától. Annak idején talán a foci VB döntőjén ugye fogadtak a reggeli műsorban Bali Feri Eszti, és a tét az volt, hogy ki csinál majd egy kívánság műsort a Rádió 1 hallgatóinak. Közvetlenül a reggeli műsor után, és hát Bali elvesztette ezt a fogadást, így ma övé lett a lehetőség. Hölgyeim és uraim, ma délelőtt 10 órától Balázs extra kívánság műsora a Rádió 1-en, igazi mai slágerekkel. Én pedig azonnal indítom az újabb zenei órát, Kamrad dalával, ez a Hug Yourself.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Akár 50 nap munkaképtelenséget is okozhat a migrén. Világszerte 1 milliárd ember szenved tőle, Magyarországon pedig a becslések szerint több mint 1 millió ember. A WHO becslése szerint ez a második leggyakoribb betegség, ami miatt az emberek kiesnek a munkából. Az érintettek legtöbbje a migrénes roham alatt szinte egyáltalán nem képes dolgozni. A látás kieséssel járó aurás migrén ráadásul még rémisztőbb. Egyes becslések szerint a migrénnel való együttélés akár 4-szeresére is növelheti a depresszió kialakulásának kockázatát. A migrén sajnos leginkább az aktív korosztályt érinti, éppen ezért nagy kérdés, hogy az ember mennyire esik ki a munkából. A betegség kialakulásának okai még mindig nem tisztázottak, a közrejátszó körülmények pedig annyira szerteágazóak lehetnek, hogy nehéz egyetlen okra visszavezetni minden páciensnek a migrén kialakulását. Sokaknál a tartós képernyő használat okozza, másoknál a stressz, bizonyos ételek, vagy épp az erős szél vagy időjárás változások. A betegeknek ráadásul csak kis száma fordul orvoshoz, ezért nem is mindenki tudja magáról, hogy valójában a fejfájás, amivel küzd, rendszeresen visszatérő migrénroham. Magyarországon 30 fejfájás centrumban várják a betegeket. Az ottani adatok szerint az érintettek 2%-a 20-25 ezer ember kaphat ellátást évente. A lüktető fejfájás mellett sokaknál jelentkezik hányinger, akár hányás is, de zavaróvá válhatnak a fények, hangok, vagy éppen koncentrációs és memóriazavar is felléphet. Súlyosabb esetben átmenet végtag bénulás sem elképzelhetetlen. Fontos tudni, hogy országszerte több közfinanszírozottan is elérhető centrum van, ahol megpróbálhatják enyhíteni a panaszokat. A migrén egyébként a nők körében 4-szer gyakoribb. Egyes vizsgálatok szerint a nők 18-24, míg a férfiaknak csak 6-8% a migrénes. A betegség tinédzsereknél is megjelenhet, 50 éves kor után viszont ritkábbá válhatnak a rohamok és enyhülhet a betegség.
2: Az egészségperceket hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió 1!
4: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hölgyeim és uraim, a Rádió 1 konténer visszatér, az őrült játék, amiben a hallgatók azt a kulcsot keresik, amely a Rádió 1 konténert nyitja. Idén is telepakoljuk nyereménnyel. Mindent időben mondani fogunk itt a Rádió 1-en.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és az idei foci VB dalával Shakira a folytatásban. Azt szerintem kevesen tudják, hogy a dal bevételeit a FIFA és a Global Citizen oktatási alapja kapja, hátrányos helyzetű gyerekek oktatására és sportolási lehetőségére gyűjtenek.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Komoly fejlődési problémát okozhatnak a képernyők a kisgyerekeknél. Egy új kutatás szerint a 2 év alatti gyerekek több mint 70%-a használ már valamilyen képernyőt világszerte. A legtöbb országban a hatóságok azt ajánlják, hogy 2, illetve 3 éves kor alatt egyáltalán ne nézzenek semmilyen képernyőt a gyerekek. Magyarországon például 3 éves kor alatt 0 perc képernyőidőt ajánlanak. Általában az óvodás korhoz kötik a változást, de ott sem haladhatja meg a napi 30 percet. Egy friss angliai felmérés szerint az előírásokat a szülők csak kis része tartja be. A kutatás szerint a 2 éves kor alatti képernyő használat elhízáshoz, de alvási problémákhoz, viselkedési zavarhoz és szocializálódási nehézségekhez vezethet. Beszédes adat az is, hogy a szülők több mint 80%-a arról számolt be, hogy nem kapott tájékoztatást az ajánlásokról, sem a gyerekorvostól, sem a védőnőtől. Szakértők szerint a korhatárbesorolásokat is újra kellene gondolni, ugyanis a különböző internetes platformokon egyre több a 0 éves kortól megtekinthető korhatárbesorolás. Arra hívták fel a figyelmet, tévhit, hogy minél előbb meg kell ismertetni a gyerekeket a digitális eszközökkel, 3 éves kor alatt senkinek nem kellene a kezébe adni sem telefont, sem bármilyen képernyőt. A legtöbb szülő ismeri azt a problémát, amikor a hisztiző gyerek kezébe ad telefont, ezt a pszichológusok digitális cuminak nevezik. A KSH készített korábban egy kutatást is, a 1,5 éves gyerekek átlagos napi képernyő ideje az ilyen pillanatok miatt is majdnem 1,5 órára kúszott fel. Fontos tudni, hogy a 0 és 3 éves kor közötti korosztály esetén ez éppen azért érzékeny, mert ilyenkor alakul ki a figyelmük, a kötődésük és a kommunikációjuk. Sem tehát megnyugtatásra, sem pedig fejlesztésre nem alkalmasak ezek az eszközök, így érdemes a napi használat mennyiségét a minimálisra csökkenteni.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
3: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

csak igazi mai slágermegy. Újdonság következik, hölgyeim és uraim, Regán Lilitől. Na, az ilyen dalok miatt lehetünk nagyon büszkék a Rádió 1-es lemezlovasokra. Szuper jó dalokat gyártanak. Ez a dal is természetesen itt a stúdió

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Újra egy konténernyi nyeremény a tét, amit egyes egyedül egy hallgatónk visz el. Úgyhogy tessék begyűjteni a világ összes mázliát, szerencséjét, megtalálni a réteken az összes négy levelű lóherét, már ha még van belőlük, megsimogatni a város összes fekete macskáját, mert nagyon nagy mázli kell, de ha bejön, akkor annak a hallgatónak megváltozik az élete. Minden információt, részletet mondani fogunk időben. Egy óra múlva már jönnek Balázsék, a Rádió 1-en a következő zenei órát viszont még én hozom, és mindjárt játszom ezt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Meghalt a Múzeum utcai késelés egyik áldozata. 12 000-en kezdik meg a tanévet a DSC intézményeiben. Dobó Nikolett vagyok. Jó reggelt kívánok! Megkéselt két fiatalt egy 64 éves férfi a debreceni Múzeum utcában szombat hajnalban. A rendőrség a police.hu oldalon azt közölte, a gyanúsított szóváltásba keveredett a két fiatalemberrel, majd elővette egy kést és mindkettőjüket megszúrta. A járőrök 2 órán belül megtalálták a 64 éves férfit, akit előállítottak a főkapitányságra. A nyomozók gyanúsítottként kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A Debreceni Egyetem Klinikai Központja a De Hír megkeresésére közölte. Az életveszélyesen megsebesült 23 éves férfi a szakszerű orvosi ellátás ellenére életét vesztette. 24 éves barátja súlyos sérülést szenvedett, az ő állapota stabil. Szombat éjszaka pedig ház falának ütközött egy személyautó, ugyancsak Debrecenben, a Sámsoni út és a Mátyás Király utca kereszteződésében, közölte a katasztrófavédelem. A Zsaru Hírek információi szerint a mentők 3 embert szállítottak kórházba. A debreceni hivatásos tűzoltók átvizsgálták és áramtalanították a járművet, valamint ideiglenesen kizárták a gázt és a villamos energiát az épületből. Szeptemberben mindegy 12 000 diáknak kezdődik meg a tanév a Debreceni Szakképzési Centrum 11 intézményében. Az új tanévben is kiemelt szerepet kap a pályaorientáció és a karrier támogatás. A cél, hogy az általános iskolások minél több szakmát megismerjenek, és megalapozott döntést hozhassanak a továbbtanulásról. Ezt segíti a szeptemberi Hello szakma rendezvény is, amely idén még nagyobb hangsúlyt helyez az interaktivitásra. Tirpák Zsolt, a DSC kancellárja a Médiacentrum Debrecennek elmondta, a képzések népszerűségében is megmutatkoznak a munkaerőpiaci igények, több terület iránt is kiemelt az érdeklődés.
4: Az érdeklődés változó, a technikusi képzés, mint népszerűségen belül az informatika, a turisztika, vendéglátás, a közgazdaságtan, ezek a legnépszerűbbek, de nagyon boldogok vagyunk, hogy az elmúlt időszakban előre tört az építőipar technikusi szintű képzése, tehát nagyon sokan jelentkeznek logisztikusnak, tehát abban is látnak jövőt, és természetesen a járműiparhoz kapcsolódó képzések is népszerűek.
3: Tirpák Zsolt hozzátette, a szakképzés és a szakmák népszerűsítése a gazdasági partnerekkel, munkaerőpiaci szakértőkkel és a Debreceni Egyetemmel közösen valósul meg. Ma is napos csapadékmentes időre van kilátás, a legmagasabb hőmérséklet 35 fok körül valószínű.
1: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Akár 50 nap munkaképtelenséget is okozhat a migrén. Világszerte 1 milliárd ember szenved tőle, Magyarországon pedig a becslések szerint több mint 1 millió ember. A WHO becslése szerint ez a második leggyakoribb betegség, ami miatt az emberek kiesnek a munkából. Az érintettek legtöbbje a migrénes roham alatt szinte egyáltalán nem képes dolgozni. A látás kieséssel járó aurás migrén ráadásul még rémisztőbb. Egyes becslések szerint a migrénnel való együttélés akár 4-szeresére is növelheti a depresszió kialakulásának kockázatát. A migrén sajnos leginkább az aktív korosztályt érinti, éppen ezért nagy kérdés, hogy az ember mennyire esik ki a munkából. A betegség kialakulásának okai még mindig nem tisztázottak, a közrejátszó körülmények pedig annyira szerteágazóak lehetnek, hogy nehéz egyetlen okra visszavezetni minden páciensnek a migrén kialakulását. Sokaknál a tartós képernyő használat okozza, másoknál a stressz, bizonyos ételek, vagy épp az erős szél vagy időjárás változások. A betegeknek ráadásul csak kis száma fordul fülorvoshoz, ezért nem is mindenki tudja magáról, hogy valójában a fejfájás, amivel küzd, rendszeresen visszatérő migrénroham. Magyarországon 30 fejfájás centrumban várják a betegeket. Az ottani adatok szerint az érintettek 2%-a 20-25 ezer ember kaphat ellátást évente. A lüktető fejfájás mellett sokaknál jelentkezik hányinger, akár hányás is, de zavaróvá válhatnak a fények, hangok, vagy éppen koncentrációs és memóriazavar is felléphet. Súlyosabb esetben átmeneti végtag bénulás sem elképzelhetetlen. Pontos tudni, hogy országszerte több közfinanszírozottan is elérhető centrum van, ahol megpróbálhatják enyhíteni a panaszokat. A migrén egyébként a nők körében 4-szer gyakoribb. Egyes vizsgálatok szerint a nők 18-24, míg a férfiaknak csak 6-8% a migrénes. A betegség tinédzsereknél is megjelenhet, 50 éves kor után viszont ritkábbá válhatnak a rohamok és enyhülhet a betegség.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: a szív.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: A igazi mai slágert hall a

0: adják ugye azt az élményt, amit mindenki szeretne újra átélni. Golden Summer, ez Rádió 1-es újdonság.
1: Hey Hungary, it's Loy.
2: And David Quintus.
1: And this is our new single,
2: Golden Summer.

0: Ne felejtsük el, drága Rádió 1-esek, Balázs a műsor után maradt egy fogadás miatt, és lesz itt egy jó kis Balázs extra kívánság műsor délelőtt 10-től 4 órán át. Addig viszont még Györke Attila hozza az igazi mai slágereket, az információk után ezzel térek vissza.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Komoly fejlődési problémát okozhatnak a képernyők a kisgyerekeknél. Egy új kutatás szerint a 2 év alatti gyerekek több mint 70%-a használ már valamilyen képernyőt világszerte. A legtöbb országban a hatóságok azt ajánlják, hogy 2, illetve 3 éves kor alatt egyáltalán ne nézzenek semmilyen képernyőt a gyerekek. Magyarországon például 3 éves kor alatt 0 perc képernyőidőt ajánlanak. Általában az óvodás korhoz kötik a változást, de ott sem haladhatja meg a napi 30 percet. Egy friss angliai felmérés szerint az előírásokat a szülők csak kis része tartja be. A kutatás szerint a 2 éves kor alatti képernyő használat elhízáshoz, de alvási problémákhoz, viselkedési zavarhoz és szocializálódási nehézségekhez vezethet. Beszédes adat az is, hogy a szülők több mint 80%-a arról számolt be, hogy nem kapott tájékoztatást az ajánlásokról, sem a gyerekorvostól, sem a védőnőtől. Szakértők szerint a korhatárbesorolásokat is újra kellene gondolni, ugyanis a különböző internetes platformokon egyre több a 0 éves kortól megtekinthető korhatárbesorolás. Arra hívták fel a figyelmet, tévhit, hogy minél előbb meg kell ismertetni a gyerekeket a digitális eszközökkel. 3 éves kor alatt senkinek nem kellene a kezébe adni sem telefont, sem bármilyen képernyőt. A legtöbb szülő ismeri azt a problémát, amikor a hisztiző gyerek kezébe ad telefont. Ezt a pszichológusok digitális cuminak nevezik. A KSH készített korábban egy kutatást is, a 1,5 éves gyerekek átlagos napi képernyő ideje az ilyen pillanatok miatt is majdnem 1,5 órára kúszott fel. Fontos tudni, hogy a 0 és 3 éves kor közötti korosztály esetén ez éppen azért érzékeny, mert ilyenkor alakul ki a figyelmük, a kötődésük és a kommunikációjuk. Sem tehát megnyugtatásra, sem pedig fejlesztésre nem alkalmasak ezek az eszközök, így érdemes a napi használat mennyiségét a minimálisra csökkenteni.
1: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Gabival, Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Tegnap Viki mesélte, hogy egy 60 év körüli férfinél lefoglaltak, nem tudom, hogy egy hány karton vépet, nem vapet.
2: Csak szigorúan vapet. Persze, ez öreg bumerek vagyunk.
1: És ő mondta, hogy ez neki házi használatra kell. És erre mondtam én azt, hogy azt ugye tudod, vagy tudjátok, vagy nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy ezeknek a vape dílereknek, ezeknek saját Instagram oldalaik vannak, vagy saját Viber csoportjaik, több ezer felhasználóval, akik így behúznak, és olyan szinten nyilvánosan csinálják, hogy az új tagok között például párizsi utat, európai utat sorsolnak ki.
3: Tehát, ez ennyit lehet keresni?
1: Hallod, totál transzparensen megveszi olyan 1500-2000 forintért valahol itt-ott amott, és utána eladja 6-7000 forintért a diákoknak, nyilván
2: a gyerekeknek. Tehát, hogy fiatal gyerekeknek nyilván, igen. Akik rajta vannak masszívan.
1: Igen, de hát ugye mivel ez Magyarországon illegális, ezért ilyen, azt gondolnád, hogy ilyen nagyon fű alatt ilyen titkos társaságok így összeverődnek, a nagy túrót. Ez totál nyilvános, mindenki tudja, hogy kit kell keresni, bemész az iskolába, pontosan tudod, hogy ki az, aki az oda kell menni, aki bevesz téged a csoportba, és ott vannak már ilyen nyereményjátékok. Hallod, ez már így megy. És annyira megy neki a biznisz, hogy már megéri neki ilyen kis utakat, de nem, tehát nem az, hogy három tábla csokit kapsz, hanem
2: és ki is szórják a párizsi utat.
1: És tehát, hogy odaadják, rendesen.
2: Tehát tényleg, igen. Elmegy a 17 éves gyerek, megnyeri új belépőként, és elmegy Párizsba.
1: Még
2: ez a legjobb dolog, ami történhet vele a véppel kapcsolatban kerül, hogy elmegy Párizsba. Tehát ennél csak szarabb dolgok történnek.
1: Van motiváció, hogy belépj a csoportba, és vásárolj.
3: Azt nem értem, hogy az Istenben van az, hogy valaki egy duplán illegális tevékenységet folytat, tehát ugye egyrészt vépet nem lehet árulni Magyarországon, kettő, biztos vagyok benne, hogy nem ad róla számlát, tehát, hogy még van egy ilyen áfacsalásos, nem bevallásos sztori is benne. Ezt hogy csinálod egy nyílt csoportban?
1: Úgy, hogy akik ellenőrizhetnék, ők is tőle vásárolnak.
2: Ja. mindenki tőle vásárol. Hát kérdés, tudod, hogy egy internetes oldalt hogy tudsz visszaellenőrizni, hova utalsz, hogy utalsz? De most találtuk egy olyan oldalt, ahol ugye az van, hogy nyerd meg a 4 millió forintos fődíjat.
1: Érted?
2: Itt vannak a különböző verziók, ugye, hogy 11 000 forint, 5 000, mondjuk azért fura az oldal, tehát elképesztő üzletérzéke, 111 000 forint helyett 5 300 forintért vagy neked.
1: Ez egy...
3: oda van írva, hogy a kedvezmény az 8 900 forint. Igen, számolsz, haver?
2: Teljesen fura az oldal. De ugye a nyeremény katalógust mutatja, és az iPhone 16-tól az okosórán keresztül, a villanyborotváig, a baseball csapkáig, az e-cigarettáig valójában mindent ad, tombol a sorsolással és nyeremény útmutatóval. És ez nyilván csak egy, amire most rámentünk, ebből van 5000 ilyen oldal, ahol egy webshopba, akár valamilyen román webshopból, vagy bolgár webshopból ezt neked kisorsolják. Tehát egyszerre árul egy illegális dolgot, igen. Egyszerre szervez egy szerencsejátékot, ami szintén illegális.
3: Tényleg, akkor így már három. Igen. Adócsal.
2: Egyrészt valószínűleg adócsal, feketén hozza be, nem fizeti be az áfát, szerencsejátékot szervez, és illegális terméket árul. Zseni a pacák.
1: Figyelj,
2: érted? És nem fogják meg őket.
1: Itt egyébként kicsit összekavartad a hallgatókat, mert még mindig nem értik, hogy a vapénak miközben, a szúnyogriasztónak miközben.
2: De én mondom vapénak, de úristen, ne legyetek már hülyék, komolyan mondom, értsétek már, vépről beszélgetek, a vapéros, én vapénak mondom, de hogy értsétek. Vépezünk, igen. Egyébként ennek van ez nyilván egy vicces oldala, de közben azt látod, hogy minden tinédzser szájában ott van, valójában szerintem a szülők borzasztó harcot vívnak egy ideig, aztán mit tudnak csinálni, szerintem elengedik. Nincs más, 17, 18, 19 és gyereknél végignézed, hogy vépezik, sajnálod, de már nem tudsz mit csinálni, nem? Tehát nem hat rá józan ész, ráadásul tök addig függők lesznek. De hogy itt mi lesz 5-10 év múlva, azt szerintem az AHR se tudja. Hogy itt aztán milyen jellegű következmények lesznek, ezt nem tudom. De azt látod tényleg, hogy gyerekek megdöbbentő módban, megdöbbentően szívják. Iszonyat mennyiségeket.
1: Én először
2: szülőként ez borzasztó, nyilván. Nálad ti hogy álltok? Ki hogy áll?
1: A lányom párnája alatt találtam meg először.
2: Párna alatt? Nagy tartályos, 50 000 szívásos, epres, hideg, füstös? Mi volt? Nekem mondd, hogy beleszívtál. Nem csekkoltad?
1: Hát dehogy is, megkínált vele. De ez olyan, hogy ilyen forgat, én ehhez nem értek, ilyen forgatgatós, 4 ízű.
2: A forgatgatós az az, hogy több ízben igen. van. Különböző tartályok vannak, és forgatod, és hát több íz van. Barátaim eléggé felkészültek. Jelen esetben csak ők 50 évesek az van, tehát ők nem bajat szívják, mert saját magukat teszik tönkre.
1: A lányom csak találta.
3: Persze, csak eldugta le, hogy valaki más.
2: Szülőként mit csinálsz? Tiltod, harcolsz, föladod, egy ideig küzdöttél, és 18 évesen elengeded, fenyegeted, mi a módszer?
3: Hát 18 évesen már el kell, hogy engedd.
2: Persze, nem tudom, hát 17 évesen is el kell, mert hogy mit csinálsz? Vajon mit csinálsz, sarokba állítod?
3: Igen, ott egy kicsit még, de tényleg, ott egy kicsit még legalább azt tudod mondani, hogy nem vagy még 18.
2: Oké. De ha függő, na. akkor valószínűleg vagy elrejti, vagy az utcán szívja, ja. vagy elrakja valahova. Tehát komoly addikció egyébként, ne gondoljuk. Tehát egy iszonyatosan jól vannak itt elvezek a cuccok, 5-10-20-30 szívás, és rajta vagy. Tehát tényleg nagyon nehéz lejönni. Te most veled mi van? Vagy mi van a gyerekkel?
1: Lefotóztam.
2: Mit?
3: A párna a alatt megtalált.
2: Hogy mit csinálja vele? Hogy 6000 kínai közül rágyere, hogy ez melyik?
1: Nem, lefotóztam, és elküldtem neki a közös családi csoportunk, hogy ez mi?
2: Oda néz, a kis passzív agresszív. Oda néz, igen. Nyilvánosan megszégyentett a családi csoportban. Tökéletes.
1: A négyfős családi csoportban. És hát mondta, hogy ezen már nehéz lenne bármit tagadni.
3: Igen. Mondjuk, nem volt nagy
2: elrejtő azért a párna alá, nem? Tehát azért ő se gondolkozott rajta sokat, hogy hova rejtse. Milyen volt szülőként? Dermesztő, elengeded, azt mondod, figyelj, tudom, hogy szar, egészségtelen, nem tudok mit sem fölteszed a kezed. Tényleg érdekel, hogy hogy vagy most ezzel?
1: Én is, meg a Miroszláv is elég rossz példák vagyunk, mert hogy én is többet dohányzom most az utóbbi mondjuk másfél-két évben, mint korábban. Tehát most én álljak neki oda hegyi beszédet tartani arról, hogy hogyan kellene egészségesen élni. Nyilván egy csomó más dolgot, amit lehet tolunk neki, hogy mit kellene...
2: C-vitamin, K2, D3.
1: Legalább ezt is.
3: Jó erős legyen az immunrendszeret,
2: fölpusztoljuk az immunrendszeret a szar ellen.
1: Vépezd,
2: de saját kudarc, elengeded, küzdöttél egy ideig, furda lelkiismeret, vagy azt mondod, figyelj, tudod, hogy mit csinálsz, de lassan felnőtt vagy ez a te életed, ne tett tönkre magad, hello, nem tudsz mit csinálni.
1: Nyilván mi is elmondtuk nekik azokat a tanulmányokat, hogy ez mennyivel több nikotint visz be, de ezek azok a dolgok, amiket szerintem ebben az életkorban még úgyse tudsz neki elmagyarázni, illetve pontosabban el tudod magyarázni, csak átfolyik rajta. A hosszú távú következményei ezek úgy mondjuk 10-20-30 év múlva, vagy nem tudom mikor fognak kiderülni, tehát hogyha egészségügyi károsodást okoz, meg majd nyilván, egyébként lehet, hogy simán 5 év múlva már nem fog tudni felmenni.
3: De ezt már mondják, hogy mik az egészségkárosító hatásai.
1: Világos, és tehát, rendszeresen küldjük nekik ezeket a cikkeket a közös csoportunkba, hogy ezek mennyire károsak, de most mit csinálsz itt 18 évesen?
3: Beszélgetni? Beszélgettetek már erről? Vagy csak ilyen izi cikküldés van?
1: Nem, mi csak cikkekben értettek.
3: nem beszélgetünk egymással.
1: Beszélgettünk erről, de hogy én hogy állok oda elé, példaként, miközben egyébként azt látja, hogy egyébként én is otthon rágyújtok.
3: Én ebben tehát, azt csináltam, ugye dohányosként.
2: Na, ti hogy álltok?
3: Nálunk egyik sincs benne.
2: De nem vépeznek, ez már tök nagy dolog.
3: Nincs legalábbis amit én vagy tudok.
2: Valószínűleg tudnál róla szerintem, vagy olyan kapcsolatban gyerekekkel.
3: Én is azt gondolom, hogy olyanban vagyunk, hogy elmondanák, ha nem nekem, akkor az anyjuknak ez az egész biztos, de nekem is szerintem úgy tudom, hogy egyik se, gondolom én ezt most. És ugye én sokkal erősebb dohányos vagyok, mint te, és én az első pillanattól kezdve, ahogy így a gyerekek erre rámentek, hogy apa, miért csinál, miért dohányzol? És én mindig azt mondtam nekik, hogy mert egy szar alak vagyok ebből a szempontból, és képtelen vagyok letenni, és minden egyes ilyen alkalommal én elmondtam nekik azt, hogy ez egy rohadt nagy függőség, hogy azért ne csináljátok, mert utána úgy jártok, mint én, hogy nem tudod letenni. És akkor most írhatjátok, hogy mindenki le tudja tenni meg akármicsoda, hogy azt a lépést próbáltam, tehát én az első lépést próbáltam egy kicsit démonizálni nekik, érted? Hogyha rálépsz az útra, akkor leszel nagyon nagy bajban, mert ez az első háromig még jó, meg meg szenvedsz vele a cigivel, a normál cigivel, de utána ez át fog fordulni, és olyan függőséged lesz, amiből nem tudsz kijönni.
2: Az a durva, hogy szerintem ez durvább, mint a normál cigi. Tehát, hogy ezek a vegyi anyagok, ezek a mesterséges ízek, kemikáliák, egyrészt fogalmunk nincs, ugye ezt az Ári százszor elmondta. Kettő, hogy nem tudod, hogy a kínaiak mit tesznek bele, hogy mi okozza az addikciót, hogy milyen vegyi anyagok, hogy milyen tüdőd lesz tőle, hogy a fogínyed, a fogaid, a tüdő, tehát szerintem itt valami olyan fegyverarzenállal állunk szembe, ami a szülői szó már kevés. Olyan szinten teszik addiktívvá, és tíz luk után én magamon éreztem. Tehát, hogyha nem lett volna vas fegyelmem. Igen, én kipróbáltam, és volt kétszer egy időszak, amíg azt mondtam, hogy azt én elszívom. Csak kiderült, hogy 60000 szívás van benne, érted? Banános hidegfüstös volt, érted? Banános hidegfüstös, hogy letettem a hajam olyan finom, hogy tudom, jó, semmi, ezt elszívom. És mondták, hogy oké, ez 60000 szívás, érted? Tehát azzal el vagy. És ugye nagyon kellett azon dolgoznom, hogy amikor letettem, akkor ne az legyen, hogy hívom az embert, hogy figyelj, hol vagy most? Akkor 10 perc van a parkolóba, egy kartonnal. Iszonyatosan durva. Nem szívtam még ilyen cuccot, ami ennyire addiktív lett volna, hogy 10 luk után hiányzik. És mozdulsz, és nem hagyod abba, és állandóan szívod. És a cikinél tényleg elszívtál egyet, eldobtad, egy óra majd gyújtottál rá. De itt a rendelkezésed rá 20-30-40 ezer szívás banános hidegfüstös ízben.
3: És bárhol csinálhatod. Itt is csinálhatod bent.
1: Úristen. Van, és ez a másik, hogy nincsenek azok a következményei, ami miatt mondjuk egy gyerek nem gyújt rá cigarettára. Nem leszel tőle büdös.
2: Nem, jó ízű, finom, menő, trendi.
1: Beteszed a táskádba, egyet szívsz, berakod, kiszeded, egyet szívsz, berakod. Tehát, hogy valahogy olyan sokkal praktikusabb, kényelmesebb, és félre ne értsétek, tehát én nem vállon veregettem a gyerekeimet, amikor ez így kiderült. Elmondtuk, hogy szerintük ez nagyon szar, próbáltuk őket lebeszélni, de azt hiszem, hogy most még abban az életkorban vannak, amikor én most még odaállhatok neki nagy hegyi beszélni.
2: Persze, szerintem ez nagyon sok szülőnek dilemma, és ugye nem is csak a 17-18, tehát beszélünk a 13, a 14, igen, a 15 éves gyerekekről, akiket szintén tudsz tiltani, meg elmondani neki, meg megfenyegetni, meg elvenni a telefonját, meg sarokba állítani, meg naponta átnézni a cuccát, de ha a gyerek rászokott, azt a harcot elvesztetted, mert akkor eldugja a lépcsőházba, kilép az iskolába, kér a haverjától, szívja egész nap otthon valahogy, kibírja reggel, bemegy, kezébe nyomják. Tehát, hogy borzasztó nagy harcban vagyunk egy olyan hadsereggel szembe, amiben nagyon-nagyon nehéz győzni, mert hogy tényleg mindent megtesznek, hogy rászokják. És nem tudjuk, hogy mi van benne.
1: Ha Benny, nem tudom, párnája alatt találnál egyet.
2: Hogy mit csinálnék én? Hát mit tudsz egy 17 éves gyerekkel csinálni? Tehát el tudod mondani azokat a példákat, amiket hallasz, átküldesz neki egy Zaher interjút, ahol erről beszél, elmondod, hogy a komoly terveid vannak a sportban, és szeretnél valamit elérni, akkor engedd el, és utána egy idő után rá kell, hogy bízd, mert hogy elkezded felnőttként kezelni. Nem tudsz minden bukása és rossz döntése mellett ott állni, nyilván 14 éves lenne, ott még vannak szülői szempontok, meg eszközök, de egy 17 év, 18 éves gyereknél már
3: a megtiltott, kiabálsz
2: ellen, nem igazán tudsz, de talán volt egy olyan minta, vagy van egy olyan értékrend, de még azokat sem ítélem el, mert hogy jó értékrendű családokból szoknak rá. Tehát én nem is jönnék egy ilyen elitista, hú, hát neked az értékrended az, hogy te nem szívod, akkor vagy ő se fogja. Nem, az szart nem, dehogy nem. Rászokott, kettőször megkínálták, rabul ejtette a cucc. Tehát, hogy ne legyünk álszentek. Nem is az értékrend számít. Dumálnék vele egyet, és utána nem, mit tudok csinálni? Rábíznám. 17 évesen rá kell, hogy bízzam.
1: Én azt remélem, hogy ez is ki fog menni a divatból.
2: Nem fog.
3: Nem.
2: Ez nem fog.
1: Valószínű, hogy sokkal jobban zavarna, és hogy ez milyen furcsa a pszichológiája ennek a történetnek, hogy nálunk kint a teraszon vannak ezek a nagy családi megbeszélések. És most már, mivel tudom, hogy vagy tudjuk mindannyian, hogy a Milán is, meg a Lidus is néha bele-bele szív, és már ebből nincsen, ez nem titok, ezért kihozzák magukkal is. Valószínűleg sokkal jobban zavarna az, hogyha egy rendes cigarettára gyújtana rá, és látnám, hogy ott van a cigaretta a kezében, mint az, hogy néha így fogja, így beleszív, és így kifújja, és így leteszi maga mellé. Tehát, hogy kevésbé zavar ez, pedig tudom, hogy pontosan hogy azt csinálja.
2: Halálba idegelném magam, ha a gyerekem 17 évesen ott szívna előttem. És nem a beszéd, meg a példabeszéd miatt, hanem hogy én ezt egy kicsit valahogy egy ilyen kudarcnak élném meg.
3: Így van,
2: saját magam kudarcának is megélném. És tudom, hogy nem feltétlen tudom, hogy addig tudom, hogy szar, de ott állna a 17 éves gyerek velem a teraszon, és én dumálnék, és őt szívnász a szart közben. Hát én nagyon nehezen tolerálnám. De nem tiltom, meg nem mondanám, na, amíg érte, itt laksz, tehát nem így értem, hogy nehezen, csak magamban lenne egy ilyen, basszus kult, ezt nem sikerült megugrani, hogy ez ne legyen, de mindegy, hát most szívja, érted? Nem tudom, hogy azt így tudnám-e tolerálni, hogy igen, ott áll, és csak így fújja a füstöt. Valahogy mondom, a saját magam kudarcának élném meg.
1: Az a helyzet, hogy megteszi így is, persze, csak becsukja az ajtót. Tehát, hogy...
2: Neked meg marad az eperillat, ami kiszivárog a küszöbön.
3: Szóval egyen valóban jobb, hogyha előtted is merik, mert az legalább őszintesség.
2: Egyébként igen, érted? Abszolút.
3: Annál jobb, mint hogyha ha a dugiban csinálná az egészet, de ugyanakkor meg mégis egy ilyen szülői...
1: Egy szülői kudarc
3: beismerése. Most egyébként nagyon sokan küldték, hogy ugye itt a legnagyobb probléma, hogy itt most az tök fölösleges összehasonlítgatás, gyerekek, hogy melyik a károsabb, meg melyik a nem károsabb.
2: Ja, persze.
3: Dohányzás, a dohányzásnak legalább már tudod az elmúlt 50 év hatását, érted? Amióta mondjuk ezt így nagyon sokan csinálják, nagy mennyiségben. Hogy ezzel az a baj, amit a Zaherdok is elmondott, hogy nem tudod, hogy mi van benne.
2: Nem tudod, mi van benne.
3: Fogalmad nincs, ugye, és már nagyon sokan írtak olyan esetről, hogy itt a glicerin lerakódás a legnagyobb baj, hogy sokan műtétig jutottak el, hogy epeműtét, hogy vékonybélműtét, hogy egy csomó olyan tragédia lehetett volna csak abból magából, hogy ez a glicerin lerakódik, és akkor még a többiről, hogy ízesítőként mi van benne, nem is tudunk.
2: Mikor a cigaretta átmentése, az zseniálisan történt meg, gyerekek. Tehát, hogy ez ilyen iparági mentést, mint hogy egy termék ennyire öreggé válik, elhasználódik, elboomeresedik, és ezt így mentik át, és nyilván most a Philip Morris, vagy a Bat most nem örül, hogy azt mondom, hogy átmentették, mert hogy ők szeretnék valahogy azért az égéses, ájkoszos szarjaikat továbbra is értékesíteni, meg mindenkit arra felé vinni, de hogy így modernizálni a cigit, így átmenteni fiatalossá, divatossá, új köntösbe öltöztetve, addiktívá tenni, ez valami egészen elképesztő. De erre még egyébként jók az égés termékes történetek is, tehát, hogy ezek a sima ilyen, tudod, ezek a...
3: Ájkoszok,
2: hogy újra menővé tudták varázsolni egy büdös, rossz lehelletű sztorit, egy kicsit befiataltottak.
3: Van nagyon-nagyon mentek ezzel. Az már önmagában ugye egy ilyen...
2: Szabadalmaztatták, levédették, igen, jól kitalálták, de hogy mit mentettek ezzel?
1: Nézd, ez
2: nagyon érdekes.
1: Szerintem ez egy baromi jó megoldás, azt hiszem talán Spanyolországban vagy Máltán mesélte a Miro, hogy szerettek volna cigarettát vásárolni, és ott csak automatából lehet, és csak úgy tudsz vásárolni, hogy odaérinted, azt hiszem, a személyi igazolványodat, vagy valamit. Tehát az, aki abból az automatából vásárol, mert csak így tudsz vásárolni, az több TB-t fizet, mert hogy te dohányzol, tehát tudatosan károsítod az egészségedet. Attól a pillanattól kezdve, hogy ennek van egy ilyen típusú következménye, hiába kérték őket arra, hogy legyenek kedvesek neki vásárolni, mondták, hogy ők ezt nem csinálják, mert hogy bekerül a rendszerbe, hogy ő dohányárut vásárolt.
2: Aha, tehát, de akkor valószínűleg megveteti valakivel, nem? Tehát, hogy
3: illegálisabb megveteti. De nem veteti, mert akkor ő fog több adót fizetni.
1: Érted? Aha, tehát, hogy akkor én bekerülök a rendszerbe azzal, hogy én dohányzom, tehát, hogy én nagyobb egészségügyi kockázattal járok a rendszernek, mint az, aki nem dohányzik. Tehát, hogyha ezt a rendszert bevezetnék mindenhol, akkor szerintem az lenne egy igazán komoly visszatartó erő. És hogyha így legalizálnák a vépet, hogy csak is automatából tudod megvenni, de azzal a feltétele, hogyha megvásárolod, akkor onnantól kezdve te többet fizetsz.
2: Kicsit több lóvét fizetsz a közösbe. Ez egy jó ötlet.
1: Leszállsz róla.
2: 18 éves lányom vépfüggő, közben sportoló, edzőnek tanul tovább majd, idén érettségi, meg is mondta, hogy biztosan nem fog tudni leszokni idén. De szeretne majd, ez egy olyan függőség, mint a bántalmazó szerelemben élni. Tudja, hogy nem jó neki, hogy minden szembe menj, amit az eszével tud, mégis nem tudják letenni. Szomorú vagyok, senki nem dohányzott a családban, mind függünk valami hülyeségtől, az a jó, hogy legalább sportol, írja Adri. Aha, tehát itt is 18 éves a gyerek, igazából nem is tudsz vele mit csinálni. Az én fiam 2 hete kapott ettől a szartó nikotin mérgezést, 3 napig fájt a keze, lázas volt, remélem elég rosszul volt ahhoz, hogy ne csinálja. Megtudtam, hogy használják, 17 és 19 éves fiúk, jött a szentbeszéd, videók, minden, ami lehet, nem lehet rájuk hatni. Annyit kértem szülőként, hogy ne a házban és ne előttem.
3: Aha.
2: Aha, azért ez is egy nagy kompromisszum.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Meghalt a Múzeum utcai késelés egyik áldozata. 12 000-en kezdik meg a tanévet a DSC intézményeiben. Dobó Nikolett vagyok. Jó reggelt kívánok! Megkéselt két fiatalt egy 64 éves férfi a debreceni Múzeum utcában szombat hajnalban. A rendőrség a police.hu oldalon azt közölte, a gyanúsított szóváltásba keveredett a két fiatalemberrel, majd elővette egy kést és mindkettőjüket megszúrta. A járőrök 2 órán belül megtalálták a 64 éves férfit, akit előállítottak a főkapitányságra. A nyomozók gyanúsítottként kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A Debreceni Egyetem Klinikai Központja a Dehír megkeresésére közölte. Az életveszélyesen megsebesült 23 éves férfi a szakszerű orvosi ellátás ellenére életét vesztette. 24 éves barátja súlyos sérülést szenvedett, az ő állapota stabil. Szombat éjszaka pedig ház falának ütközött egy személyautó, ugyancsak Debrecenben, a Sámsoni út és a Mátyás Király utca kereszteződésében, közölte a katasztrófavédelem. A Zsaru Hírek információi szerint a mentők 3 embert szállítottak kórházba. A debreceni hivatásos tűzoltók átvizsgálták és áramtalanították a járművet, valamint ideiglenesen kizárták a gázt és a villamos energiát az épületből. Szeptemberben mindegy 12 000 diáknak kezdődik meg a tanév a Debreceni Szakképzési Centrum 11 intézményében. Az új tanévben is kiemelt szerepet kap a pályaorientáció és a karrier támogatás. A cél, hogy az általános iskolások minél több szakmát megismerjenek, és megalapozott döntést hozhassanak a továbbtanulásról. Ezt segíti a szeptemberi Hello szakma rendezvény is, amely idén még nagyobb hangsúlyt helyez az interaktivitásra. Tirpák Zsolt, a DSC kancellárja a Médiacentrum Debrecennek elmondta, a képzések népszerűségében is megmutatkoznak a munkaerőpiaci igények, több terület iránt is kiemelt az érdeklődés.
2: Az érdeklődés változó, a technikusi képzés, mint népszerűségen belül az informatika, a turisztika, vendéglátás, a közgazdaságtan, ezek a legnépszerűbbek, de nagyon boldogok vagyunk, hogy az elmúlt időszakban előre tört az építőipar technikusi szintű képzése, tehát nagyon sokan jelentkeznek logisztikusnak, tehát abban is látnak jövőt, és természetesen a járműiparhoz kapcsolódó képzések is népszerűek.
1: Tirpák Zsolt hozzátette, a szakképzés és a szakmák népszerűsítése a gazdasági partnerekkel, munkaerőpiaci szakértőkkel és a Debreceni Egyetemmel közösen valósul meg. Ma is napos, csapadékmentes időre van kilátás, a legmagasabb hőmérséklet 35 fok körül valószínű.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
1: Viki, Laci,
2: Anna, Júli, Sülike, Rákóczi Feri és Balázs!
0: Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
3: Reggeli műsor!
0: Balázsék!
4: Vagyunk gyerekek, jó reggel!
5: Jó reggel!
4: 16 perccel, Laci hozott csokit, nagyon finom, hú de jó!
6: Lacikám, nyugat, mi a rothadó nyugat? Ausztrália. Tényleg jó lehet ez a csokoládé. A rögtön izé halálos tüneteket okoz.
4: Kedvencem. Fekete csokoládé narancssal. Isten, de szeretem.
6: Össze van
4: de szeretem. Dark chocolate orange. Orange. Oj, de jó ez.
5: Ez nem Bécsből van, az a kamra aljából van.
4: Kamra aljából?
5: Három éve lejárt a szavatos.
4: Nem vagy gyerekek.
5: Ez most megegyük.
4: Nagyon kellett ennek a reggelnek. Jó reggelt, mi újság? Juli, hello, Feri, hello.
6: Hello, bello.
5: Egyenesen a kék szalagról?
4: Egyenesen a kék szalagról, kék imben kék szalagról.
5: Nagyon elegáns.
4: Megnyertük.
6: Megnyertük a kék szalagot, ugyan nem most van meg, víz sincs hozzá, de azért megnyertük. Még Balaton is rác vagy?
4: Tegnap este befejeződött.
6: Tegnap vége? Vége mi?
5: Volt élet?
4: Volt, nagyon nagy élet volt még, igen. Ez az utolsó olyan hétvég, amire még mindenki lejön, jó idő, suli előtt volt.
5: Nem akarod megenni azt?
4: De.
6: De majd lehet, hogy rádiomisorba
4: segíteni, ha tudnék beszélni egyébként.
6: Nem kapkodunk. Csak.
4: Nagy élet volt, elbúcsúztunk a kedvenc helyeinktől, bezárt a kedvenc kávézónk Földváron, úgyhogy ez egy ilyen szomorú nap azért ez nekünk is.
5: És már ilyen felrakott székekkel kérted ki az utolsó írkávédat?
4: Hát szinte velem búcsúztatták a helyet. Szóval az van, hogy én még azért tegnap dobtam a fogyasztásom, és ezzel tulajdonképpen lezártam. Már tegnap nem ittam, sőt már szombaton se, pénteken blackoutra tettem magam, mert átjött egy horgászcsapat hozzánk, meg a gyerekekhez, este 11 órakor még élő foci meccsben voltunk, úgyhogy én közvetítettem és játszottam is.
5: Atyaik.
4: És utána ott összecsuklottam, és mondtam, hogy akkor fáradjó haza vendégsereg, köszönjük szépen, eddig bírtam, el lehet menni haza. Zoli meg a Gábor két kitűnő horgász átlátogatott hozzánk, és hát nyilván hozták a házi itókáikat, hogy ezt meg kell kóstolni, csak én addigra már ittasan érkeztem a kávézóból.
6: Tehát az már csak egy ilyen lökést adott meg a legvégén, mi?
4: Este 11-kor 3-50 éves ember a három gyerekkel, mert van még nálunk egy vendéggyerek, este foci meccset játszik úgy,
5: szákol.
4: Szákolva kiabálja, hogy ki maradon, aki messzi. Aztán összecsuklottam, és ott befejeztem az alkoholos pályafutásomat.
6: De vége. Most végül. Azt mondtad, hogy azért még itt a...
5: Szeptember 1-ig.
6: Meg a ma még benne van.
4: Nem, hát majd még Lacinál, ha lesz valami kis összejövetel, alkalomszerű, ilyen-olyan, de hogy így a napi hívásnak vége. Egyelőre most pici kézremegés, izzadás,
5: persze,
4: pici sóvárgás és feszültsége, ennyit érzek egyelőre. Dükkidörések és hangulatzavarok. Egyelőre ez van.
6: Kedves hallgató, én ma nem lennék betelefonáló, pedig lesz rá lehetőség 10-től.
4: Úristen, és ma szívópályán vagyok.
5: Igen. Kettőig. Nem felejtetted el.
4: Nem, tudom, kettőig itt kell lennem. Azért az erős.
6: Azaz.
4: Kiszámoltam, 7 óra.
6: Igen.
4: Nem, több, 8. Várjál, nem. Legyom a 4 óra reggeli műsor.
6: Meg 4.
5: 8 óra
6: összesen, mint egy rendes ember annyit fogsz dolgozni.
4: 50 évesen életem először 8 órát dolgozom. Hallod? Ez hogy lehet? Hát ez
5: figyelj,
4: nem én vagyok.
5: Mi 11-kor integetünk neked egyet, és aztán kisétálunk.
4: De kérjetek dalt.
5: Kérünk. Persze. Az a baj, hogy attól félek, hogy nem fogjuk tudni elérni a vonalat.
4: Hát nektek így. Valahogy azért csak megoldjuk, hogy
5: visszaívsz minket, Anna.
4: Adásba kerüljetek, de azért valahogy be a piros vonalat tudjátok.
5: Úgy lenne igazán izgalmas, igen. Bekerülni, tudod, versenyezni a többiekkel.
4: Igen. Úgyhogy ez lesz. Úgyhogy én ma itt vagyok sokáig. Zsül, te is maradsz? Marad Zsül is, úgyhogy Laci is marad.
6: Szerintem adás biztonság szempontjából jó, ha itt vagy.
4: Jó, ha itt vagy, igen.
5: Ilyen reggel 5-kor én még a fiam cipőjét kerestem. Sehol nem volt még. Felhívtam, hogy te hol vagy?
4: Igen.
5: Hát hol lennék? A Margit-szigeten.
6: Nem baj, majd holnaptól.
4: Reggel 5-től a Margit-szigeten van még?
5: Este ilyen 10 óra környékén kilőtt. Kérdeztük tőle, hogy körülbelül mikor érkezik haza. Mondta, hogy 1-2 környékén reggel botorkál ki a sötétbe, hol a cipője, sehol. Bementem a szobájába, nem volt sehol, 5-kor felhívtam, és így mondta, hát hol lennék a Margit-szigeten?
4: És mit csinálod reggel 5-kor?
6: Bulizik, könyörgöm, hát 19 éves fiatal.
4: Nem otthon ültem.
6: Persze, de ahogy is, hát reggel 5-ig, aztán úgyis ugye majd holnaptól már lehet kelegetni.
5: Cudar lesz a visszaszakás.
4: Az biztos, nekünk is tegnap már gyerekek be, meg szomorúság, meg nagy sírdogálás, meg balatoni elköszönés. Ma már évnyitók, meg tankönyv átvétel holnap, viszont ők osztálykirándulással kezdenek.
6: Nálunk is.
4: Két napra elmegy a két gyerek, úgyhogy azért az Elég szépen. Hál' Isten, ilyen az iskola, úgyhogy ők holnap elmennek, ma meg már azért úgy kicsi visszaszoktatás. Nehéz ez nekik azért, na. Szóval ez a nyár azért ez egy nagy szabadság.
5: Figyelj.
4: De a szülőknek lesz most egy kicsit talán könnyebb, hát bár nem gondolom. Végig.
6: Csináltuk gyerekek, nekünk is ugyanígy volt, csak bennünket nem engedtek el ilyen sokáig, meg kicsit nagyobb rend volt, meg anyád már egy héttel a iskola kezdés előtt mondta, hogy akkor 9-kor le kell feküdni, nem? Tehát most mi vagyunk azért lassabb, vagy egy ilyen megértőbbek a gyerekekkel, hogy még azt mondod, hogy nyár utolsó estéje, húzzatok bele, persze.
4: Hát
6: nagyobb volt a szigor, de hát ugyanúgy végigmentünk ezen. Mi is, ők is.
5: Nekem ilyenkor már minden be volt csomagolva.
4: Becsomagolva, bekötve, ugye?
5: Tehát, hogy felvinnyettázva.
6: Hát pont tegnap beszéltük ennek az evolúcióját a békával, hogy amikor először lettek iskolások a gyerekek, tudod, akkor szép kötés, én egész este ott görcsöltem vele, hogy ez igazán szép legyen. Kis matrica rá, béka kézzel megírta. Aztán ötödiktől már volt egy kis valami...
5: Átlátszó ilyen, fólia.
6: Átlátszó Igen. fólia, és ízével ráírtuk alkohol és filccel a nevet. Igen. Aztán, mikor középiskolások lettek, akkor szartam bele. Tehát igen, akkor úgy volt, hogy csomagolás nélkül, most szerintem füzetük sincs.
4: Igen, hát most már meg kell oldani.
6: Ez az evolúciója a dolog.
5: Vettem 2-3-at, meg még tavalyról maradt pár, amiben van néhány oldal, úgyhogy azt használhatják.
6: Oldják meg. Írd tele, majd akkor kapsz újat.
5: Ha valami nagyon kell, akkor úgy is szólnak.
4: Ez lesz, gyerekek, ez van. De hát most már nagy okos, már azért meg kell nekik is oldani. Viszont az M7-es olyan cudarjó volt tegnap, este 6-7 körül.
6: Állt az egész
4: délután. Délután, mert mindenki elindult, a szorongók úgy elindultak délelőtt, hogy induljunk el korán, hogy ne legyen délután dugó. De mindenki szorong, úgy láttam, mert hogy délelőtt voltak a balesetek. Ezért a sok szorongó jól feltorlódott. És aki viszont azt mondta, hogy lesz, ami lesz, inkább menjünk este, de még használjuk ki a napot. Egy óra alatt végigment. Tehát megint a szorongók vesztették el a csatát, és indultak el korán, hogy ne legyen dugó, és csináltak ezzel dugót, mert sokan szoronganak. Úgyhogy este 6-kor vasárnap, 1:06 az M7-es.
6: Az parádi.
4: Előtte 4 baleset, 6 torlódás, egész nap tök dugó, és aztán estére kiürült. Úgyhogy köszönjük szépen mindenkinek, aki szorongott, és elindult délelőtt, hogy nehogy baj legyen az M7-esem.
5: Én hétvégén felfedeztem magamnak a rakpartot.
4: Na, milyen? Nagy élet van.
5: Óriási volt, hallod?
4: Az ez a pesti?
5: Igen, igen. Rengetegen voltak. Sok kiülős, ilyen kis kiköltözős kocsmák, úgyhogy két barátnőmmel nagyon sokat ittunk.
4: De jó. Sokat ittatok? Be megalakultatok?
5: De csak egy kicsit kellemesen.
4: 40-es milfek, lementek éjszakát?
5: Igen.
6: Vadászkozni.
4: És milyen az éjszakai?
5: És arra emlékszel? Milyen boldogok voltunk még régen.
4: Hogy elszaladt a fiatalságunk? Hát jó az, és volt valami kis nézelődés, vagy szingli barátnők? Vagy...
5: Nem, mindenki házas.
4: Ó, de szomorú.
6: De pont ilyenkor van a kikacsintás lehetősége.
5: Valaki! Nyár vége van!
4: Igen, utolsó lehetőségem van. Valaki kapjon el. Mindjárt kezdődik az iskola.
5: Iszonyatosan sok fiatal volt, borzasztóan sok.
4: Ezért nem értem, mit csináltatok ott?
5: Hát, no.
4: Ugye? Nem azért kérdezem, csak hogy az ember azért nagyon ki tud ebből a közegből már lógni.
5: Nem, de
4: ez szomorú hazamenve, hogy hát igen.
5: És tudod milyen forró, ilyen csapatokba verődve, hogy húzzák maguk után a hangfalakat, ilyen 8-10 összeverődve, korzóznak föl alá, nyomják a saját zenéiket, de közben van kint DJ is, azt is tudod hallgatni, ha egy kicsit odaállsz, táncikálsz.
4: De egy pillanatra sem volt az érzésed, hogy kicsit elment.
5: Hogy kicsit kilógunk.
4: Igen, de. Ugye, hogy azért ez ilyen helyeken már néha van, hogy de. Jó, itt vagyok, lüktetek, mi az Isten csinálok én itt. Aha, Úristen, Jézusom, megöregettem. Úristen, néz.
5: Nagyon fura volt az, hogy bekapcsolt az a régi érzés, hogy én rengeteget jártam ide a Ráckertbe, meg a Romkertbe, és akkor a kettő hely között ingáztam 25 évvel ezelőtt, vagy 23 évvel ezelőtt. És most, hogy ugyanaz a hangulat volt, és emlékszem, hogy ha az jutott rögtön eszembe, hogy ha most megint 20 éves lennék, akkor minden estét itt töltöttem volna kint, és akkor így nagyon vártam volna a kapást. És most olyan fura volt tudott ott ülni, hogy hármasban iszogattuk a kis csintalikunkat.
4: Igen, szóval.
6: Jó, de már nem olyan, mint régen.
5: És ott a gyereked egyetemi felvételéje, hogy sikerült. Nagyon jó.
4: Tehát még volt a Rio a zöld párdon, még azokban is lehetett váltani, ott a hidaknál, ugye? Igen,
5: de itt ez a kettő, nekem ez volt a törzshely. Itt ingáztam egyik helyről a másikra. Itt könnyű volt benyomni, oda átmentél egy kicsit táncolni. Akkor
4: aztán ez leégett, ez a romkertet, fölgyújtották, hogy itt volt valami nagy.
6: Évekig zárva is volt.
5: Hát aztán eladták. Ugye
4: eladták, akkor... fölgyújtották, minden volt ott, azért dolgozott
5: a
4: maffia. De most újra van, igen.
5: Hát a Róm az van. Sőt, hát a lányom az ott bulizott.
4: Lányod a bulisztán? Nem, mentél meg figyelni.
6: Ugye megnézte, hogy anya hova járt annak idején.
4: Az kemény.
5: Óriási, és tudod, amikor kiliben a szobájából egy ilyen egyszer kis semmiben, és És így állsz, és mondtad, persze, hát vedd föl, hát most vagy fiatal, most vagy csinos, hát mikor, ha nem most, de csak így állsz, és hogyha úristen, a 18-es lányom olyan, olyan bomba, hogy csak így pislogok.
4: Ez elment egy kicsit, ja, de figyelj, az vannak retropartik, öregpartik.
5: Figyelj, a fiam mesélte, hogy állítólag ők ott voltak a rakparton, ahol mi így szokattunk, de nem értek oda.
4: Hát persze, hogy nem. Hát én sem mentem volna oda anyámhoz.
5: Hát, hát legalább oda köszönni.
4: Á,
5: nem.
4: Hát gondold el, hogy ott volt valahol anyád 18 évesen. Hát olyan nagy így bekerülte, de úgycsak a muteromhoz ne. És nem azért, mert ciki arc volt, hanem mert valahogy nem akartad azt sem elmondani, hogy mondjál, hogy vigyázz magadra, meg jaj, ne igyál túl sokat. Tehát semmit nem akartál, nem? Átmentél a másik oldalra. Hát 18-20 évesen. Ez kemény.
6: Na és meddig toltátok?
5: Oh, hát
6: 11-kor voltunk. Nagyon jó sikert 11-kor hazavittek.
5: Utolsó mert szóval.
4: 10-kor becsörgött a gondos órája valamelyik lánynak. Ennek telefonált a férje, hogy jó van, Gabika, most már gyere haza, mert tudod, hogy nem bírod az italt, és akkor mindig elcsámborogsz. Kettő meg elfelejtette elhozni a vérnyomás csökkentőjét, aztán haza kellett menni. Úgyhogy...
5: Szerintem én jeli egyre otthon
4: voltam. Na, hát az még egész jó.
5: Egészen kirúgtam.
4: Hát az egész jel egy. Az jó. És két lábon mentél haza? Nem vittek, nem vettek ki a taxiból.
5: De teljesen jól.
6: Ah, és jól érzem, és
5: azért,
6: te vagy.
5: De nem csak azért, mert eltettem. Szerintem ennyi volt a titok, hogy végre sikerült.
6: Taktikai evés.
5: Előtte volt egy taktikai zabot.
6: Ez az utolsó hétvége volt? Már úgy ért, hogy a rakpart lezárásban?
5: Én szerintem most van vége, vagy most volt vége.
4: Szerintem visszaadják, igen. Visszaadják. Azért ez egy nehéz időszak már, mint abból a szempontból, hogy tudod, hogy mire fordulsz rá. Szóval azért az a nyár, ez akkora különbség ahhoz képest, és oké, hogy önjáró gyerekeid vannak, de azért mégiscsak azért edzésre viszed, tanul, ezért, stb. De olyan szabadság ez a nyár, nem? Hogy azért ez így...
5: Én nem érzem ennyire elvágólagos.
4: Nem, én nehezen tudok azért erre a szeptemberre ráfordulni. Jön a suli, jönnek a kötöttségek, olyan szabad vagy azért nyáron, szabadok a gyerekek, te is. Fesztiválok, bulik, összmész, olyan más életvitel, mint azért, ami ősztől van.
6: Szerintem hiába 18-19 évesek a gyerekek, azért úgyis benne kell lenned egy csomó.
4: Egy verkliben vagy
6: igen,
4: azért.
6: Igen, már szóval... intézi saját magad.
4: Persze, nyomják. Igen, hát neked mondjuk már nagyon-nagyon.
6: Jaj, Juli úgyse fogja elengedni ezt.
4: Nekem még a kicsi edzés, meg tudod azért idehozod, odahozod, elugrasz érte, azért még benézel egy-egy szülőire, még azért kicsit néha tanulsz fel. Van egy ilyen verkli, amiben vagy.
5: Az világos, de hogyha összehasonlítod a szüleid szeptember 1-ét és a te szeptember 1-edet, az nem ugyanaz. Tehát, hogy nekik tényleg véget ért a nyár, és elkezdődött az őszi szezon és a tanulás. Nekünk még van benne egy másfél hónap. Tehát, hogy mi még
4: ja, húzom, ameddig tudom. Persze. Ja, persze. Hát még
5: hétvégig, még estén.
4: Nagy motoros terveink vannak, még meg ne viccelj.
6: De azt

0: játszik, hamarosan folytatódik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Balázs! Na, akkor most mi a lofogadásunkkal?
3: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
2: Jaj, de tündér vagy!
4: És a másik része?
3: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
4: Nyugi, csak egy délelőtre.
5: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a

0: a Müller Drogéria támogatásával.
1: Jön augusztus 31-én a Balázs Extra Kívánság műsor. 4 órán keresztül jöhetnek a rádió egy hallgatói kívánságok. Nincs kivétel, minden játszik. Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs Extra Kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét! Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
0: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
5: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
4: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
5: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
7: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
8: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
9: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
10: Hello, én vagyok a Torkod. Tudod, akit reggel óta hanyagolsz? Kaparok, szúrok, segíts már!
11: A torokfájás nem fog magától elhallgatni, de segíthet a Doritricin. A Doritricin 3-as segítséget nyújt. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta, patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar gála piros alma kilója csak 469 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő pedig csak 479 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Meghalt a Múzeum utcai késelés egyik áldozata. Ma is napos csapadékmentes idő lesz. Dobó Nikolett vagyok. Jó reggelt kívánok! Megkéselt két fiatalt egy 64 éves férfi a debreceni Múzeum utcában szombat hajnalban. A rendőrség a police.hu oldalon azt közölte, a gyanúsított szóváltásba keveredett a két fiatalemberrel, majd elővette egy kést és mindkettőjüket megszúrta. A járőrök két órán belül megtalálták a 64 éves férfit, akit előállítottak a főkapitányságra. A nyomozók gyanúsítottként kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A Debreceni Egyetem Klinikai Központja a Dehír megkeresésére közölte, az életveszélyesen megsebesült 23 éves férfi a szakszerű orvosi ellátás ellenére életét vesztette. 24 éves barátja súlyos sérülést szenvedett, az ő állapota stabil. A harmadik nagy csomópont fejlesztés is elkészült Debrecenben. A Budai Nagy Antal utca és a Vámospercsi út kapacitás bővítő átépítése tavaly tavasszal kezdődött, és az új tanévben már nem kell forgalomkorlátozásokra számítaniuk az erre közlekedőknek. Pap Viktor frakcióvezető a Városrész önkormányzati képviselőinek tájékoztatása szerint lesz folytatása a közlekedés fejlesztésnek a környéken. Két út felújításához például már megkötötték a támogatási szerződést.
2: Több olyan beruházás is, amely akár a Létai út vagy a Láner utcának az előfelújítása, ami kerékpár utak építésével is fog együtt járni, kimondottan abból a célból, hogy a kerékpáros közlekedés biztonság is fejlődjön a keleti városrészben.
1: Pap László polgármester pedig elmondta, az év végéig elkészülhet a Józsai északi elkerülő. Kormánydöntésre vár az Árpád tér és az Ótemető utca csomópontjainak fejlesztése. Előkészítés alatt van a keleti belső közlekedési folyosó kialakítása, majd pedig a keleti külső elkerülő tovább tervezése várható.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
1: A DV Parking Kft. Mától előreláthatóan két hétig parkolási rendszer korszerűsítést végez az ítélő tábla mélygarázsban. A munkálatok szükségessé teszik, hogy felváltva lezárják a két be- és kijárati oldalt, azonban azok közül egy-egy mindig használható marad. Így a mélygarázsba történő be- és kihajtás folyamatosan biztosított lesz. A munkálatok idejére a társaság ügyfelei türelmét kéri.
0: A DV Parking információit hallották.
1: Ma is napos csapadékmentes időre van kilátás, a legmagasabb hőmérséklet 35 fok körül valószínű.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: hülyeség. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: 3-7 lesz pontosan 3 perc múlva. A rendszorgalmas őrei az M1-es vértesszőlősi pályafelajtónál lufifújó versenyt tartanak a Tarbánya felérkezőknek. Barbara. Tatabánya, csak rosszul értek. Barbara, nagyon megfogalmaztad ezt egy kora reggel. Azért ez nekem egy nagy kívás. Lufifújó verseny. Aha, az kemény.
2: Fordíts, leszondáztatás van.
1: Szondáztatnak, igen, úgyhogy aki Tatabánya környékén, még benne van a szombat este vagy a vasárnap este, az legyen. Az legyen óvatos, jó? Holnap lesz X7 a Fika puttonyoknak.
2: Bizony.
1: Six-kör kell, és 7-kor indulás.
2: Six-seven.
1: Igen, megrezeg.
2: Most megkapjátok.
1: Megrezeg, ez
3: mi
1: így van.
3: Mi is megkapjuk.
1: Így van. Ja, mi is megkapjuk, hát menni kell. Ma lettem 40 éves, jelentkeznék a játékra. Péter küldte nekünk, valaki így ünnepli a születésnapját, hogy játszana egyet. Azt mondja, úristen, most először fordul elő, reggel 6-tól 8 órán keresztül fogom hallgatni a Rádió 1-et. Soma küldte ezt nekünk, köszönjük szépen. Hát igen, ez van. Ilyen, amikor 8 órát kell dolgozni. Hát az kemény. Viszont Gyoko kiesett a US Open-en. Tudom, hogy ezt titeket annyira szegény. Nem ráz meg.
2: De én szeretem a csávót. Én
1: igen.
2: A szerb vére miatt, tehát én vagyok egy teniszrajongó, de hogyha így egyet választani kell, akkor az tényleg ő, akit én így tökre szimpatizálok vele. Hát
1: első forduló.
2: Elment.
1: Elment, igen. Valami elment van, mert 6-2-6-1-re kapta ki az utolsó két szettet, valószínűleg valami sérülés, de hogy sajnálom, mert hogy most azért az Alcaraz visszalépett, vagy a Sinner visszalépett, Alki még nincs olyan jó formában, talán még sansza is lett volna, de majd az Ausztrál Open-en, nem érdekes.
3: Neked ő mikor lett szimpatikus?
2: Hát mikor a kedvencénk
3: kihullottak.
1: Mikor már mindenki ilyen. Nem, én útközben szerettem őt meg azért. Az elején nagyon nem, és aztán így valahogy így egyre szimpibbé vált. Meg hogy még ott van ez az öreg veterán, ez még pláne szimpatikusan teszi. Elképesztő, így van, de kiesett.
3: És, és nem csak úgy pilinckázik, hanem azért
1: nem,
3: hát most kiesett, igen, rendben, de egyébként oda teszi magát. Még
1: oda.
3: Mindig. Emlékszem, neked még megvan valahol az a felvétel, ahol neked üzent?
1: Nincs. Ahogy Gyoko fölköszöntött.
3: Igen.
1: Előkerítettétek. Klassz FM, és a hajón, valami hajón igen. Volt éppen, és a menedzser által eljutottunk hozzá, és akkor boldog szülőnapot kívánt. Nekem le is adtuk a rádióba. De nincs már meg, ezeket én nem nagyon teszem el.
2: Pedig mit összedolgoztunk vele.
1: Igen, pedig mi meló volt, ja.
2: És mi van a Williams lányjal? Ő még teniszezik?
1: Hát a Vénusz az úgy látszik, hogy igen, ezen én is meglepődtem. A Serena az már nem.
3: Párosban láttam, most egy pár nappal ezelőtt.
1: A Serenát?
3: Igen.
1: Igen? De a Vénusz, még ez engem is meglepett, hogy Vénusz Williams ott van. Én azt hittem, a két Williams tesó az már...
2: Igen, már nyugdíjas éveiket morzsolgatják.
1: Számolják a dollár milliárdokat, amiket megkerestek szponzorokkal.
3: Meg hány évesek? Miért?
1: 35? 40. Taróci Balázs bent van még? Igen. Taróci. Taróci ott van, nagyon jó játszik. Tehát a fonák keresztje az iszonyatosan erős. Na, van, Burger King nyeremény, gyerekek.
2: Az. Hoppá! Burger King úr visszatért.
1: Belénk szeretett.
3: Akkor ez mit jelent? Jó.
1: Hát az, hogy a héten az akkor biztos. Hoznak nekünk egy jó reggelit. Én tegnap megcsaltam őket, úgyhogy...
2: Jó, nem szép. Igazán nem szép.
1: Lemérgeztem magam a konkurenciával.
2: Nem voltak nyitva, gondolom.
1: Nem voltak nyitva. Még nem tudtam, hogy a héten játszunk, mert akkor nem tettem
2: akkor
1: volna.
2: Akkor csak oda mennék.
1: Csak oda mennék, két dupla sajtbulival lemérgeztem.
2: Olyan jó néha.
1: Na, hát, hogy kellett, tudod, nekem tegnap kellett.
2: Ugye, hogy mindig, persze, éljünk egészség, és mi a fra... Na, egyszer azért csak jó belefutni egy ilyenbe.
1: Tegnap brutálisan lemérgeztem magam. Serena 44, Vénusz 46.
2: Oh! Neki.
3: Atya ég.
1: 46 évesen játszik.
2: A Vénusz az idősebb.
1: Igen. És itt van, megírta a Blik. Novák Djokovic köszöntötte a Sebestyén Balázsnak születésnapján. Mi a dátum? Tessék, mindenki mondtad egy évszámot.
3: Várj, ez még Klassz FM.
1: Klassz FM, oké.
2: Okay. Hát ez 2012.
1: Na, nem rossz.
3: Nem, 2010 maximum.
1: Közé, pont alá megfelelő. 11.
3: 2011. Aha.
1: 2011. Nem sok, hát egy 15 éve most. Na, hagyod már. Viccelsz. 15 éve
3: keresd
1: volt.
3: Meg azonnal.
1: 15 éve volt ez, hogy a Gyoko azt mondta, hogy happy birthday. Ja. Hajó férészegen két prosecco után. Azért az kemény. Ez kemény, gyerekek. Na, itt van a hallgatók. Halló, jó reggel.
4: Jó reggel, sziasztok. Ildi vagyok, Kunszán Miklósról.
1: Hello, Ildi. Operátorként dolgozol.
4: Igen.
1: Aha, nagyon jó. Jól van, és kit választottál játékra?
4: Julival szeretnék játszani.
2: Legjobb döntés.
1: Jó, miért Julit választottad?
4: Hát, én akkor voltam gyerek, amikkor a Juli játszott a kölyök időben, ugyebár. És mondom, hát egy kicsit akkor beszélgessünk, arra gondoltam.
3: Csináljuk.
1: Tehát
4: nem vagyok fiatal.
1: De az... Gyuli se, úgyhogy te teljesen jól passzoltak igazából.
4: Balázs igazából veled vagyok egy idős.
1: Na, tényleg 77-es vagy akkor ezek szerint.
4: Igen.
1: Jól
4: csak
1: van.
4: Én szeptemberi vagyok.
1: Oké, jó. Hát valakinek ennyinek is kell lenni, úgyhogy ez van. Akkor játszatok egyet.
4: Jó volt a buli.
1: Melyiken voltál?
4: A Plázson voltunk 19-én, de nagyon-nagyon jó buli volt.
1: Plázs 19. Aha, nagyon jó, örülök.
3: Zsulci nagyon integrált.
1: Hogy ott voltatok. Jól van.
4: Jó, kezdjük.
1: Oké, indulunk akkor. Jó esetek egymásnak, 3-2, tessék.
3: Te nézted a kölyök időt?
4: Bizony, minden részét láttam, a nyáriakat főleg, azok nagyon-nagyon jók voltak.
3: A nyári filmeket?
4: Persze.
3: Volt kedvenced?
4: Volt a szerelmes film, a címét azt elfelejtettem.
3: Hát szerelmes
4: megmondom.
3: Film.
4: Ez volt a címe?
3: Az volt a címe.
4: Aha, az nagyon jó volt. Abban mindenkit nagyon-nagyon szerettem. Az én fiú kedvencem az a Dombóvári Kristóf volt, mint általában mindenkié.
3: Szerelmes volt
4: a lányok,
3: benne?
4: Hát egy icipicit, nem nagyon, csak egy icipicit.
2: De jó voltál!
1: Pedig jól mentél, csak azt mondtad, hogy nem nagyon szép, hogy Gyuli.
3: Így csak van, írtál neki levelet?
1: Levél, tényleg?
4: Nem, idáig nem, dehogy is nem. Á, eszembe se jutott. Csak hát úgy minden lány barátnőm oda volt érte, és hát mondom, megnézem már, hogy kiről van szó, igazából ennyi volt a történet.
3: Most már azt hiszem, hogy Kosztarikán él.
4: Nem tudom, nem követem, fogalmam sincs.
1: Milyen jó hely. De szeretnék odaérni.
4: Hát nem én élek Kosztarikán, sajnos.
1: Nem, Ildite nem. Viszont figyelj, van egy nagyon szép nyereményed, azért ezt odaadjuk, figyelj.
5: Gratulálunk! Nyereményed egy 30.000 forint értékű vásárlási utalvány a Burger King jóvoltából.
1: Na.
4: A kisebbik fiam koleszos Kecskeméten, úgyhogy azt hiszem, hogy megvan neki a vacsorája minden napra.
3: A kisebbik fiam 19 éves.
4: Ő a 19 éves Gábor, igen, és Kecskeméten jár iskolába, és ott kollégista, és ott van is Burger King, úgyhogy szépen akkor majd ezt ő el tudja használni.
3: Na, boldog.
1: Nagyon jó. Jól van. Oké. Küldjük akkor neked, és akkor használjátok. Jó?
4: Köszönöm szépen.
1: Oké, ciao.
4: Hello, sziasztok.
1: Hello.
3: Képzeljétek el, hogy van egy Rádió 1-es törzs hallgatónk, aki múltkor születésnapja apropóján így felhívtam ide a szerkesztőségbe, mert nagyon szereti a műsort, meg nagy rajongója mindenkinek, és elhozott egy levelet, amit 20 éve tartogat, amit még az egyik kölyök idősnek írt, és szerette volna eljuttatni velem neki, amiben szerelmes.
1: Nem mondom, én vonzod a hülyéket.
2: Hát és ráadásul teret is.
1: De hogy miért hozod őket ide föl? Valaki előbb-utóbb ránk robbantja a stúdiót, csak szólok. Fölhozol ide valami kicsit.
3: Nem. Ő egy nagyon-nagyon régi és nagyon kitartó rajongó.
1: Hát kecsós. Persze, aki 20 év után még kölyök idős leveleket szorongat a kezébe, hát nyilván van egy kis probléma. Mentálisan, azért mondjuk meg őszintén.
3: De eltette, és zavarban volt, amikor odaadta azzal, hogy ő ezt szeretni valahogy neki.
1: Kinek? Eljutott. A vörösnek, az elálló fülűnek?
3: Nem. Ez egy lány, az egyik lánynak szerette volna eljutatni.
1: Ki az egyenes hajú? Ki volt? Egy csomó acérréka?
3: Nem
1: az acérrékának?
3: Nem.
1: Acérréka! Emlékeztek acérrékára?
3: Acérréka hihetetlenül jó kávézót üzemeltet.
1: Tényleg? Réka kávézót sem, nem is tudtam. Én nagyon kedves csaj. És kinek akart eljutatni?
3: Hát Schneider Viki.
1: Figyelj, Juli, az egy nagyon fontos dolog, hogy bárki akar ide följönni.
3: Azt nem engedjük be.
1: Tehát, hogy az bonyolítsd le, de előbb-utóbb rajtuk lesz C4, lesz a kezükbe valami kis ketyegő cucc, elővesznek itt egy kés, nagyon barátságosnak tűnnek, és elvágják a recepciós torkát. Vigyázni kell a bolondokkal. Ezt az iroda előtt menedzsel, ne hozd ide föl őket.
2: Időket haza.
1: Elbújik a pult alatt, előjön itt hétfő reggel, bemászik a szobába, elviszi valami relikviánkat, ne hozd ide a bolondokat.
3: Figyelj, születésnapja volt. És valahogy azt éreztem, ja, és ráadásul a barátnője írt nekem azzal, hogy ő neki ez élete nagy vágya, aha, hogy születésnapja apropóján ő itt találkozhasson velünk. És akkor gondoltam, hogy ne a ház előtt átsorogjon.
1: De ezért úgy hoztad, hogy mi nem voltunk itt.
3: Ti már nem voltatok
1: itt. Gyere, találkozhatsz a Balázsnak. Hol van? Nincsenek itt.
3: Nem
1: hiszed, itt vagyok én.
3: Ennek nem teszlek ki titeket.
1: Itt vagyok én, Juli.
3: Nem, felhívtam egy kávéra, még maradt egy darab akkor az országtortájából, abban megkínáltam, teljesen odáig volt és vissza.
1: De aranyos volt.
2: Miért csinálod ezt?
1: Tessék, szereti a bolondokat, mondom.
2: De mindenki, aki valami jó sztorit
1: hoz. Ábel is tönkretette, Jani. Ábel is tökletett a Jani, csak mondom, hogy vigyázzál. Az ilyenek mindig egy kicsit ketyósak.
3: De én, tudod, én bírom.
1: Hogy... Tehát... Igen, igen, hát ez, ja. De, ha...
3: de nem, tehát, hogy lehet őket kezelni.
1: Abszolút.
3: Tehát, hát, ide jön, és látod
1: én ebből éltem 5 évig a Balázsóval, tehát én abszolút tudom, igen.
3: De... Figyelj, a fél óra, és az neki maga volt a mennyország. Itt fent ültünk a teraszon, beszélgettünk egy picit. Így.
1: Furán nem nézett néha körbe? De. Nem rejtette valamit az ülés alá? Nem jött, de...
2: Balázs itt szokott ülni, ilyenek
3: igen,
2: voltak?
3: Igen, volt ilyen. Itt bejött, megnézte a stúdiót, elállt
1: a szája. Egyszer ott várnak majd egy parkolóba, egy plázába, a kocsitba beülve az anyósülésre. Szia! Tudom, hol tartod a kulcsot. Tudtam, hogy jönni fogsz. Most végre elmondom, hogy 20 éve akarlak elrabolni.
3: Kicsit fura volt, hogy oda ment a széketed és megsimogatta.
1: Ezért mondom, meg, hogy bolondok.
3: Azt mondta, itt több Balázs, és itt Feri.
1: És átadta a levelet.
3: Átad,
1: miért nem olvassuk el? Hát vedd elő, olvassuk el, hogy odaadtad neki a lánynak. Hát add ide, olvassuk
2: itt
1: el.
2: Itt a levél, na, gyerünk.
1: Hozd ide, olvassuk el.
3: Nincs itt nálam, mert mondtam neki. Szóval annyira kellemetlenül éreztem magam, mert hogy egyrészt nem nekem írta.
1: És el kell jutatnod valamelyik egykori szebb időket megért kölykidősnek.
3: Hogy ezzel a taggal sajnos egyáltalán nem tartom a kapcsolatot, mert hogy normális is lerázott minket. Jó ide, 10 évvel ezelőtt lezárt ezt a kapcsolatot. Úgyhogy mondtam neki, hogy hát hiába adja oda, mert na, nálam csak elakad. Akkor. És nem fog tovább jutni ez a levél.
1: Azt írja, itt vagyok most is, látlak titeket, most is itt maradtam. Múltkor engem is fel akar csalni a Juli. Juli, inkább vidd a Minipolisba, ott is egy rádió és tudni.
2: Ez jött. Jászott el, hogy ez az rendes stúdiónk.
3: Nem igen. Is tudjátok.
1: Van barátnő, de szerelmes levet szorongat 20 éve egy csajnak egyébként. De várj, ez lány.
2: Ez megvan.
1: Persze,
2: tehát 20 éve
1: persze.
2: Írta ezt meg, vagy ő mondta.
1: Szefos, mondom, szefos.
3: Nem is 20 éve, hát 30 éve.
2: Te ez 30 éve megírt, és ez a levél megvan.
3: Igen.
2: És te őt beengedted ide?
1: Semmi baj. És egyébként kedvesek a bolondok, nincs velük baj.
2: De jó, csak egyszer fordul.
1: Egyszer rosszul sül el. Egyszer elővesz egy kést valamelyik. De mondd, nincs baj a ketyósokkal. Tényleg.
3: Figyelj, ha nagyon akarnak, akkor itt a ház előtt elkap.
1: Mutasd meg, hol parkolok, várjon már meg engem. Egy hosszú beszélgetés lesz.
3: Ez
1: a Balázs parkolója, de most lefekszem, és mikor jön? De szombat van, menj már, nem baj, itt fekszem hétfőig.
3: Én szinte biztos vagyok, hogy ti már 1000-szer találkoztatok vele, mert hogy ő disznóvágáson is ide szokott jönni, itt szokott állni az épület előtt, meg szokott minket így várni, így köszönnek.
2: Ne te tézd, Juli, kérlek! Hát ez még
1: ő egy srác, ő egy fiú?
3: Hát szerelmes levelet írt egy lánynak.
1: Én akkor tudom ki ő. Tudom ki ő. Egyébként egy nagyon kedves teremtés.
3: Nagyon kedves srác.
1: Igen, tudom ki ő. Hozott már nekem is ajándékot, igen.
3: De ilyen azért van egy pár.
1: Igen, és mindig mondom neki a disznóvágásra, jó, hogy mindjárt jön a Feri, várd meg őt. És akkor...
2: Igen, Juli, én olyan akkor nagyon morcos vagyok, jövök be.
1: Most is itt vagyok a stúdióban, tik-tak. Látlak titeket. Nincs fehér fertőző por a borítékban, írja Szilvi. A Balázs az ablak közelében nem ennyi. Antraxos levél van még. Nyúlj a széked alá, Bali, ott egy rágó vagy, fika fertőző. Zsül, azért nézzük már egy valamivel a stúdiót, jó? Hát sose lehet tudni. Ja, Istenem, hát igen, ilyen ez. Jó. Jó, de akkor megvolt az Évi egy jó cselekedeted a hallgatókkal kapcsolatban,
3: nekem,
1: a közös tortázás.
3: Évi több ilyen van.
1: Évi több ilyen van. Egyébként a Minipolis nem egy rossz ötlet. Tehát ez oda elviszed, azt mondja neki, hogy minden rádiózunk.
3: Majd ledumálom velük.
2: Mi a végén pénzt adtál neki?
3: Nem, kivitelesen. Igen. Mert nem kért.
1: Balázs, ne piszkáld az orrod, és gondold meg, hogy felállsz a székből. John Lennon gyilkosa és rajongó volt, csak mondom, hogy Mark Chapman egyébként, amikor lelőtte Lennont a Dakota ház előtt, 81 vagy 82-ben, akkor ő odáig volt a John Lennonért. Tehát, hogy így, mondom, óvatosan, Juli, óvatosan. Vidd Vekerlére őket. Tarts neki garázsvásárt, érted? Turkáljanak a konténeredbe, ami ott van a lakásodnak előtt, az építési konténerben. Mit tudom én? Fölhozza őket ide, hallott Feri? Hát.
3: A legrosszabbat fel. De figyelj, ezek teljesen hétköznapi emberek.
2: De minden így indul, hogy tök hétköznapi. Érted? Igen. Tehát az a gyerek, aki most elkötötte a hétvégén a repülőt, az tök hétköznapi volt.
1: Teljesen.
2: Péntek estéig, amíg be nem rugott. Ennyi.
1: Bárcsak részegen el tudnék kötni egy repülőt. Erre a sztorira így vagyok. Miért nem én kötöttem el ezt a repülőt? Igen, mostanában sokat vagyok Vekerlén. Beugorhatok valakor, Juli?
3: Gyere, várlak egy kávéra. Ami nagagyon fura ezeknél az embereknél, ugye az, hogy gyakorlatilag az első perc az utolsóig végig hallgatják a műsort.
1: Igen.
3: Így aztán annyira képben vannak mindeneddel kapcsolatosan, hogy egy kicsit úgy érzik, hogy ők nagyon-nagyon jól ismernek téged, tehát valószínűleg te is nagyon jól ismered őket, és olyan...
1: Igen. Wesley Snipes, Robert De Niro, a rajongó című filmet. Azért van sok minden szól erről, igen. Már Batman John Lennon. Tényleg, tudjuk, írt a hallgató, tudjuk, mi lett a vége. Tehát, hogy azért...
3: Érzem a szagodból.
1: Ha bárki feniránk a fogunkat, jó, hogy úgy akar híres lenni, hogy bármi, kezdje Julival.
2: Higgyétek el, nagy hírt csinálunk
3: belőle.
1: Nagyon-nagyon sokat fogunk róla beszélni, jó? Tehát várja meg Julit meg kell.
3: A szőkéért nem kár.
2: Hát de kár, csak te szabadítottad ezt ránk, úgyhogy...
3: Nem, én ezt betartom ezt, hogy akkor hívok ide bárkit, amikor tudom, hogy ti jó eséllyel nem vagytok.
1: Igen, de mindig hitegeded. Balázsik, mindjárt jönnek, gyere, gyere, egy kis kávét. Balázsik, mindjárt itt vannak, üljél le, kicsit
3: pont a terazon. Pont lecsúsztál róluk. Ha 3 perccel korábban jössz, akkor még elkapod őket.
1: Azt a videit, de kemény vagy. Na jó van, gyerekek, megyünk, jövünk mindjárt, 2 perc, pontosan 7 óra, ha van közlekedés, küldjétek, kinek hogy indul a szeptember, mi van, gyerekek, ráfordultunk erre is. Iskola, meg óvoda, meg minden kezdődik, úgyhogy vissza sajnos a normalitásba, mi pedig akkor jövünk 7 óra után mindjárt, a hírek után.
0: És akkor egy rövid szünet, Anna Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér!
5: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és van...

0: Burger King támogatásával. Live Mix minden nap már 2 órában. Délután 5-től 7-ig. Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
3: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása?
4: Igen, éppen ezért használom a Legato Triót. A Legato Trió 3 hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az 1 és 2 szikű gyomok ellen, még száraz időben is. Legato Trió az Adamát.
5: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon.
7: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
8: Hát a 80-as maratonra.
7: 80 kilométer?
8: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
9: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
5: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
10: Erre felírok valamit. Grand Evu családi nap szeptember 6-a város. Háza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
11: Rendülj bele az őszbe új stílusoddal. Vásárold meg új olvasó, távoli vagy multifokális szemüveget, akár 30% kedvezménnyel. Vagy lépj szintet a Vision Express Club szemüveg előfizetéssel, és élvezd ki exkluzív előnyeit. Részletek a visionexpress.hu oldalon.
12: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
13: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
12: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
13: Szállás.hu.
14: Úgy is tett.
15: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
16: Maltofer rágótabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
17: Anya, arra gondoltam,
18: rendet raksz a szobádban.
17: Hogy rendelni kellene már a Family Frosttól.
18: Ezt bízd csak rám. Már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
19: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
20: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle színgöző választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemez bezárt érték.
21: Szia, Kati! Hogy vagy?
22: Szia, megyek dolgozni, de nagyon elegem van belőle.
21: Akkor miért nem tanulsz valami újat?
22: Á, én már öreg vagyok hozzá.
21: Dehogy vagy? A férjem is ezt mondta, aztán jelentkezett a Debreceni Szakképzési Centrumhoz, és szeptembertől új szakmát tanul.
22: Tényleg?
21: Bizony. Ráadásul a képzés teljesen ingyenes. Nézd meg a dsc.hu-t. Egy jó döntés ma, több lehetőség holnap.
23: Te is szeretnél végre egy igazán jót bringázni? Válaszd a jó bringát, mert nálunk több mint 500 hagyományos és elektromos kerékpárból minden bringás élményhez a legjobb bringát találod. A legújabb bringák és modernebb bike-ok a jó bringában, Böszörmény út 153 vagy jobringa.hu.
24: Fürdőszoba felújítás. Válasz piramida akrilkádat a gulyás tüzében. Az akció a készletereig érvényes. www.gsv.hu.
0: Bemutatkozik a Geely, a világ egyik legnagyobb autógyártója. Fedezze fel a Geely modelljeit az újonnan nyílt szalonunkban, Debrecenben, a Mikepércsi út 38-as szám alatt. Regisztráljon tesztvezetésre a www.geelytest.hu oldalon, vegye igénybe nyitási akcióinkat, és legyen ön is az első 500 magyarországi vásárló egyike, akik különleges kedvezményben részesülnek. Értékesítés és szerviz egy helyen. Geely Debrecen. Az élmény már az első útnál elkezdődik. www.geelytest.hu.
2: Rendeljen a Formula ételbárból Debrecen, István út 82 szám alól. Napi menü, à la carte, street food ételek, rendezvényekre söltestálak. Minden egy helyen, a hét mindennapján. Formula ételbár, keresse a Facebookon.
3: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Jettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki most egy hónapig akár 0 forint az új optikai kábeles hipernetet, vagy válaszd a hordozható otthonnetet, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Jettel üzletünk, vagy a jettel.hu per otthoni internet oldal.
0: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu. Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en. Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra, és műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en.
4: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
6: Meghalt a Múzeum utcai késelés egyik áldozata, ma is napos csapadékmentes idő lesz. Dobó Nikolett vagyok, jó reggelt kívánok! Megkéselt két fiatalt egy 64 éves férfi a debreceni Múzeum utcában szombat hajnalban. A rendőrség a police.hu oldalon azt közölte, a gyanúsított szóváltásba keveredett a két fiatalemberrel, majd elővett egy kést és mindkettőjüket megszúrta. A járőrök két órán belül megtalálták a 64 éves férfit, akit előállítottak a főkapitányságra. A Debreceni Egyetem Klinikai Központja a Dehír megkeresésére közölte. Az életveszélyesen megsebesült 23 éves férfi a szakszerű orvosi ellátás ellenére életét vesztette. 24 éves barátja súlyos sérülést szenvedett, az ő állapota stabil. A klímaváltozás, a piaci bizonytalanságok és a globális gazdasági folyamatok egyaránt arra figyelmeztetnek, hogy a magyar agráriumnak új pályát kell kijelölnie a jövő érdekében. Ez hangzott el a szombat este véget ért 35. Farmer Expo-n. A Debreceni Egyetem Böszörményi úti kampuszán rendezett háromnapos mezőgazdasági és élelmiszeripari szakkiállításon a növénytermesztés és az állattenyésztés legégetőbb kérdéseivel foglalkoztak, számolt be az unide.hu. Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a rendezvényen arról beszélt, az ágazatot sújtó problémák megoldását csak stratégiák mentén lehet megtalálni, azonban nagy hiátus a magyar agráriumban, hogy nem jelöltek ki utat, miközben megváltoztak a környezeti hatások, fogalmazott. Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora pedig azt hangsúlyozta, a klímaváltozás már nem távoli előrejelzés, hanem mindennapi gazdálkodási tapasztalat. Bács Zoltán úgy látja, a precíziós gazdálkodás, a távérzékelés, a robotika, a mesterséges intelligencia, a genomika, a biotechnológia, az élelmiszertudomány és a vízgazdálkodás a Debreceni Egyetemen egymást erősítve szolgálja a gyakorlatban is alkalmazható megoldások megszületését. Pap László polgármester pedig ismertette, a debreceni székhelyű agrár- és élelmiszeripari vállalkozások 2024-ben több mint 250 milliárd forint árbevételt, illetve 121 milliárd forintot meghaladó hozzáadott értéket állítottak elő, és több mint 3300 embernek adnak munkát. A 35. Farmer Expo-ra kilátogatók a látványos állat- és termékbemutatók mellett kézműves élelmiszereket is kóstolhattak.
14: A gazdasági hírek támogatója az Esbox bevásárlópark Hajdúsámsonban.
6: Ma is napos csapadékmentes időre van kilátás, a legmagasabb hőmérséklet 35 fok körül valószínű.
4: A
1: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék!
1: Anna, Júli, Zsülike,
2: Viki, Daci,
0: Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor.
3: Reggeli műsor.
0: Balázsék!
4: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek 7 óra után 12 perccel. Hello, drága hallgatók.
5: Hello, bello.
4: Ide valaki, olyan igaza van, Bali, ez ma te napod. Reggel Balázsék, tisztelt kívánság műsor, ezt sem most vantít. Egyébként tényleg, tehát ez, ma megtolom ezt a dolgot. Tehát, hogy ma mindenhol ott leszek. Rádió, kíváncsiságműsor.
5: Este tévében
4: vagyunk mindenhol. Mindenhol ott vagyunk, Szabika küldte nekünk. Vértes Kethelyen, Dobi van egy ilyen, én azt olvasom, amit írtok. Szondázás, ittasan ne gyere erre. De lehet, hogy Vértes Kethely. Vagy Kethely, van ilyen, hogy Vértes Kethely, mindegy. Az egyik, hogy valahol a Vértes környékén szondázás, ha itt áll, akkor ne menj arra. Jó, ez fontos. Mindenki legyen óvatos. Sokan, sok helyen szondáznak, úgyhogy...
5: Ez egy darabig nagy divat volt ez a hétfő reggeli. Tudod, a fővárosban is hidakat állítottak, meg hidakon az autókat.
4: De miért nyáron, mikor többet bulizol, meg koncertekről mész? Miért akkor, mikor kezdődik az iskola? De tényleg?
5: Mert hát, most még belehúztál hétvégén, ugye?
4: Igen, megtoltad a hétvégét.
5: Megtoltad utolsó nyári hétvégét, gyerünk!
4: Székesfehérvári lehajtó elesett, a dugó véget, kaptuk SMS-ben, köszönjük. Ha van arról valami friss, akkor írjatok, jó? 0-23-111-111. SMS számú. Na, gyerekek. Bocsánat, csak tűszögtem itt valami. Valamiféle parfüm van a levegőben. Na, mit szólunk ez a 24 éves sráchoz, aki elköltött egy Cessnát? Hát beszéljük már meg. Hát ez a hétvége a híre zseni volt. Hát zseniális a csávó. Ő ugye annyit tudunk, hogy ő berúgott, ugye?
5: Okay.
4: Tehát aztán innen indult, hogy ő berúgott. Kalocsai reptér környékén való, vagy legalábbis odaérkezett meg. Mindenesetre jól sikerült éjszakája volt. Ivott egy kicsit.
5: Na most várjál, az ugye nagy kérdés, hogy ez még a péntek esti, hogy hívják, péntek estének az utóhatása, vagy ő szombat reggel rúgott, szombaton kötötte el a gépet?
4: Szombaton hajnalban kötötte el a gépet, de ugye...
5: Ez előző esti, vagy aznapi?
4: Szerintem ez a szombat hajnal, az a péntek estébe indult el. Ugye mit csinálsz, ha részeg vagy? Ugye, ha részeg vagy, akkor elmész egy buliba, lefekszel, alszol, fölkelsz egy vonaton, fölébredsz valahol, ahol nem, amit nem tudsz. Ugye beülsz egy taxiba, kikötsz egy másik buliba. Tehát ilyen standard dolgokat csinálsz, na most ez a 24 éves srác, ez nem így gondolkodott.
5: Jó, mondjuk én...
4: Nem így gondolkodott.
5: Én őszintén bevallom nektek, én kerékpárt annak idején loptam részegen.
4: Igen, ide jutsz, elrobsz.
5: Ugye, tehát
4: eddig
5: ez a maximum, és másnap visszavittük, csak a kocsmából nem nagyon tudtál hazavinni. Van egy nehézségi fok a kerékpár és a kisrepülő ellopása között, igen, én azt gondolom.
4: Lehet, hogy ez egy evolúció volt, és azt mondta, hogy már lopott kerékpárt, már csinált, bemászott már vasúti kocsikba, már nem tudom, más kertekbe mászott. Most ő szeretne valami nagyon durvát, ugye? De az is lehet tényleg, hogy megnézte a Netflixen a GTA 6-nak ugye a 20 perces kis előzményfilmét, amit egyébként én is megnéztem, tök érdekes világ lesz. És azt mondta, hogy oké, akkor idáig, és benne maradt egy kicsit a szimulációban.
6: Igen,
4: benne maradt
6: abban
4: a világban.
6: Igen. És ő azt érezte, hogy ez most neki menni fog egy reptérre, ahol Cessnával felszállhatsz, oda éjszaka azt nem őrzik, oda úgy be lehet surranni?
4: Hát ez egy, na várj, menjünk végig a fokozatokon. Okay. Ez egy nagyon jó, kérdés, ugye. Több vármegyét érintő összefogás eredményeként kapták el. De hogy mit csinált? A közlemény szerint, ugye, az történt, hogy ő Kalocsán berúgott valahol, ugye? Beszökött a kalocsai reptérre, és elkötött egy Cessna 172-es típusú gépet.
6: Oké. Okay.
5: Tehát, ott van, hogy jutsz be? Hogy jutsz be ugye a reptérre? Őrzik vagy nem őrzik? Egy, kettő. Ennek van kulcsa.
4: Van kulcsa ennek a repülőnek. Állítólagosan a srácnak semmiféle előképzettsége nem volt. Az apukája nyilatkozott valahol, ahol elmondta, hogy ő úgy tudja, hogy a fiának jogosítványa sincs.
6: Úgy tudja.
4: A csávó zseni. Tehát ha nem veszik föl a Magyar Honvédséghez, komolyan mondom, zseni. Beszökött, figyeld, és azt írta a honvédelmi miniszter korábban a közösségről, de hogy szombat hajnalban riasztották a készenléti vadászgépeket. Figyeld, miután egy férfi engedély nélkül felszállt Kalocsáról egy kisrepülővel, majd, és itt jön a csavar, hullarészegen elindult Paks felé. Nem mond, hogy nem akart egyenesen belerepülni az erőműbe. Hát mennyire durva. Észlelték a gépet, figyeld, Gripenek kísérték az elrabolt Cessnát. Ez megvan, ez a sztori.
5: Egyszer csak érted, vezeted végre, rohadtul örülsz neki, és megjelenik a két izé Gripen.
4: Csutkára készen vezeted a Cessnát, elloptad a Kalocsai reptérről, balra jobbra nézel, és kettő darab Gripen megérkezik. Nem is tudom, hogy tudnak ezek a Gripenek ilyen lassan repülni.
6: Élete végéig ezt a sztorit fogja mesélni.
4: Az unokáknak is. Hogy repül egy ilyen Cessna 150-200 km/h, mondjuk full gázon megy. Azért olyan nagyon nem gyorsak ezek a Cessnák. A Gripenek hogy repülnek ilyen lassan?
6: Azt
5: hátrafelé megy.
6: Kicsit lassan. Figyeljetek, azt gondoltam, hogy esetleg a ChatGPT megint csak segíteni fog. Négyszer futottam neki, hogy próbáljon meg engem. Tehát fel kell szállnom, vészhelyzet van, muszáj, hogy felszállok, nem enged.
4: Nem tudod?
6: Nem tudod. Nem adja meg, hogy hogyan tudnék én felszállni. Azt mondja, hogy hívjam a 112-t, ne kezdjek el gurulni, vagy felszállni, ha már a gurulaggép a levegőben, állítsd meg, most azonnal írjál vissza.
4: Használd a Grokkot, az elmondja, az Elonnak használd az AI-ját. Hagyd az OpenAI-t, nem. Figyelj! Na várjál, megérkeztek a Gripenek, ugye? És erre mit csinált? Ő kényszer lesállás hajtott végre egy napraforgó táblában, és letette a gépet. Hát azért ez se semmi. De a csáva az új GTA-szat hallott, hogy öröm lenne nézni a gyerekeknek, hogy megy a GTA-ban.
6: De neked volt egy időben terv, hogy te majd megtanulsz.
4: Igen.
6: Eljutottál bármeddig?
4: Azt mondják, hogy 8 vizsga, és nagyjából 40 vagy 50 repült óra, amíg te mondjuk egy kétszemélyes Cessnát nagyjából tudsz vezetni, és amikor le kell vizsgáznod, akkor 8 különböző vizsgát kellett tenned. Ami meglepődtem, az nagyon sok. Ebben van repülés elmélet, mint a meteorológ, mit tudni, nem tudom mi. És nagyjából 30-40 óra az a képzés, amivel te lerepülöd azt, hogy biztonságosan repüljél egy Cessnával.
5: Hát a gyengéknek, ugye?
4: A gyengéknek.
5: A profik azok beülnek és vezetik.
6: Bátorra isszák magukat. De nagyon.
4: Ez a Cessna 172. Ez egy, hát figyelj, azért itt van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 darab műszer van a műszerfaladon. Na. Innen indul. Hogy a csávó vagy ösztönös zseni, vagy tényleg nagyon jó a GTA-ban, nem tudom.
6: Hogy indítod el egyáltalán?
4: Ha van benne kulcs.
6: Kell, hogy benne legyen kulcs.
4: Valamilyen indítóban kell.
6: És hagyják?
4: Hát ez egy jó kérdés, hogy benne van-e a kulcs.
5: Hát nyilván mit tenni, a tulaj, a pilóta valamilyen beszaladt, vissza, nem tudom. De hát kellett, hogy kulcs legyen benne, mert az aztán végképp elképzelhetetlen, hogy a csávót majd a piros meg a kék
4: az biztos,
5: össze érintésével indította.
4: Az biztos, hogy nem. Mitől józanodsz ki gyorsabban? Anyád lekever egy maflást, vagy megjelenik melletted kettő Gripen? Ez is egy jó kérdés. Azért ülsz csutka részegenben, teljesen kész, hogy vezeted a Cessnát, balra nézel, és ott van két Gripen, és azért erre azt mondta, hogy wow, oké.
5: Megvagyok.
6: A vadászpilóták ilyenkor integetnek, hogy szállj.
4: Hát gondolom, van valamilyen jelzés.
5: De hát ezt meg a csávó nem ismerte, mert ahhoz kell... Gondolom én, hogy kell a pilóta vizsga, érted,
4: hogy ismerd a jeleket.
6: Jelzéseket. De vannak a nemzetközi
4: jeleket.
6: Mit csinálsz, te normális?
5: Állj le! Mi van, ha szimulátorozott a gyerek? Az segít.
4: Szerintem simán.
5: Tehát ha sokat szimulátorozol, gondolom, hogy van ez Cessnára is, nem csak nagygépekre, akkor az alapján föl tudsz szállni.
4: A szimulátor alapján az valószínűleg akkor igen. Tehát az lehet benne, hogy igen. Mert az alkoholtól azért ennyire nem okosodsz meg.
5: Hát nem.
4: Ugye?
5: Hát
4: tehát,
5: nem.
4: Hogy... Igen, tehát ettől azért megbátorodsz, de bármennyire lennék részeg, azért beülnék egy ilyen Cessnába, valószínűleg nem tudnám elindítani. Vagy nem lennék olyan bátor. Van meg azért ott vannak bizonyos mozdulatsorok, amiket végre kell hajtani.
6: Van-e ilyenkor ott bárki az irányítótoronyban, aki egy kicsit feláll egy bögre kávéval a kezében, egy kinyílt az ablakon, és azt mondja...
4: Hajnali 4 óra van, nincs repül a Cessna, igen.
6: De Józsi, ki ez?
4: Nyilván az lehetett, mint az amerikai filmek legtöbbében van, írja egy hallgató, hogy lehalította a napelemzőt, és a tenyerébe ejtett a kulcs, ugye? Tehát ezt 150 amerikai filmben láttuk, hogy lehajtja a napelemzőt, és a tenyerébe esik. Jó, én bírom ezt a palit, én kicsit szeretem. Nem tudom, miért volt a célja Pakssal, az egy kicsit gyanús, hogy Paks felé repült.
5: Szerintem tök véletlenül repült arra. Szerinted tudta, hogy merre repül. Csatak részegen elkötsz egy repülőt, szerinted van terved? Hogy hova mész, meg merre indulsz. Hát szerintem ment a csávó pont Paks, ugye, és ott lépett be. A paksi légtér az védett, ezért jöttek a Gripenek. És
4: igen.
5: Az meg majd letette a gépet, és utána még egy autót is el akart lopni. Menekült.
4: Igen, menekült, de azt mondja, nem akart ellopni, egy arra közlekedő autós megállt, mert hogy stoppolt a csávó. Tehát letette a Cessnát a búzamezőn, kiállt, és neki állt stoppolni. Hát zseni a pacák. A férfi bejut a kocsiba, és el akart hajtani. Amit a jármű utasa akadályozott. Meg na, akkor de, akkor ez lehetett.
5: El akart lopni a kocsit is.
6: Figyelj, te elloptál egyszer egy biciklit nagyon részegen. Mi volt a legbátrabb dolog, amit valaha csináltatok?
4: Részegen?
6: Aha.
4: Hát szerintem nagyjából ez.
5: Tehát, ennyi, hogy ilyen... hát ennél tovább nem mentél. Jó, persze, nem tudom, most bedobsz egy követ egy ablak, vagy egy ablak, vagy egy követ egy ablak. Na érted, mit akarok mondani.
6: Tehát,
5: hogy, igen, hogy mi van még benne? Ellopsz egy biciklit,
6: eldobtál egy telefont.
5: Elviszed igen. A sörös korsót, eldobsz egy telefont. Ilyen, tehát ennél nagyobbakat nem.
4: Nagyjából ezeket csinál, igen. Hát, ha megtaláljuk ezt a srácot, hogy gyerekek, írjon valaki. Lehet, hogy ismerik. Lehet, hogy helyi látványosság. Lehet, hogy híres lett azóta. Ha tudjátok, hogy ki ő, hol laki, mit csinál, nem is feltétlen ma, de nagyon szívesen beszélnénk vele.
6: Meg nem az volt, hogy az apja valahol nyilatkozott?
4: Az apja nyilatkozott. Igen,
6: apuka.
4: Ott mond, apukát is nagyon megtaláljuk, igen. Apuka mondta, hogy a srácnak jogsia sincs. Érted?
6: És az a durva,
4: hát azért az nagyon erős.
6: Hogy én úgy olvastam a hírekből, hogy annyira nagyon kakuk volt, hogy nem is emlékszik az egészre. Tehát azt se tudja, hogy mi történt vele.
4: És képzeld, amikor hogy leültetnek józanul. Tudod, mit csináltam? Jobban vagy kijózanultak, mit csináltam? Na fia, az van, hogy bementél egy repülőtérre. Elköltöttél egy Cessnát. Üldöztek a Gripenek. Készen leszállás hajtottál végre. Leszálltál egy búzamezőn, és el akartál lopni egy kocsit. És ülsz, és azt mondod, hogy igen. Ezt csináltam.
6: Óriási!
5: Én egyedül?
4: Igen, nyilván történhetne baj, meg nyilván felelőtlenség, meg nyilván most nekünk is nagyon kéne morgolódni, hogy eljj, aki ilyet csinál, eljj. De hogy van benne valami rock and roll? Hál' Isten, nem sérült meg senki, nem lett baj. Igen, az eset után fél, a csávó akkora port kavart, hogy az eset után a rendőrség a légügyi hatósággal együttműködve ellenőrzést rendelt el a kalocsai reptéren, és a vizsgálatot a közeljövőben az összes reptére kiterjesztik. Tehát az ember elérte azt, hogy az összes reptérbe a bejutást, a kijutást, hogy az ellenőrzést az kiterjesztik, mert hogy igen, igen. A repülőgépek őrzésével, rögzítésével, a repülőterek biztonsága kapcsolatban felmerült néhány
5: kérdés.
4: Érted, hogy a csávó az hogy ment ide be? Hát imádom ezt az esetet ugyanakkor. Őrizetlenül hagyott vagy nem biztosított repülőgép milyen gyorsan lehet közlekedésbiztonsági és honvédelmi kockázat? Mi lett volna, ha berepül Paks felé? Lelövik?
5: Hát valószínűleg.
4: Lelövik, igen?
6: És egyébként most az, hogy ez a két Gripen felszállt és kísérte, tehát ennek a költségét majd ráterheli?
4: Hát ez egy jó kérdés. Megjön egy sárga csak. Gripen felszállás, igen, leszállás, üzemanyag 36 ezer forint, 4 ezer év. Kapja a csávó majd a sárga csekkeket, érted? Mert ha berepül Paks fölé, mondjuk öntudatlanul, de tudod, tehát azt nem tudom, hogy tudod a levegőbe tartani, hogy tudsz egyensúlyozni, hogy tudsz megkezdeni egy leszálló műveletet, hogy tudod a sebességet lassítani, tehát rengeteg kérdés, ha te tényleg makom vagy.
5: Abszolút. Igen, amikor a leszállás nem is sikerült ugye ötösre.
4: Nem volt hely, de letette, leizuhatott volna, de letette a csávó, hogy lelövik, valószínűleg lelövik.
5: Ja, tehát, hogyha Paks felé olyan berepül... Közel, olyan közel kerülsz, akkor egy ideig megy a magyarázkodás, hogy gyere le, gyere, és onnantól kezdve kész.
4: És valószínűleg lelövik, mi?
6: Valószínűleg fel se tudták venni a kapcsolatot vele.
4: Igen. Figyelj. A kalocsai reptéren Cessna 172-eshez ment, kitépte a földből a repülőgéből rögzítő köteleket, most jönnek az esetek, már egyre több innen tudunk. Ez követően beszállt a gépbe, és a szervízútról szabálytalanul a levegőbe emelkedett. Ment el a felszálló pályáig. A repülés rövidre sikerült, Gerjen határában egy napraforgó mező kényszerleszállás hajtott végre, miután megjelentek nála a Gripenek. Azért ez zseni, ez a sztori.
6: Nyilván nem egy átlagos szombat, nyilván nem egy átlagos nagy benyomás, de annak azért biztos, hogy voltak előtte már ilyen jelei, hogy ez a srác azért komolyan nyomja.
4: Ja. Lehet, hogy a fater azt mondta, jó, megint csak ennyi. A múltkor elbemett
6: Amikor
4: Kecskemétre.
6: A tankot.
4: Igen, ő lopta el a migalkat részeket a Kecskemétről, érted? A múltkor hazajött egy MiG-29-es hajtóművel Kecskemétről lopta. Ahhoz képest...
6: Lezárták az eljárást.
4: Az mennyire durva. A kényszerleszállás végrehajtó kis repülőgépet a Gripenek megtalálták, és a helyszín felett maradtak. Figyeld, a helyszín felett köröztek a Gripenek. A mentőhelikopter és a földi mentőegységek megérkezésére.
5: Itt az egy gyerekek, ennek van költsége, az biztos.
4: Ez egy százacskában úgy benne lehetett mindennel együtt. Mentőhelikopterrel, Gripenekkel, földi mentőegysége, micsoda port kavart a csávó. És akkor mi van? 3 nap elzárás, kijózanodás, szabálysértés?
6: Valamit biztos.
4: Eljárás biztos van. Hát valamilyen eljárás az biztos van. Igen. Igen.
6: Nehogy aztán fény kapjál.
4: Onnan tudta a levegőbe, hogy merre? Nem tudtam, szerintem így, csak hogy valamerre repült. Tehát
5: véletlen,
4: nincs összefüggése Paksa.
5: Nem volt benne, hogy megtámadjuk Paksot, meg ilyenek.
4: Szerintem az menő, ha életedben egyszer hazakísér két Gripen, szerintem egyébként az menő. Nem? Tehát azért ezt ritkát, ezt nem tudja mindenki mesélni. Hogy jöttél az a Gripenek kísértek?
6: Hát figyelj, vannak
4: itt ilyenek. Jól szálltál a Sanyiéknél a búzamezőn.
6: Mi pucér maraton csináltunk részegen. lefutották a maraton, gondolom.
4: Oké, még azt is adom. Tehát, hogy nekem még az is benne van. Az is benne van.
6: Én részegen birkát loptam, csak másnap reggel vettem észre, hogy egy komondor kutyát hoztam el, meg is lepődtem.
4: Azt mondja, hogy rablás is lehet akár 2-től 8 évig terjedő. Azt nem hiszem.
5: Hát miért elkötött egy gépet, ráadásul le is nullázta. Hát...
4: Aha. Azt mondja, hogy paksanak saját légvédelme van a grippeneken kívül. Tehát, hogy van saját légvédelem.
5: Milyen légvédelmi ágyuk?
4: Ez egy jó kérdés, ezt nem tudom, igen.
6: Kupola.
4: A repülésben a le és a felszállás a legnehezebb. Nekem aktív pilótaként az a furcsa, hogy van egy aktív pilótánk, hogy a felszállásnál a full gázon kívül a lábaidat is kell használni. A szivatót is, a flapseket is, 10 fokos felszállási szögben, amit felszállás után vissza kell állítani, stb. Aha. Látod? Tehát, hogy na, itt van. Tehát, hogy itt azért egy csomó, művelet van azért, amit neked csinálnod kell.
6: Ráadásul tök sötétben csinálta mindezt.
4: Igen.
6: Tehát, sötétben felszállni, meg sötétben letenni a gépet,
4: igen.
6: Azért az elég jedi.
4: Itt van egy hallgatónk. Tamás, hello Tamás, ciao.
2: Sziasztok,
4: Te írtad nekünk ezt az üzenetet? Vagy te is vezetsz Cessnát? Nem te írtad. Jó, te Cessnát vezetsz?
2: Igen, én pilóta vagyok.
4: Pilóta.
2: Többek között Cessnán.
4: Na, csak nagyon kevés időnk van, csak lehet, hogy valaki minden nélkül így föl tud szállni, vagy le tud szállni egy mezőn? Szerinted ez lehetséges?
2: Szerintem teljesen kizárt, biztos, hogy legalább szimulátorban már képződött, vagy részt vett esetleg ilyen úgynevezett tesztvezetésen, több kuponos oldal is hirdeti ezt, ahol az alapokat megmutatják a pilóták a leendő pilóta jelöltnek, aki azért jön el, mert érdekli az, az egész repülés.
4: Tehát nulla képzettséggel, vagy nulláról nem tudna felszállni?
2: Nem gondolom, hogy föl tud szállni.
5: És ha nagyon részeg vagy, akkor se?
4: Nagyon-nagyon részeg vagy.
2: Akkor valószínűleg bátrabb az illető, de azért azt ne felejtsük el, hogy amit ő tett, az rendkívül súlyos dolog.
4: Persze, veszélyes, ezt elmondtuk mi is, igen.
2: És ugye a tulajdonosnak egy nagyjából 150 ezer eurós kárt okozott ezzel, plusz egy véget nem érő eljárásba kezd.
5: Az első lépés, hogy ebbe tényleg nem kell kulcsit, valaki azt írta, hogy ebbe van egy ilyen...
2: Nem, ez egy dízel Cessna, ezek egy startgombbal indulnak.
4: Megőrülök, tényleg?
2: Ha nem zárták be a gépet a reptéren, valószínűleg valamire elfelejthették, akkor sajnos ezt el lehet így.
6: Irány, Budaörs, próbáljuk.
4: Mennyit repült, azt tudjuk? Tehát körülbelül, te tudod, a leszállás, vagy a kalocsáról indult, nem tudom, milyen
2: perceket repült. Tehát én a levegőben voltam, én hallottam is, hogy a tájékoztató próbálja hívni ezt a lajstromot, és nem jelentkezik. Aztán hát most már tudjuk, hogy miért nem

0: hívják? Hívják a Cessna.
1: Senki nem érte el?
0: Senki nem válaszolt. Nem tudtam elnyomni a rádió gombját.
1: Mindenki ilyen őt kereste.
0: Azt a mindenit, gyerekek. Azért ez nagyon kemény. Jó, írjátok meg, gyerekek, nektek mi volt a legdurvább? Jó? Na nézzük meg. Tehát ehhez képest hol tartanak a mi hallgatóink. Jó? De nem ér kamuzni való sztorikat, ami megtörtént egy-egy blackoutnál, ahol idegen esküvőn ébredtetek egy napos vonatot után. Jó? Jövünk mindjárt 7:30, itt vagyunk rögtön a hírek után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg, aki Zolika, derekkoncerten pogózok.
2: Erre felírok valamit. Grand Evu családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
3: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
4: A 90 grammos, szeletelt, csomagolt herc, sonka vagy karaj MySpár kuponnal csak 499 forint.
3: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
5: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagy, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
6: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
7: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
8: Azt hiszem, holnap itthon maradok.
9: Na nem hiszem el, múlt héten a gyereknek fájt, most meg te kezded. Még szerencse, hogy kéznél van a Dorítricin. A Dorítricin 3-as segítséget nyújt. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású.
7: Dorítricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar gálapiros alma kilója csak 469 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő pedig csak 479 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
11: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolaj árán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlennappal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
0: Reklámot hallottak.
12: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: Szakmatanulás, másodszakma, érettségi, nappali tagozaton vagy munka mellett a Diószegi Baptista Technikumban mind megtalálod. Felkészülten, biztos tudással a jövőért. Válaszd a Diószegit. Információk és előjelentkezési lehetőség a diosegi.samuel.baptistaoktatás.hu oldalon.
14: Ahó, stabil optikai net féláron. Ennek a fele sem tréfa.
15: Otthoni és üzleti internet csomagok 3 hónapig 50% kedvezménnyel és díjmentes bekötéssel a Zénet Telekomnál. Részletek és megrendelés a www.zt.hu weboldalon vagy a 1277-es telefonszámon.
16: Innovációs díjak Amerikától Svájcig. Másodpercenként 28 tubus a világ legkorszerűbb gyártósorain. Világmárkáknak 40 országba. Ez mind nagyon szép eredmény. De hogy mégis mire vagyunk a legbüszkébbek? A munkatársainkra. Neopak. Csomagolás a legmagasabb szinten.
17: Bemutatkozik a Geely, a világ egyik legnagyobb autógyártója. Fedezze fel a Geely modelljeit az újonnan nyílt szalonunkban, Debrecenben, a Mikepércsi út 38-as szám alatt. Regisztráljon tesztvezetésre a www.geelytest.hu oldalon, vegye igénybe nyitási akcióinkat, és legyen ön is az első 500 magyarországi vásárló egyike, akik különleges kedvezményben részesülnek. Értékesítés és szerviz egy helyen. Geely

0: Debrecen. Az élmény már az első útnál elkezdődik. www.gilitest.hu. A Csegei Hanáscsárda bemutatja a 14. Tisza Csegei Harcsapaprikás Főzőfesztivált. Szeptember 5-én szombaton várja önt is a zenés forgatag az Agyagbontával és a Számadó zenekarral. Emellett színes családi és gyermekprogramok, népművészeti csoportok és kirakodó vásár teszi teljessé a napot. A rendezvényen kedvezményes áron kapható a szabadban főzött halászle és harcsapaprikás. Fellépők, Fási Ádám és vendégei, digitál zenekar, Barbie és Szabi, Péter Sramek és Nótár Méri. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. A belépés ingyenes.
1: Fürdőszoba felújítás. Válasz piramida akrilkádat a gulyás tüzében. Az akció a készlet erejéig érvényes. www.gsv.hu.
2: Miért világít már megint ez a lámpa? Mamma mia!
3: Fiat vagy Alfa Romeo? Olasz Autószerviz Debrecen. Nem találgatunk, megkeressük a hiba valódi okát.
4: Készen állsz az év legfinomabb élményére? Az ország tortája megérkezett. Augusztus 20-tól az elsők között kóstolhatod meg a Mandula cukrászdákban. Ne maradj le róla! Online rendelés egyszerűen a kismandula.hu oldalon. Szeretettel várunk a Mandula cukrászdákban.
5: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en. Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen. FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
6: Reklámot hallottak.
7: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
8: Meghalt a Múzeum utcai késelés egyik áldozata. Német győzelem a debreceni 3x3-as kosárlabda tornán. Dobó Nikolett vagyok, jó reggelt kívánok! Megkéselt két fiatalt egy 64 éves férfi a debreceni Múzeum utcában szombat hajnalban. A rendőrség a police.hu oldalon azt közölte, a gyanúsított szóváltásba keveredett a két fiatalemberrel, majd elővett egy kést és mindkettőjüket megszúrta. A járőrök két órán belül megtalálták a 64 éves férfit, akit előállítottak a főkapitányságra. A nyomozók gyanúsítottként kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A mentők kórházba szállították a sérülteket. A Debreceni Egyetem Klinikai Központja a DeHír megkeresésére közölte, az életveszélyesen megsebesült 23 éves férfi a szakszerű orvosi ellátás ellenére életét vesztette. 24 éves barátja súlyos sérülést szenvedett, az ő állapota stabil. A harmadik nagy csomópont fejlesztés is elkészült Debrecenben. A Budai Nagy Antal utca és a Vámospercsi út kapacitás bővítő átépítése tavaly tavasszal kezdődött, és az új tanévben már nem kell forgalomkorlátozásokra számítaniuk az erre közlekedőknek.
7: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
8: A DV Parking Kft. Mától előreláthatóan két hétig parkolási rendszer korszerűsítést végez az ítélő tábla mélygarázsban. A munkálatok szükségessé teszik, hogy felváltva lezárják a két be- és kijárati oldalt, azonban azok közül egy-egy mindig használható marad. Így a mélygarázsba történő be- és kihajtás folyamatosan biztosított lesz. A munkálatok idejére a társaság ügyfelei türelmét kéri.
7: A DV Parking információit hallották.
8: Sport vasárnapi eredmények. Német győzelem született a 3x3-as kosárlabda World Tour Masters-en. A profi férfi csapatok pénzdíjas tornájának döntőjében ugyanis a Baskets Bonn 21-17-re verte a holland Amsterdam együttesét a Kossuth téren felállított arénában. Debrecen csapata a negyed döntőben búcsúzott, miután 22-17-re kikapott a második helyezett hollandoktól. És elszenvedte első vereségét a szezonban a Deac a labdarúgó NB3 északkeleti csoportjában. A Debreceni Egyetemi Gárda a tegnapi hatodik fordulóban 2-1-re maradt alul hazai pályán a Gödöllővel szemben. Zivatar miatt első fokú figyelmeztetés van érvényben Hajdú-Biharban, azonban többnyire napos időre van kilátás, 35 fok körüli maximum hőmérséklettel.
9: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
10: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ferivel. Csak igazi mai sláger megy.
1: 3-4-8 lesz, pontosan 5 perc, ma jó reggelt kívánunk mindenkinek, továbbra is keresjük azt a 24 éves férfit. Hát ha megtaláljuk, vagy ismerős, vagy szülőt, vagy márkit, aki ugye Szombaton hajnalban ellopott egy Cessna kis repülőjét a kalocsai reptéről, és Paks felé vette az irányt, riasztva a légierő gripeneit. Nem hogy repülési tapasztalata nem volt, az apukája azt mondta, hogy jogosítványa sincs a srácnak. A férfi leszállt ugye egy napraforgó táblában, és utána az 512-es úton megpróbált elhajtani egy autóval.
2: Keressük a csajt, akivel szakított aznap.
1: Igen, keressük a csajt, aki szakított, keressük a Rockstar Games-nek a vezérigazgatóját, hogy integrálja a történetet, és halasszák el a GTA 6 bemutatóját azonnal legalább egy évet, és ezt a sztori legyen benne, mert ez full GTA, elmondom neked, elkötni egy repülőt, leszállni, oldalra borulni, utána elkötni egy kocsit, ez egy az egybe GTA.
2: Legyen ő a díszvendég a nagy bemutatón.
1: Ha ez nincs benne a GTA 6-ba, ez nem lesz benne ez a sztori, egy órát se játszunk vele. Szóval igen, és ugye beszéltünk Tamással, akit mindjárt visszahívunk a Cessna pilótájával, és Tamás a levegőben volt, és hallotta a légiforgalmazást, hogy a torony keresi a srácot, hogy szóljon bele, hogy mégis miért repül a Cessna, és hova repül. Nyilván nem volt rádióforgalmazás, mert hogy valószínűleg nem tudta bekapcsolni a rádiót.
3: Lehet, hogy hallani hallotta, de visszaszólni nem tudott.
1: Visszaszólni nem tudott, és ott tartunk, ugye, hogy vagy szimulátorozott, és ott tanult meg, vagy valamilyen előképzettsége kellett, hogy legyen. És ugye ezek a dízel Cessnák, ezek nem kulcsosak, hanem startgombosak.
3: Az ajtóhoz van kulcs, tehát bezárni be tudod, de ha ezt elfelejtetted, vagy nem zártad be, akkor megnyomod a startgombot, szivató, az gyerünk.
1: Most
3: nem
1: tudom, Zsűl megtalálta a repülését, figyelj, ezt repülte. Tehát igen, itt azért van baj, ez körülbelül úgy néz ki, mint amikor egy 3 éves gyereknek adsz egy rajzlapot, hogy rajzoljál, és elkezd vonalakat húzni. Felszállt egyenesen, nyomt egy balost, utána nyomott egy visszafordulót, átrepült hát én nem is tudom minek a másik oldalára, és ott egy hatalmas nagy, de nézd meg, atomerőmű déli bejáró fölött körözött a csávó, Paks fölött, érted?
2: Ott az éles jobb kanyarnál, ott már nagyon bátorra repült a magát, nem? Igen, ott nagyon... volt egy, mit tud ez a gép?
1: Igen, és valahol az atomerőmű déli bejárójánál a betonút mellett leszállt a búzamezőn, ez a Flight Radarnak a repülési adata.
2: És a gripeneknek az konkrétan útonal terve megvan? Arra lennék még kíváncsi, hogy ők hol szálltak be a buliba.
1: Hol szálltak be a buliba, és a gripenek ugye köröztek még a levegőben, amíg megérkezett a mentőhelikopter és a jármű.
2: Hát ez nem lesz olcsomulatság.
1: Ez nem lesz olcsomulatság.
2: Előzetesben van a csávó, azt írják.
1: Aha, nem fog tudni vele beszélni.
2: Nem valószínű. De egy rokona talán csak...
1: Azért csak van egy rokona, aki elmondja, hogy milyen, igen. Szóval nyilván anyagi kár van, nyilván a Cessna kárát ki kell fizetni, nyilván ez egy komoly bűncselekmény, tehát mi sem istenítjük őt. Maga a sztori érdekes, hogy ez hogy mész be egy repülőtérre és kötsz el. De hívjuk akkor Tamást még, itt van a vonalban állítólag, mert hogy még van egy-két kérdésünk vele kapcsolatban. Hello Tamás, újra jó reggelt!
4: Sziasztok!
1: Csáu. Szóval te hallottad a rádióforgalmazást, hogy őt hívja a torony. Ilyenkor a kalocsai torony hívja őt?
4: Nem, a Hungarokontroll tájékoztató szolgálat keresi, mert ugye a gépe, legtöbb gépbe egy transponderek úgy vannak bekötve, hogy ahogy áram alá helyezik a gépet, a szűrtség alá, az ugye azonnal működésbe lép, valószínűleg ennek a gépnél is ez így volt bekötve, és onnantól kezdve ez a transponder jelet ad rólunk, hát látják, hogy merre megyünk, milyen magasra, mi a lajstromunk, stb. És nyilván látták azt, hogy Paks irányába vette az utat. Amikor bárki repül az erőmű közelébe, vagy az erőmű irányába, minden esetben a tájékoztató szolgálat ránk kérdez, hogy erősítsük meg, hogy kerülni fogjuk a Paksi légteret. Nyilván őt is erre akarták megkérdezni, hogy erősítse meg, hogy kerülni fogja, de hát ugye nem volt két oldalú rádió kapcsolat, valószínűleg a rádiója be se volt kapcsolva, mert én sem értem el a levegőből. Sokszor van egyébként, hogy a tájékoztató hív valakit, és a lögét nem válaszol, mert takarásban van, árnyékban van bármi, és akkor a levegőből meghívjuk egymást, hogy keresi a tájékoztató, figyeljen, de ugye nekem se reagált semmit.
1: Mi a protokoll, ha mondjuk ő berepül Paks fölé? Mert itt látjuk a repülési magasságokat is, Zsüli azt is megkérdezte, fölment 2000 lábra, aztán lejött majdnem nullára, onnan fölment 1500 lábra, utána... Ja, ez a sebesség, tehát a sebességet nézzük, ilyen, meg a magasság, ott van a láb is szerintem. Tehát egy iszonyatos magasságváltás, meg iszonyatos sebességváltásokkal repült, látszik, hogy nyilván nem egy rutinos pilóta. Mi van, ha berepül Paks fölé, akkor mi történik?
4: Hát szerencsére gyakorlatból ezt nem tudom, hogy mi történik, de ugye aki, ha nincs két oldalú rádiókapcsolat, nem megfelelő transponder kóddal repül valaki abba az irányba, akkor egész biztos, hogy ugye riasszák a grippeneket, hogy itt veszélyben van az erőmű. Azt tudni kell, hogy nagyon kevés ilyen objektum van Magyarországon, ami ennyire védett és lezárt, mint a paksi atomerőmű, oda még a mentő helikopter se repülhet be. Hát úgy van az M6-os autópálya is kiképezve, hogy ezt a lezárt kört, az körzővel húztak egy kört az erőmű köré, oda semmilyen esetben nem léphetünk be légi járművel, és ha megközelítjük, akkor már ugye, hogyha nem jelentkezünk a tájékoztatónál, hogy mi a szándékunk, kikerüljük, stb., akkor biztos, hogy ránk emelik a grippeneket.
1: De ezt itt a srácok rá is emelték a grippeneket.
4: Hát igen.
1: Ez akár lehet, hogy ez parancs is? Tehát, hogy ez akár eljutat oda, hogyha ő berepül Paks fölé, és veszélyesen elkezd leszállni, vagy valamilyen manőverbe, akkor akár le is lőhették volna?
4: Biztos vagyok benne, hogy valahogy meg kell akadályozzák. Hát azért egy ilyen repülőben van 200 liter gázolaj, ugye jelen esetben, illetve kerozin ebbe a Cessnába, azért ez oda beesik az erőmű közepébe, nem biztos, hogy a mai nap az, vagy hát a másnap az
1: ütletik. Aha. Lehet, hogy akkor nem hát, így beszélünk igen. Erről mi igen, sem, igen.
4: Hát sőt, valószínűleg nem beszélünk egyáltalán, de rendkívül súlyos dolog azért, amit ő csinált úgy, hogy képzetlenül ráadásul. Ezek a magasságváltásai is nyilván azért voltak, mert fogalma nem volt, hogy mit csinál. Tehát valószínűleg láthatott filmekben, hogy mit kell húzni, nyomni, és akkor ezt próbálta leutánozni fejből, de...
3: Hát így sikerült fel. Csak a reptéren, a kalocsai reptéren is van irányító torony, ugye?
4: Nincs, és nem kötelező, ott csak mondjuk rádiószolgálat van, ha aha. van, de ez nem, ezeken a reptereken ez nem kötelező.
3: Tehát ez simán benne van,
4: hogy
3: valaki...
4: Ha engedély a reptérnek, akkor nem is lehet.
3: Aha, tehát simán benne van, hogy valaki úgy száll föl, hogy ezt nem veszik észre.
1: Hogy ott senki nem vett, nincsen senki.
4: Hát, sajnos igen, ugye napközben nem szokták bezárni a gépeket, mert ha jönnek pilóták, akkor ugye ne kelljen a kulcsot adni, venni. Hát nyilván ez eddig a pillanatig volt így. Nekem is vannak repülőim, én már tegnap intézkedtem, hogy minden repülőt bezárni és eldobhatatlanná, vagy elvihetetlenné.
1: Igen, most az összes reptérnek átnézik a biztonsági szolgálatot, szigorítanak, igen. A grippenek hogy érnek oda ilyen gyorsan? Tehát, hogy ő nagyon kevés időt töltött a levegőbe. Azért az megdöbbentő, hogy pillanatokon belül fél percen belül, egy percen belül, vagy két percen belül ott voltak a grippenek. Ez nagyon
4: hát
1: durva.
4: Ugye a grippenek közel 1000 km per órával képesek menni. Ugye felszállnak a Kecskemétről mondjuk, onnan néhány perc, gyakorlatilag egy másfél perc repülés, és ott vannak. Tehát azért ez is így van kitalálva, hogy az ország bármely területén ott legyenek percek alatt gyakorlatilag.
1: De milyen lassan de kellett nekik, hogy repüljenek, hogy kísérjenek egy Cessnát? Tehát egy Gripen tényleg akár 1000-rel is megy egy Cessna, nem tudom, 150-200, a srác ment mondjuk 120-szal, tehát csoda, hogy a Gripenek tudtak.
4: Annyira megfékezni, és ugye megpróbálják ilyenkor fölvenni velük vizuálisan a kapcsolatot a pilótával, hogy mi a szándéka. De hát ezt nyilván ők tudnák elmondani, hogy ilyenkor náluk milyen riasztási lánc, hogy mi a protokoll, hogy mikor van az, hogy akkor be kell avatkozzanak. Mondom, szerencsére nekem ilyen esetem még nem volt.
1: Ő valószínűleg meglátta a grippeneket, és akkor megijedt, és ekkor kezdett el kényszerleszállást hajtani a búzamezőn. Mert hogy letette a Cessnát egyébként, ami talán az oldalára borult, de valahogy leszállt.
4: Hát igen, ezt azért inkább zuhanásnak mondjuk, de igen, azért a Cessnából nem sok maradt.
1: Tényleg full GTA az egész, de egészen elképesztő. És azt mondja Júli, hogy előzetesben van.
2: Hát azt írják, igen.
1: Aha.
4: Hát szerintem az a minimum, de hát nyilván ki se kéne engedni, de valószínűleg sajnos kifogják. Én attól félek, hogy nehogy a kortársai fényt kapjanak, és elkezdik járni a reptereket, hogy honnan lehet még esetleg.
3: Hát nem hiszem, hogy ez most egy ilyen örök példa lenne.
1: Csak nem, azért ez ritkán történik, meg mi is ezért beszélünk erről az esetről, mert azért ez ritka, tehát ilyen nincs minden nap. És ráadásul nulla előképzettséggel, full részegen. Tehát a sztori önmagában nagyon, nagyon érdekes, hogy hogyan. Mi azért hárman beülnénk, ilyen Cessna, azért akarnák a fejünket nézni nagyokat, hogy akkor most mi a fenét csináljunk.
4: Nagyon kemény. Valamilyen képzettsége biztos, hogy volt, vagy szimulátor, vagy sétarepülés közben elleste a technikát, tehát biztos, hogy nem akkor látott Cessnát belülről először, és nyilván nem véletlen ment a reptére, valószínűleg azt is tudta, hogy ott nyitva vannak a gépek, esetleg elvihető.
1: Másik kérdés, ami nagyon izgalmas azért, hogy mit evett és mit fogyasztott, nem? Hogy gyerekek, azért egy csapatépítőn ezt a koktélt azért meg tudnánk küldeni, nem? Aztán megnéznénk, hogy Gyuli megtámadja Feri egy-kettőt. Hát azért nem mondta, hogy...
2: Jövő héten lesz Lacinál egy csapatépítő, ha egyszer csak eltűnök.
1: Nem mondta, hogy nem veszük be Feri egyet, valamelyik magángépet, és kötjük el az OTP gépét, érted? Hát ne csináljuk már. Tamás, nagyon köszi. Ez kemény ez a történet, meg köszi, hogy csörögtél, mert találtunk valakit, aki ért hozzá. Meg hát a levegőben voltál, amikor ő is repült. Ez egészen megdöbbentő. Párhuzam. Köszi.
4: Hát igen, akkor nem tudtuk még, hogy mi történik, hogy ez csak később a hírekből derült ki, hogy már ez volt.
1: Milyen sztorinak vagytok részesei. Igen. Tamás, köszi, vigyázz magadra, jó repülés nektek, köszönjük szépen.
4: Köszönjük.
1: Köszi, ciao.
2: Teljesen jogos a kérdés, nem lehet, hogy csak a paksi munkálatokat akarta ellenőrizni.
1: Nagyon lelkes.
3: Tényleg a meder munkák.
1: Ott van a Cessna 172-es gép a búzamező közelében, és figyeld a mentőket kivonulva. Ott mutattak egy totált az országúton, 5 tűzoltóautó, 2 mentő, figyelj, írdatlan költség. Írdatlan nagy.
3: Csendesen nézik a repülőgépet a tűzoltók.
1: Egybe van, nem is esett az oldalára, kicsit így a jobb szárnyára ráborul, de nincs fölborulva a gép egyébként.
2: Ő vajon volt egy ennek az egész akciónak egy pontja, amikor elkezdett bepánikolni? Tehát amikor kiszállt,
1: szerintem van az a blackout, hogy nincs. Nem, hát még nem. Elkötött egy autót utána.
2: Hát mert menekülni akar. Valószínű. Tehát, hogy volt már egy olyan, hogy úristen, valami nagy szart csináltam.
1: Szerintem nem. Igen. Megnézte a GTA trailert, igen, és a Csernobyl sorozatot, és a kettőből össze akar tenni valamit, igen. Egy barátom egy kádár kockában lakott, emeleten volt a szobája, hogy nagyobb buli után elindult haza, felment az emeletre, lefeküdt aludni, reggel arra ébredt, hogy egy idős házas pár figyeli. Ekkor derült ki, hogy nem csak a házat, de még a települést is eltévesztette. Betörési ügy lett belőle, ugye reagálva arra, hogy jönnek hallgatói SMS-ek, hogy ki mit csinált. Velence fürdőtáblát ástuk ki, majd a talpán lévő 30 kilós betontömbbel együtt hazáig cipeltük egy órán
3: keresztül.
1: Szóval
3: ti voltatok.
1: A konyhában csak átlósan saroktól sarogva beszorítva fér be. Őszintén sajnálom, Feri.
3: Jó van, megbocsájtjuk.
1: Hajrom, megyom a vezetett a faluban, igazoltatni akart a rendőr, nem tudott megállni, úgy telébe verte a rendőrautót, berepült az árokba. Azt a mindenségét neki. A kecske legeltetés közben szalonnát sütni, talált aknát utána rádobni a tűzre és elszaladni.
3: Na, ez hülyeség volt.
1: Igen, ez is részegen sikerült.
3: Gondolom, a kecske 100 darabba távozott a helyszínről.
1: Én az ágyamban ébredtem egy 2,5 méteres piros-fehér közutas deszkával.
3: Áj, nagyon jó.
1: Ezek az elterelő deszkák, ugye azt a mindenit.
2: 25-30 éve történt, agglomeráció, és hát egy szőlőhegyi parti után hajnalban egyik ismerős úgy gondolta, hogy nem szeretne hazagyalogolni, és hát volt ott egy kombájn, abban meg benne volt a kulcs. Hát el is indult fel a szomszédos falon keresztül, úgyhogy már jött utána a gazda. Emberünk a sziklázó aszfalttal ment tovább a kombájnnal a főúton.
1: Jézus
2: Isten!
1: Azok
2: meg kiabálták, hogy állj meg!
1: Állj meg! Igen. Azt mondja, hogy én Nyíregyről mentem Pestre, az Andrássyn ébredtem, semmire, de semmire nem emlékszem. Mi részegen kecskét loptunk, végigbuliszuk be az estét, másnap nagyon kellemetlen ott bemenni a rendőrségre a kecskével. De legalább visszaadtátok, tehát az is
3: azt kell mondani, hogy találtátok.
1: Így van. Természetesen elrettentésként mondjuk ezeket a sztorikat, jó? Tehát ezeket senki ne csinálja, és mindenki vigyázzon magára. Na jól van.
2: 50 millió egy ilyen gép.
1: 50 millió az ára?
2: Azt írják, igen. Na most, ha azt úgy oda vágtad, lett benne egy 25 milliós kár.
1: 25 milliós kár.
2: Ezt neki vállalnia kell.
1: Trippenek, tűzoltó, kivonulás, mondom, ez egy százas. Ez egy 100 milliós este volt.
2: Ez egy kemény hétvége volt.
1: És két mosolygó unoka, aki majd így hallgatja, hogy nagypapa, te csodás ember vagy. Te voltál a Trippenek sztori, nagypapa, csodás ember vagy.
3: Le lehet ülni a 100 millió forintot?
2: Biztos, van, aki nem üli le.
1: 5000-esével azért hosszú ideig vagy benne.
3: Tehát ezt akartam
1: kérdezni. 13000 évig.
3: Amikor van a gépen biztosítás, már pedig biztos van, akkor azt talán fizet, de hogyha ráhátékázzák a csávóra, hogy ezt a százas ki kell fizetni.
2: Hát valamennyit ebből muszáj vállalja.
1: Valamennyit fizetnie
2: kell.
1: Nem fogja
2: kifizetni,
1: ezért kell. De soha. Hogy... Nincs, nem tudom, 5000-esével, 10000-esével, hogy üled le. Tehát azért az kemény.
3: Lesz.
1: Na jó, van, jövünk mindjárt 7 perc, pontosan 8 óra. M1 Budapest felé a Bicskei lehajtó előtt műszakhibás kamion a külső sávban. Hatalmas dugó lesz pillanatokon belül. Ezt Grizzly küldte nekünk, mi pedig itt vagyunk mindjárt. Jövünk a hírek után.

0: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
2: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
1: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
2: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
1: Nyugi, csak egy délelőtre.
3: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először

0: Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs extra kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
5: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
6: Kik? Többet az őszi időszakra és a különleges pillanatokra. Tekintsd meg az üveges gyertyákat őszi dekorációval díszítve már 1000 forinttól. Ezen kívül találsz nálunk különféle színű poharakat szívószállal, akár már 550 forintért. Kik? Több, mint gondolnád.
7: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával, és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
8: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
10: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
11: Hát a 80-as maratonra.
10: 80 kilométer?
11: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
12: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
8: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derek koncerten pogózok.
13: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a város. Házapark. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
14: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
15: Önnek a Protexin kell!
16: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
17: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plus mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Meghalt a múzeum utcai késelés egyik áldozata, német győzelem a debreceni 3x3-as kosárlabda tornán. Dobó Nikolett vagyok, jó reggelt kívánok! Megkéselt két fiatalt egy 64 éves férfi a debreceni múzeum utcában szombat hajnalban. A rendőrség a police.hu oldalon azt közölte, a gyanúsított szóváltásba keveredett a két fiatalemberrel, majd elővette egy kést és mindkettőjüket megszúrta. A járőrök két órán belül megtalálták a 64 éves férfit, akit előállítottak a főkapitányságra. A nyomozók gyanúsítottként kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A mentők kórházba szállították a sérülteket. A Debreceni Egyetem Klinikai Központja a Dehír megkeresésére közölte, az életveszélyesen megsebesült 23 éves férfi a szakszerű orvosi ellátás ellenére életét vesztette. 24 éves barátja súlyos sérülést szenvedett, az ő állapota stabil. Kiemelkedően teljesített az idei pótfelvételi eljárásban a Debreceni Egyetem, mivel csaknem 1000-en nyertek felvételt az intézménybe. Ennek a sikernek is köszönhetően szeptembertől várhatóan több mint 12 000 első éves kezdheti meg tanulmányait a Debreceni Egyetemen, számolt be az unide.hu. Életmentésre készen kezdi a tanévet a debreceni Ady Endre Gimnázium. A vakáció utolsó hetében félautomata defibrillátorral gazdagodott az intézmény. A városban az Ady Gimi lett a 27. életmentőpont. Ehhez az is kellett, hogy a diákok és a pedagógusok is megtanulják használni az eszközt. Az Országos Mentőszolgálat tanfolyamán a gimnázium több mint 150 tanulója, és a tantestület 46 tagja végezte el az életmentő készülék használatához szükséges képzést. Sport, vasárnapi eredmények. Német győzelem született a 3x3-as kosárlabda World Tour Masters-en. A profi férfi csapatok pénzdíjas tornájának döntőjében ugyanis a Basketsbon 21-17-re verte a holland Amsterdam együttesét a Kossuth téren felállított arénában. Debrecen csapata a negyed döntőben búcsúzott, miután 22-17-re kikapott a második helyezett hollandoktól. És elszenvedte első vereségét a szezonban a Deac a labdarúgó NB3 észak-keleti csoportjában. A Debreceni Egyetemi Gárda a tegnapi 6. fordulóban 2-1-re maradt alul hazai pályán a Gödöllővel szemben.
0: A sporthírek támogatója a Karát Fashion, mert itt érdemes vásárolni.
1: Zivatar miatt első fokú figyelmeztetés van érvényben Hajdúviharban, azonban többnyire napos időre van kilátás, 35 fok körüli maximum hőmérséklettel.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádió műsorok etalonja! A stúdió bal felső sarkában ül a készjelekkel kommunikáló időőr Zsüll! A jobb felső sarokban a ne tudjátok meg minek a szakértője, Juli! Itt van ma is az igazság szeme, a hazugság füle, Anna!

0: A 90-es évek diszkó buddhistája, Sebestyén Baller Feri Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: 8 óra után 10 perccel itt vagyunk, jó reggelt! Kívánunk mindenkinek, drága hallgatók!
2: Jó reggelt.
1: Hát sajnos ez is eljött. Lassan ráfordulunk a szeptemberre. Gyerekek, iskola, óvoda, és minden, ami ezzel jár.
2: Már csak 24 óra van hátra.
1: Így van.
2: A nyári szünetből.
1: Holnap becsöngetnek. Vagy hát már néhányuknak már ma is ilyen évnyitó könyvosztás jelleggel már kis finom ráhangolódás, de kedden ez már elindul, úgyhogy sajnos. Sajnos megint itt. Itt vagyunk, és vége ennek a nagyon rövid, de nagyon szép nyárnak.
2: Most nézzétek el, hogy nem kellett esetleg olvasónaplót írni, valamilyen kötelező olvasónaplót.
1: Nézzétek meg, hogy van-e hangos könyvben.
2: Egy nappal előtte derüljen már ki.
1: Igen, gyorsan még hallgattassátok meg a gyerekkel, hogy olvassa el, nézze meg, hallgassa meg, legyen valami, igen. Egyes főút Biatorban mindkét irányba áll, mint a Gerely és Bicskei lehajtó előtt M1-esen műszakibás kamionunk van, ott is alakul a dugó. Köszönjük szépen, 0-23-111-111 az SMS számunk. Itt lehet, majdnem azt mondom, hogy dalt kérni, de még nem. Itt lehet közlekedési híreket küldeni.
3: Izgulsz, mi?
1: Hú, gyerekek.
3: Haver, srác,
2: a Zsül mennyire izgul?
1: Tíztől itt vagyok még kettőig. Életemben először 8 órát dolgozom, mint egy rendes ember. Nem is tudom hova tenni. Ti így éltek? Ennyit dolgoztok?
3: Hogy bírjátok ezt?
1: Napi 8 órát?
2: Normális ez?
1: Normálisak vagytok? Hát ez nem élet így, hogy bejövök reggel 6-ra, és benn vagyok kettőig. Hát most csak jött először, érted? És 50 éves vagyok, hát ezt nem most kell elkezdeni, hát nem is értem, komolyan. Igen, ma van ez az extra nap, hogy itt kell maradnom a kívánság műsorba. Ugye elveszettem egy fogadást, már nem tudom melyik meccsen, vagy hol, de fogadtuk, hogy aki veszít, annak ki kell állni egy próbatételt, és azt találtuk ki, hogy a vesztes itt marad, és levezet egy 4 órás kívánság műsort.
2: De ezt egy kicsit szeretted volna, én azt hiszem.
1: Nem. Azért ezt én nagyon szívesen megcsinálom, ha már így van, megcsinálom, de nagyon rögtem volna, ha Feri itt ül 4 órás kívánság műsort.
3: Most én rögök.
1: Én el tudok menni 11-től edzeni egyet, szaunázni egyet, kicsit ráhangolódni az őszre.
3: Pont tehát... ezt fogom csinálni, tudod, mi lesz 11-től edzésem, van az elejét, megvárom. Déltől pedig megyek masszázsra.
1: Na, és pont ugyanezt csináltam.
3: Szóltam a masszírozós kislánynak, hogy egy rádiókészüléket szerezzen be, ahol meg tudjuk hallgatni.
1: 10 déltől vagy masszázson? Ne üzenek majd a masszírozóra, akkor déltől. Hol van most egy kicsi?
2: Személyi jegyzőt lemondtad mára?
1: De áttettem.
2: Szóljál neki.
1: Áttettem délutánra, hogy délután. Ez is nem marad el.
2: Nem.
1: Hát azért az edzést nem hagyjuk ki. Csak délután edzünk ma, mert ez így alakult. Na, viszont nagyon sokan játszanak ugye különböző szerencsejátékokat Magyarországon, ugye viszonylag érintettben vagyunk, alkohol, szerencsejáték, hát ez egy olyan dolog, hogy sokakat érint, és hogy járt egy borsodi férfi, ennek próbálunk utána járni, mert nem teljesen értünk egyet a gyakorlattal, az van, és kicsit támogatjuk ezt a borsodi férfit, mert hogy ő ugye 600 ezer forintot nyert volna Tipmixen, de történt, hogy nem fizette ki neki a szerencsejáték ZRT. És hogy mi történt, ő ugye megtett egy csatárt, hogy az majd betalál a Liverpool ellen. És ő azt látta ott a fogadó szelvényen, vagy digitálisan, tök mindegy, hogy 100-szoros pénzt fizet akkor, ha bejön az, ha gólt lő ez az ember. Ugye mit kiderült, ez az ember ez egy éve nem lőtt gólt, a pacák pedig úgy gondolta, hogy miért ne lehetne 100-szoros szorzó, reális, hogy egy éve gólképtelen a csatár, vagy a középpályás. Megtette ezt valószínűleg, ha 600 ezeret fizetett volna, egy 100-szoros szóval, akkor megtette, hogy egy nagyon durva 6000 forinttal megtette. És mi történt? Emberünk gólt lőtt.
2: Igen.
1: Gólt lőtt. És hát ugye ilyenkor állsz a pénzedért, és bemész a...
2: És borsodi emberünk nagyon boldog lett.
1: Igen, borsodi emberünk megvilágosodott, azt mondta, ide nekem 600 ezer forintot.
3: Már nyilván ilyenkor fejbe elköltöd, ugye? Hogy van 600 ezer, nem, tehát hogy már mit csinálok vele?
1: Igen.
3: Úristen, az egész falu a kocsmába fog inni.
1: Nem, azért meg borsodi, azért ne legyen.
3: Magamból indultam.
1: Azért egy komplet megyét azért ne soroljunk a bűnöző és alkoholista kategóriába. Igen, vannak problémák.
3: Nem bűnöző, ezt tudod. A legjobban.
1: Igen, vannak nehéz helyzetű borsodi lakosok, de azért nem mondjuk egyből azt, hogy 600 ezer forint, Józsi, mindent tudod inni. Hát olyan alkesz vagy, érted, alig állsz a lábad.
3: Én csak magamból indulok ki, ha nyernék egy ilyet, biztos, hogy meghívnám a haverjaimat.
1: Szép mentés. Antoni Elanga, így szól a neve, Antoni Elanga, ugye ez a neve a csávónak, aki gólt lőtt, 100-szoros szorzóval pedig ő bement, hogy adják neki oda 600 ezeret. Na és akkor itt csatlakozunk be a történetbe, és hívjuk fel emberünket, hogy nem fizették neki ki.
2: Az elején még úgy volt, hogy kifizetik, vagy volt 2,5 óra.
1: Két és fél óra kávlán.
2: Igen, hogy azt mondták, hogy kifizeti.
1: De várj, ez ki volt, egy dohánybolt be egy csávó, akinek van szerencsejáték engedélye, vagy bement valami kifizetőhelyre, vagy
2: bement
1: egy lottózóba, és mondták neki, hogy adjuk a pénzt. Elkezdte leszámolni, és 500-nál megállt, és azt mondta, hogy most szóltak mégse.
2: Nem, ott vakarták a fejüket, mert azt mondják, hogy tehát ott már nem akarták kifizetni. De első körben, mert azt mondták, hogy itt valami nem stimmel.
1: De és azt mondták, a szorzó belőtte, megnyertem, tessék cashelni. Ennyi, tessék kifizetni.
2: Így van, és aztán azt mondták, hogy jöjjön vissza később, és addig azt elintézni.
1: Addig mit csak telefonálnak egyet?
2: Hát igen,
1: a vörös vonalon?
2: Hát utána járnak, mert nem látták a gépben egyébként ezt a nyereményt. Tehát azt mondták, hogy ezt ők így nem fizethetik ki, mert hogy ez a fogadás nem volt
1: nincs
2: szabályos,
1: benne.
2: Nincsen benne. Mire mondta a Habsi, hogy hát de itt van a szelvény a kezemben. Hát,
1: jogos. De volt írva, hogy 100-szoros.
3: Amikor befizetted a 6000-et, akkor jó voltál?
1: Akkor jó volt, Antoni Elangára, te befizetted a 100 szorzott. Igen, akkor elvették a 6000-et.
3: Akkor nem mondták, hogy ilyen szorzó nincs.
1: Igen, na mindjárt megkérdezzük. Hello, Otto, jó reggelt.
4: Sziasztok, jó reggelt. Szia, Balázs.
1: Hello, Otto.
2: Mire költötted volna 600-et először is?
1: Ugye nem iszol.
4: Figyelj, én inkább megmenteném Balázsnak a napját. Hivatkozzál arra, hogy szavak átviteli hibát követtél el a szóbeli szerződésnél, és akkor nyugodtan mehetsz majd délelőtt gyúrni.
3: Nagyon kiokosodtál.
1: Otikám, hát ráadásul a nevem miatt már nagyon kedvelek, Otto. Na jó, várjál, visszatérve erre. Tehát évtizedek óta játszol, oké, sose volt még ilyen helyzet. Föltűnt a százszoros ott, és azért tetted meg, mert neked is valami föltűnt, hogy ez jó pénz, százszoros, ez ritka.
4: De persze, nyilvánvaló, hát az a piac ott a Liverpool, ugye az elég sok embert érdekel. Én is, ahogy reggel felkeltem, átfutottam a Liverpoolnál, hogy milyen kínálat van, milyen fogadási lehetőségeket kínál, és mondjuk például ő konkrétan eszembe se jutott volna, csak mivel megláttam a százszoros szorzót, mondom, ez annyira hízelgő ajánlat, hogy akkor nem Szoboszlaira fogok fogadni.
1: Igen. Ugye egy csatár, aki nem lőtt gólt egy éve, te megtetted, hogy ha gólt lő, akkor százszoros az otcát. 6000-et tettél, 600000-et kaptál volna.
4: Igen.
1: Mi volt a kifizető helyen?
4: A kifizető helyen először ilyen zavarba voltak, mert azt jött ki a terminál, hogy még nem zárult le az esemény. Hát azt ilyen fél nevetve mondtam, hogy azért meglepő lenne, hogyha már 24 órája kocsibálás a folytába, mivel én csak másnap mentem ezt kiváltani, úgyhogy mondtam, hogy itt valami egyéb probléma van. A lányok elkezdték keresgélni a rendszerben minden, hogy ők nem láttak ilyen jellegű fogadási opciót, majd telefonáltak a központba, a Budapestre, ott se láttak semmit. Meghagytam a telefonszámomat, és akkor abban maradtunk, hogyha majd lesz valami, akkor rám csörögnek.
1: Mi volt az első gondolat? Bocsánat, csak még visszaugorva egy pillanat, akkor megnyerted a 6 kilót. Hogy milyen érzés, hogy mi futott át a fejedem, hogy mire fogod költeni, vagy mi lesz vele?
4: Figyelj, végülis igen, szerettem volna már kolbászból egy kerítést, és mondom, ebből kijön pont két hízó sertés, egy ilyen svájci Böhler magazinban láttam egyszer, nagyon tetszett.
1: Na, ennyit a borsodi sztereotípiák. Próbálom menteni a borsodiakat, erre mondod, hogy ide veszek belőle két sertést. Na, és akkor tulajdonképpen nem fizettek ki, ugye? Hát ez a sztori lényege.
4: Igen, felhívtak, hogy 2,5 órán belül fel tudom venni a nyeremény, csak akkor más dolgom volt, úgyhogy másnap mentem egy másik lottózóba, ott lehúzták a szelvényt, és ott álltunk ilyen döbbenten, mert már előtte én mutattam a hölgynek ott a szelvényt, aki kiadta volna a pénzt, hogy 5990 forint. De hát ezt már végképp nem értettük. Megint telefonálása a budapesti központba, és ott egy hölgy felvilágosított, hogy adatbeviteli hibára hivatkozva nem fogják kifizetni a fogadásomat.
1: Adatbeviteli hiba? Tehát ők rosszul írták ki a százszoros szorzót?
4: Igen. Azért kínáltam fel neked a szavak átviteli hibát, mert hogy ez egy picit így hasonlítás. Igen, hogy ők elméletileg rosszul írták be, és akkor, hogy igazából pénz a...
1: De ilyen napon, ha valaki nyer egy nagy összeget, akkor tudjuk azt, hogy rosszul írtuk be, bocsánatot
3: igen,
1: kérünk.
3: Nem ezeket a számokat akartuk
1: kérni. Bocsánat, akartunk 16-szoros szorzót erre, hogy a kapus lő egy gólt, hát belőtte. És akkor te most ott vagy, hogy nem is kapod meg a pénzt.
4: Most per pillanat még nem tudom, hogy igazából tegnap adtam be a reklamációt. Benne van a általános ilyen szerződési feltételekben, hogy nekik van egy ilyen hatalomkártyájuk, egy ilyen mindent visz kártyájuk, hogy igazából ők azt csinálnak, amit akarnak.
1: Hatalomkártya, azt tetszik. Mire hivatkoztak,
4: igen,
1: hogy gép hiba?
4: Nyilván egy ilyen jogi bifa nyelven van megfogalmazva, de ez a lényege. Nem tudom, ez lehet, hogy jogilag ilyen valós helyzet, csak nem tudom, akkor ez ilyen tök egyszerű. Bárki, aki céget alapít, írja bele ezt a belső szabályzatába, és akkor onnantól kezdve nincs semmi baj a világon. lenne, hogyha nem neki nem
1: előhívjuk ezt a kártyát.
3: Figyelj csak, azt nem mondták, hogy mi lett volna egyébként a jó ocs. Tehát ők 100-at írtak, de csak 10-et akartak?
4: Igazából nem, igazából csak idézgették a ő szabályzatukból azt a néhány mondatot, mert 2:10 is telefonáltam, érdemi diskurzust nem tudtunk folytatni, gyakorlatilag, mintha automatákkal beszéltem volna.
1: Hogy... Jó, de azért nyugtass meg, hogy nem rúgtál be annyira, hogy elkötöttél egy Cessnát hajnalva Kalocsán, az nem te vagy.
4: Nem, abszolút nem.
1: Jó,
4: és
1: jó.
4: Egyébként, hogyha itt követitek a sztori, felajánlottam egy állatvédő alapítványnak a pénzt, úgyhogy egyébként
1: nem kaptál semmilyen pénzt, úgyhogy ne ajánlgassál semmit. Könnyű ajánlat, nem nyertél semmit igazából. Tehát én is felajánlom bármennyit, hát nem nyerted meg, hát nem fogják neked kifizetni. De ez egy jó dolog azért.
4: De ki fogják.
1: Igen? Beleállsz?
4: Mindenféleképpen persze, tegnap azért adtam be a hivatalos reklamációt. Nyilván most az egy olyan helyzet a szerencsejáték ZRT-nek, hogy ők ilyen 10 milliárdokat költenek reklámra, egy pozitív brand építésre, és ugye most így a saját kis bizalmi tőkéjüket ilyen elrodálják. Most gondolj bele, hogyha te most megszegted volna a szabadat, így a ti fogadásotokba, vagy hogy néznének
1: hát
4: rád a tőkéjét.
1: Bizalmi tőkét elrodálnak. Meg
4: mennyi
1: hát,
4: lennél
1: nem szabad is vagy borsodi. Csak viccelek.
4: Kossuth Lajos is az volt amúgy.
1: Mivel foglalkozol ott egyébként, de mit csinálsz?
4: Egy laboratóriumban dolgozok, analitikus vagyok.
1: Laboratóriumban analitikus. Más is járt így? Tudsz arról? Vagy tudsz azon magadon ki, hogy más is járt így?
4: Igen. Egészen biztos, hogy más is járt így, illetve ilyen informálisan, ugye ez kicsi ez a világ, bizonyítani nem tudom, hát hogyha auditálhatnám ugye a szerencsejáték ZRT-nek a számítógépes rendszerét, akkor lenni benne biztos, történt kifizetés is erre a fogadásra.
2: Tehát valaki
1: ezt valakinek kifizették?
4: Aki még vasárnap, igen.
3: Írt hallgató a is, igen. Lőrinc nevű hallgató, hogy neki kifizetik.
1: De szerintem az poén, hogy üdv Lőrinc.
3: Ja.
4: Igen.
1: Nekem kifizették, hogy az ott üdv Lőrinc.
2: Igen. Csináljatok egy Liverpool károsultak Facebook csoportot, és ott lehessen.
4: Egyébként hétfő délután törölték a fogadást, úgyhogy ott eltelt egy 24 óra, aki addig akarta felvenni, az igazából fel tudta venni. Úgyhogy utólag gondolták meg, hogy jaj, ők nem is így gondolták, ők teljesen másra gondoltak, illetve, hogy még kacifántosabb legyen, mondom, hogy van, akinek kifizették, van, akinek nem. Hát így a társadalom igazságérzetét egy picit így
1: birítják. Na mindjárt megkérdezzük a szerencsejáték ZRT-t, jó? Mindjárt fölhívjuk őket most még ebben a megszállásban, beszélünk, hogy csak megkérdezzük, hogy ez hogy megy. Mert azért ez minket is érdekel, hogy oké, hogy géphiba, de hogy egyébként meg elegáns lenne, hogy gyerekek, mi hibáztunk, rendben van, nem bukunk annyi pénzt, hárman mondjuk megtették a százszoros ott, nem tudom, mennyien tették meg. Hibáztunk, de elegánsak vagyunk, kifizetjük. Azt szerintem ez egy jó kártya lenne a szerencsejáték ZRT-től.
4: Igen, a brandet nem leépíteni akarják, igen. Hanem tényleg ápolni.
1: De nagyon szépeket kapsz, azt mondják, Otto választékosabban beszél, mint Kazinci. Tehát te látod, milyen szépeket kapsz?
3: Az analitikusok ilyenek.
1: Ottót az MVVH élére.
4: Igen. Figyelj, véletlenül elírják, tudod, adatbeviteli hiba, lehetek holnap már az is.
1: Igen, holnap már az eszem. Na, mindjárt följük a szerencsejáték ZRT-t, megkérdezzük, hogy hogy van ez, jó?
4: Vonalban maradjak?
1: Akarod hallgatni a beszélgetést? Nem kell megszólalnod, de maradj itt, és akkor végighallgatod, hogy mit mondanak. Jó, csak azért ne húzlak, de szerintem fogod hallani. Jó, köszi, ciao, ciao. Hello. Na, itt a szerencsejáték ZRT-től Horváth Zoltán, innovációs igazgató. Hoppá, gyerekek. Hello, Zoli, jó reggel, ciao.
5: Jó reggel, sziasztok.
1: Ugyanolyan hangod van, mint Ottónak. Te vagy az Ottó? Mi van, Ottó, Laci is. Laci Ottó.
3: Saját magának nem akarta kifizetni a nyereményt.
1: Mi van, a két ember egy és ugyanaz. Na, mi a helyzet? Most akkor miért nem fizetitek ki ennek az embernek a 600.000 forintot?
5: Hát van egy nagyon szigorú szabályzatunk, ami szerint próbálunk mindig eljárni. És hogy ez az eset nagyon rosszul néz ki, de nem rendkívüli, nem példanélküli. Tehát majd én azt mondom, heti szinten alakul ilyen helyzet, amit valahogy kezelni kell. Ha egy kicsit megengeditek, hogy kontextusában megvilágítsam, hogy a sportfogadás az ma hogy néz ki, egy-két perc lesz csak, hogyha erre kapok feladatot.
1: Nagyon kevés időnk van, tehát hogy hagyatkozzunk a rövid tényekre erre az esetre. Mondd el azt is csak röviden, hogy akkor mi a protokoll? Előveszitek a mindent vívő kártyát, ami azt jelenti, hogy géphiba, nem fizetünk, vagy tényleg érdekel, hogy miért nem lehet ezt ilyenkor kifizetni, vagy mi a rendszerhiba ilyenkor, mire hivatkoztok?
5: Az a rendszerhiba, tehát most megnéztük egy időben, nagyságrendileg 100.000 fogadási esemény van, nyilvánvaló, hogy ezt én meg az 5-6 kollégám nem tudja manuálisan létrehozni, adatszolgáltatói partnerekkel dolgozom, ezek az adatszolgáltató partnerek küldik az OCC-ot, tehát mi magyarán szóval fizetünk azért, hogy küldjön OCC-ot, és aztán van egy másik informatikai partnerünk, ez egy nagy nemzetközi amerikai cég, aki pedig ezt az adatot, ami érkezik, egy XML formában érkezik, feldolgozza, bedolgozza a rendszerükbe, kikerül az oldalra, ügyfél megnézi, aztán kitölti a szelvényt, vagy odalép a terminálkezelőhöz, és játékba küldi a szelvényt. Mi szeretnénk, hogy 100%-os pontossággal tudjunk dolgozni, de, és ezt én is, vagy 10-15 évvel ezelőtt tapasztaltam.
1: Oké, okay, értem, vannak hibák, de akkor ilyen alapon mindig hibák. Mondhatjátok, hogy ez hiba volt, nem fizetünk.
5: De nem bármilyen alapon mondjuk, hanem van egy elég szigorú hatóság által jóváhagyott részleti szabályzatunk, és az rögzíti például azt is, hogy én azért, mert mondjuk az egyik OCC-mester szakmai hibát követ el, és rosszul ítélte meg elangva a gólszerzés esélyét, olyan esetekben nyilvánvaló, hogy semmiképpen sem mondhatjuk azt, hogy érvénytelenítjük a fogadást, hogy részleges érvénytelenítést csinálunk. De azok az esetek, amik abból következnek, hogy ezek a nagy technológiai, informatikai cégek 99,5%-os rendelkezésre állást garantálnak, abban a 0,5%-a beleesnek okay, ilyen-olyan.
1: Miért nem fizetetik ki a céggel, és adjátok oda az embernek a 600 000 forintot, és azt jelentek, hogy figyelj, haver, ezt hibáztál, úgy nem utalunk, hanem 600 000-re kevesebbet utalunk, nagy amerikai cég, Ottónak meg kifizetjük a 600 000-et. Miért nem ezt csináljátok?
5: Van, mikor behajtjuk a keletkezett kárt, de hát...
1: És ezt ilyenkor oda is adjátok a fogadónak?
5: Hát, sőt, ahogy hallottam...
1: Oda adjátok a fogadónak?
5: Már van, amiknek oda is kellett, hogy adjunk, mert mikor észrevettük ezt a hibát, van, aki már elsétált a nyereménnyel.
1: Tehát akkor van, akit kifizettetek, van, akit nem fizettetek ki, hát akkor ez így nem korrekt?
5: Hát ugye, ahogy mi észleljük a hibát, próbáljuk utána lereagálni, és a szabályokat szerint eljárni.
1: Na de a szabályok, őt is érinti, de őt kifizettétek.
5: Hát ott a szabályokat nem tudtuk betartani maradéktalanul. Ezért lehet, hogy a hatóság azt fogja mondani, hogy miért fizetted ki annak is, akinek a szabályzat szerint nem járt. Ugye ez olyan, mint egy sportesemény, előre rögzíteni kell a szabályokat, hogy ha valami történik, akkor hogy járunk el. Ugye a TIFFIX jövőre lesz 30 éves, 30 éve gyújtjuk ezeket a szabályzatokat, és írjuk bele azokat az eseteket.
2: Igen, de a fogadás pillanatában százszoros volt a szorzó. Igen. Tehát, hogy ha bemegyek a kisboltba, és a 3000 forintos nylon harisnya 300 forintért van kirakva, és én előre megyek, és azt mondom, hogy ez van kiírva, akkor nekem 300 forintért oda kell, hogy adják azt a nylon harisnyát, és nincs appelláta.
5: Hát mi annyiba különbözünk ettől, hogy a kettőnk közötti kapcsolatot kezelő részleti szabályzatba a hatóság jóváhagyásával beleírtuk azt, hogyha ilyen jellegű technikai adatátviteli hiba van, akkor részleges érvénytelenítjük a fogadást. Itt a logokból egyértelműen látszik, hogy az adatszolgáltató 3,9-es OCC-ot küldött el, csak az informatikai szolgáltató, aki nekünk ezt bedolgozza a rendszerünkbe, rosszul dolgozta be, egy másik kimenettel OCC-t rakta ide, és ezért lett 100-as.
1: Aha.
5: És erre van egy szabály, ami azt mondja, hogy ilyen esetben, hiszen az én és a fogadó kölcsönös akarata kell ahhoz, hogy egy szerződést kössünk, hogyha mi adásvételt kötünk bármiről, mind a két félnek van egy akarata, és azt rögzítik aztán le, ez itt most nem valósult meg.
1: És akkor akinek kifizettétek, attól visszakéritek?
5: Igen, szeretnénk, ha visszahoznál, de nyilván nem fogom
1: visszahozni. Ilyen jótékony segítség.
5: Sokan hallgatnak arra kérni, hogy képhelyenek vissza és hozzák vissza.
1: De tényleg az egy jogos kérdés, hogy miért nem azon hajtjátok be, aki hibázott és fizetitek, hogy elegáns lenne, azon. Tök jó híretek lenne, nem lenne egy 600 ezer, most nektek ez nem egy nagy tétel. Tényleg volt még 10 ember, akinek kifizettek 600 ezeret, oké, kisújjatokból kirázzátok, és behajtjátok azon a szoftvergyártó cégen. Elegánsak maradtok, nagy vonalak maradtok, és nem 30 milliárdot kerestek, csak 29,5 milliárdot kerestek évvégén. Tehát nem lenne elegánsabb, nem jobb a hírneveteknek, hogy ilyenkor ti nagyvonalúak vagytok, és kifizetitek?
5: Ez egy jó kérdés. Egyébként nyilván ez bérlegelés. Tehát, hogy ha Ottónak a panasza beérkezik hozzánk, még azelőtt, hogy elmegy a médiához, vagy a sajtóhoz, van egy eljárásrend, ami alapján a panaszokat elbíráljuk. És nyilván próbálunk igazságosak lenni, nézzük, hogy jó hiszemű, milyen körülmények között tette meg a fogadását. Valamilyen mozgásterünk mindenképpen van, de azt tudni kell, hogy vannak olyan esetek, amikor ha neki, most azt mondom, hogy hú, akkor neked lesz igazad, akkor pont az, aki az ellenkezőjére fogadott, mert vannak olyanok is, hogy igen vagy nem, több vagy kevesebb, jobbra vagy balra. Tehát ebben az esetben akkor azt mondod, hogy fizessek ki mindenkinek mindent.
1: Oké, csak ezek után felmerül a kérdés, hogyha egy meccsen tényleg sokat nyernek, és visszanőlök, ti azt mondjátok, hogy bocsánat, téves volt az OCC.
5: De ilyet nem tehetünk, hiszen a hatóság azt fogja mondani, hogy mire való hivatkozásra. Én azt nem mondhatom, hogy mert buktam, és egyébként jó a példát, a múlt héten is. Őszintén elmondom, TIFFIX Pro-ról kinyertek minket az ügyfelek.
1: Az, mi, az mi az, hogy kinyertek? Tehát egy túl nyertek.
5: Mint amennyi, hát igen, többet nyertek, mint amennyi pénzt kockáztatták.
3: Jó, azért még csak jól látom.
1: Szomorúsan könnyeket nem fogunk hullajtani azért a szerencsejátékért.
5: Hát igen, ez az én lelkemet nagyon rágja.
1: A rohadt életben egyszer egy minuszos hét, 51 pluszos hét után egy minuszos hét azért.
5: Olyan ősz a hajam már, hogy nem is tudjátok elképzelni.
1: Nem tudom, szerintem ez egy jó dolog. Lehet, hogy ilyenkor ezen nektek is változtatni. Igen,

0: mi volt, vagy egyébként többé, hogy tényleg ez a full hárítás, hogy mivel ennek úgyse tud senki hétköznapi ember utána nézni, meg egyébként van egy olyan dolog, hogyha most én elveszítem ezt a dolgot, tudod, elbukom a fogadást, akkor ők benyelik a pénzt. Tudod, hogy mert akkor jó, ők nem törlik a fogadást.
1: Ez a kis ember nagy története lehet. Egy kis ember elindul Borsodból, és letérdelteti a szerencsejáték ZRT-t. Hajrá, Otto!
0: Egyébként a médiát meg azért választottam, mivel meg kétszer lepatintott a szó nélkül.
1: Köszi, mennünk, vigyázz magadra, drukkolunk.
0: Jó, sziasztok.
2: Annyi után előttünk. Van, amár régót kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki hívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó, minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
3: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig pullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
4: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden McMenü Plus mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
5: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
4: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
6: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
7: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
9: Reklámot hallottak.
10: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Reklám.
11: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki most egy hónapig akár 0 forintért az új optikai kábeles hipernetet, vagy válaszd a hordozható otthonnetet, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
12: Hű, stabil optikai net féláron.
13: Bizony, ennek a felesen tréfa.
12: Otthoni és üzleti internet csomagok most 3 hónapig 50% kedvezménnyel és díjmentes bekötéssel a Zénet Telekomnál.
13: Részletek és megrendelés a zt.hu weboldalon vagy a 1277-es telefonszámon.
14: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
15: Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en.
16: Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra.
15: És műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en.
17: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
18: Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen.
17: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
18: reklamkukac@mcdb.hu

0: este 9-től a Rádió 1-en és a weben élőben.
1: This is the World is Mine Radio Show on Radio 1.
0: On Radio 1. Rádió 1.
2: Csak igazi mai slágerben.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Meghalt a Múzeum utcai késelés egyik áldozata. Péntekig aszfaltoznak a Dózsa-György utca és az Egyetem Sugár út között. Dobó Nikolett vagyok, már is jönnek a részletek. Megkéselt két fiatalt egy 64 éves férfi a debreceni Múzeum utcában szombat hajnalban. A rendőrség a police.hu oldalon azt közölte, a gyanúsított szóváltásba keveredett a két fiatalemberrel, majd elővette egy kést és mindkettőjüket megszúrta. A járőrök két órán belül megtalálták a 64 éves férfit, akit előállítottak a főkapitányságra. A nyomozók gyanúsítottként kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A mentők kórházba szállították a sérülteket. A Debreceni Egyetem Klinikai Központja a Dehír megkeresésére közölte, az életveszélyesen megsebesült 23 éves férfi a szakszerű orvosi ellátás ellenére életét vesztette. 24 éves barátja súlyos sérülést szenvedett, az ő állapota stabil. A harmadik nagy csomópont fejlesztés is elkészült Debrecenben. A Budai Nagy Antal utca és a Vámospercsi út kapacitás bővítő átépítése tavaly tavasszal kezdődött, és az új tanévben már nem kell forgalomkorlátozásokra számítaniuk az erre közlekedőknek. Pap Viktor frakcióvezető a Városrész önkormányzati képviselőinek tájékoztatása szerint lesz folytatása a közlekedés fejlesztésnek a környéken. Két út felújításához például már megkötötték a támogatási szerződést.
3: Több olyan beruházás is, amely akár a Létai út vagy a Láner utcának az előfelújítása, ami kerékpár utak építésével is fog együtt járni. Kimondottan abból a célból, hogy a kerékpáros közlekedés biztonság is fejlődjön a keleti városrészben.
1: Közlekedési információk egyenesen a DKV-tól. Itt az FM 95 Rádió 1-en. Rádió 1-en.
2: Aszfaltozási munkákat végeznek a Füredi út, Dózsa-György utca és Egyetem Sugár út közötti szakaszán. Emiatt szeptember 4-e péntekig több ütemben kell forgalomkorlátozásra számítani. A 12-es és a 23-as buszok terelő útvonaláról és a kimaradó megállókról a társaság honlapján lehet tájékozódni.
1: A DKB információit hallották.
2: Sport, vasárnapi eredmények. Német győzelem született a 3x3-as kosárlabda World Tour Masters-en. A profi férfi csapatok pénzdíjas tornájának döntőjében ugyanis a Baskets Bonn 21-17-re verte a holland Amsterdam együttesét a Kossuth téren felállított arénában. Debrecen csapata a negyed döntőben búcsúzott, miután 22-17-re kikapott a második helyezett hollandoktól. Zivatar miatt első fokú figyelmeztetés van érvényben Hajdú-Biharban, azonban többnyire napos időre van kilátás, 35 fok körüli maximum hőmérséklettel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió 1. Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázssal, Gévai Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is.

0: Balázsék a Rádió Egyen.
1: Itt vagyunk, mindenki Ottónak drukkol, gyerekek. Ottoszeusz legendás utazása megkezdődött. Ottoszeusz legendás utazása. Annyit tudunk, hogy egy-két hét múlva felhívjuk. Rajta maradunk ezen a sztorin, és felhívjuk, lekövetjük, megnézzük, hogy két hét múlva hogy áll.
2: Mit tippeltek? Lesz kifizetés?
3: Persze, hát hogy ne. A hős mindig eléri célját, Juli. Vagy nem? Az a baj, ez pont ezen gondolkoztam, nem tudom, hogy jót tette. Jót tett, hogy ez,
1: nem?
3: Hogy így megszellőztette mindenütt.
1: Nem tudom, hogy akadtunk rá, vagy hogy ő hol írtak. Ő nem ment sajtó, szerintem ő ezt egy Facebookon posztolta, vagy valahova. Mármint az Otto. Tehát, hogy mi hívtuk aztán őt föl, és kerestük meg, ő nem ment egyből a médiába, csak kiposztolta a Facebookot, gyerekek, így jártam, és aztán egy-két újság erre talán lecsapott, vagy észrevett, és mi is így jutottunk el hozzá, ő nem ment el panaszkodni, de szerintem az, hogy te kiírod a Facebook oldaladra, az rendben van, hogy így jártál, mi a megoldás? Nem? Mit lehet csinálni?
2: Hát meg ne kérjék őt számon azért, mert a médiához fordult, és
1: az nem járt. Ér. Tehát, igen, ha csöndben van, ugye,
3: akkor kifizetjük, igen.
1: Ebben azért, amit elmondott itt a szerencsejáték képviselője, azért volt ilyen fura félmondat, hogy ha és amennyiben nem megy a médiához azonnal, ez egy egzakt dolog. Hát igen, érdekes volt az érvelés. Mindeset, nyilván lehet hiba az ő oldalukról is, persze, meg ugye ez azt is figyelembe kell venni, hogyha egyszer fizetsz, akkor utána minden hibát mindig ki kell fizetned, mert kifizetted a 600-szoros occot, akkor vagy a 100-szoros occot, akkor utána minden hibánál azt tudják mondani, hogy azt kifizetted, ezt nem. De lehet, hogy itt elegánsnak érdemes lenni, és akkor nincs hír. De... Azért már történt most annában ez az a szerencsejáték ZRT, igen, ami talán jót tesz nekik, hogy
3: tisztára mosni.
1: Kicsit így pozitívabb színben tünteti föl őket ez a történet.
2: Hát emlékeztek, hogy van például az utazómajom, akik kifejezetten az ilyen típusú rendszerhibákra mennek rá, és ott vannak komplett járatok, amiket eladnak 3 forintért a repülőjegyet, 300 000 forint helyett, és azt mondja a légitársaság, hogy basszus.
3: Mert a légitársaság nem volt okos, Juli, nem írta bele azt, amit az SRT beleírt, ugye, hogy van ez így.
2: Most már így csinálják. Jó. Is.
1: Lehet-e jövő héten fogadni a Tippmixen Ottóra? Lesz egy ilyen. Kérdezi egy hallgató, hányszoros otca van Ottónak? Jövő héttől legyen rajta a mixen, hogy aluli a zárójelben Ottót kifizetjük-e? Igen, nem, talán.
2: Kellene csinálnunk egy ilyen mérlegen a valóság. Ön szerint kifizetik, és akkor megnézzük a szavazás végét.
1: Igen. Remélem, hogy kifizetek, de foglalkozunk vele. Egyébként, és itt igen, 600 000 forint is van érvényen szelvény, mi van, akkor én 2 milliárdot nyerek ezzel. Hát ez is egy jó kérdés, hogy felraksz mondjuk egy ott. Mert bár nem tudom, ezeknél van valami felső limit talán, amennyit rakhatsz. Nem vagyok egy nagy fogadós. Én ezekben annyira nem hiszek, vagy nem tudom. Ezekről nem.
3: Már melyikbe? Hát ez most egy sportfogadás, az azért tök más, mint a
1: klasszikus. Én azt gondolom, hogy valahol a végén mindig a fogadóiroda, meg a Szerencséjáték ZRT, meg a Lottónál is, meg a Kenónál is, meg a sportfogadásban. A legtöbbször a mínuszban van.
2: De hát most mondták, hogy kinyerték.
3: Kinyerték őket. Várjál, az egy játékban nyerték ki, és nem tudom hány játék fut a Szerencséjáték ZRT, de az azért szerintem tök más, ha valaki ért a focihoz, és megpróbál eltalálni egy eredményt, mint egyébként 90-ből megpróbálsz 5 számot eltalálni.
1: Igen, az szimpla mázli. Egy Totónál például, amikor egy mixed van.
3: Azért egy korrektebb.
1: Az korrektebb, mert ott valamennyire rajtad múlik.
3: Ha csak nem másítják meg az occot, mint most.
1: Ha csak nem szólnak oda Liverpoolnak, igen, hogy akkor kicsit máshogy kellene játszani.
2: Csak egyetlen gondolat, egy teljesen másik. A múlt héten ugye hír volt, hogy az Ontario-tavat át akarják majd.
1: Át is neveztek, Amerika.
3: Amerika tóvá,
1: átnevezték az amerikaiak. Így
2: már
1: van.
2: A Google-ben is benne van.
1: Hát a Google amerikai cég.
2: Lake Ontario, és ott van Lake Amerika zárójelben.
1: Milyen szép. Ugye erről beszéltünk a múlt héten, hogy ugye Trump átnevezi a bizonyos tavakat, és ugye az Ontario-tavat, ami nem tudom, mi közel hozzá, mert Kanadában van, ő átnevezi Amerika tóra, oké, hogy az amerikai kontinensen, de hát mégsem Amerikában.
3: De a fele átlók.
1: Vagy
3: nem?
1: Kicsi átlók?
3: Az úgy van, igen. Hogy fele itt, fele ott.
1: Ott a határpont, igen?
3: Igen, keresztül megy rajta.
2: Tehát a térképen középre még az van beírva, tényleg, hogy Lake Ontario, de alatta már ott van zárójelben, hogy Lake Amerika. Előbb-utóbb megérkezik teljesen is.
1: Persze, előbb-utóbb, érted? Valamilyen vámmal úgyis lefekteti a kanadaiakat, és akkor már mindenhova azt írják be, igen. Szóval, hogy Amerika tóra nevezte át, Amerika. Így most az amerikaiak úgy hívják, amerikai térképeken kell átírni, de a világnak nem kell úgy hívni, ahogy Amerika tó. Tehát ők meg a kanadaiak is nyilván tiltakoznak, hogy ők megtartják Ontario tónak. Aha.
2: Hát a Google-on már
1: pont,
2: úgy van fönt.
1: Pont középen megy át, ja. Igen, tényleg a fele annak átlóg, igen. A fele átlóg, ja.
2: Teljesen jogos a követelés. És most írják, hogy 20 millió nyeremény a felső limit a Tipmixen.
1: Na ezt mondom, tehát hogy ezt mondja, hogy
2: 5 milliárdot,
1: 2 milliárdot, 1 milliárdot nem tudsz nyerni, valamilyen szinten azért ennek a felső határa azért az le van korlátozva. Na jól van, gyerekek, oké, hát megbeszéltük ezt, és érdekes ez a ma reggel, hogy milyen anomáliák történnek itt, nem? Az ellopott cesztna, meg a szerencsejáték ZRT. És van még egy egyébként, hogy hogy járt egy vizerútas, olvastátok ezt a történetet?
2: Figyelj, ez...
1: Én nagyon szeretem, hogy látszik, ez a hétfő kicsit a félbolondoké. Már nem ott óra gondolok.
3: Hanem az SRT-re.
1: Az SRT-re, igen. A Vizer osztotta meg ezt a illetve a károsultak bejegyzésében osztotta meg valaki ezt a történetet, hogy mi történt. És azt gondolod ennél a történetnél, hogy kamu, és az első olyan sztori, vagy azon kevés sztorik egyike, amikor valamelyik légitárság pozitívan jön ki egy történetből. Mert hogy nem ott hagyta, nem szállásra kellett vinni, nem egy napot késett a gép, hanem megutaztattak egy középkorú pasit, akinek egészen elképesztő a története, mert hogy onnan indul, hogy ő el akart repülni Budapestről Krétára.
2: Igen.
1: Ugye?
3: Így van, így indult.
1: El akart repülni Krétára.
3: Kiment a repülőtérre, ám de ekkor
1: ő már a terminálban volt, amikor meggondolta magát, hogy ő nem akar repülni. Ő nem repül Krétára, ugye? Visszakéreckedett. Tehát valószínűleg majd már benn volt a terminálban, vagy már a folyosón állt, vagy már akár a gépen ült, de kitalálta, hogy ő nem megy Krétára, neki ebből elege van, ő nem utazik. Uh-huh.
3: Ilyenkor szólsz, hogy én mégse akarok
1: hogy
3: menni.
1: Nem akarsz elmenni.
2: Hogy ne, persze, mert le is kell húzni az utaslistáról. Tehát ő le is szedette magát az utaslistáról.
1: Igen, leszedette magát az utaslistáról, hogy ő nem megy.
3: Nem megy, okay.
1: Most a gép még nem kezdett el felszállni, akkor semmi problémád nincs. Ugye a beszállásig te szerintem le tudsz állni. Ha már bent ülsz, az már jóval bonyolultabb.
2: Igen, ő már bent volt a gépben, de kijött. És utána lehúzatta magát az utaslistáról.
1: Igen. Majd... Ugye azt írja, hogy rátört egy olyan érzés, hogy mégsem kellene mennem. Kiment a géphez a betonra, nem folyosóról szállt be, megvárta, amíg a többi utas felszáll, ő pedig leült egy lépcsőre. Imádom a csávót, aki egyébként saját maga osztotta meg ezt a történetet, ahogy jártam a Vizerrel, meg a Ryanair-rel csoportba. Ugye ez a...
2: Kerestem egyébként, és azóta leszette a történetet.
1: Leszette a sztorit, igen.
2: Teljesen ez a sztori teljesen.
1: Figyelj, oda jött hozzám egy srác a földi személyzettől, megkérdezte, mi történt. Én elmondtam neki, hogy egyszerűen nem tudom eldönteni, hogy felszálljak-e vagy sem.
3: Figyelj az ember.
1: Próbált megnyugtatni, és rábeszélni, hogy menjek, de végül úgy döntöttem, hogy mégsem utazom el.
2: Szép hely ez a Kréta. Olyan jó meleg van ott még.
1: Visszakísért a kapuhoz, ahol egy hölgy levette a nevemet az utaslistáról. Elköszöntünk, én pedig elindultam visszafelé a terminálba. Nagyjából a zongoráig jutottam, amikor megint rám tört a felismerés, csak éppen a másik irányból hirtelen hát azt éreztem, beteg. Hogy mégis el akarok utazni. A sztori valid. Tehát a sztori tényleg megtörtént, egyébként utána néztünk. Sarkon fordultam, visszarohantam a kapuhoz, és közöltem, hogy meggondoltam magam, mégis felszállnék.
3: És nem küldtek el a picsába, figyelj! Már elnézést. Tehát 5 perccel ezelőtt legúzatod magad a listáról, mert meggondoltad magad, majd most megint meggondolod magad, hogy te mégis utazol.
2: Nekem azért fura ez a sztori, az egész, mert ennél sokkal kisebb cicózásokért is úgy vágnak le téged a gépről, és küldenek el azzal, hogy nem szórakozol, és itt tartod vissza, és majd persze várunk arra, hogy te megszült, hogy el akarsz menni Krétára, hát azt mondják, szevasz,
3: hát fie, amíg
2: hagyják, hogy itt csiki-csukiz.
3: Fie, amíg a gép nem szállt föl, a személyzet kint van,
1: még lehet, hogy tudnak varjálni.
3: Tulajdonképpen egyébként van rá lehetőség.
1: Igen.
3: Érted?
1: Visszament a kapuhoz. A hölgy azt mondta neki, hogy ez már nem ilyen egyszerű, mert addigra levettek az utaslistáról, nem mehetek csak úgy vissza a géphez, külön engedély kell a kapitánytól. Kisebb szervezkedés elindult, majd pár percben megjött az engedély, egy sárga mellényes reptéri dolgozó visszakísért a repülőhöz, én pedig elfoglaltam a helyem. Ha azt hinnéd, hogy itt a vége a történetnek, nem.
3: De ez eddig happy, ugye? Ez
1: eddig happy. Okay. Elindultak Heraklion felé, én pedig valamikor az út során azt az érzést kezdtem érezni,
2: hogy ez mégsem.
1: Hogy mi is lett volna az utazásom célja, és rájöttem, hogy az utazásom értelmét vesztette.
2: A csajhoz ment, szerintetek?
1: Hát valószínűleg itt valami szerelmi bánat volt, igen.
3: Azt a levegőben nem tudod, mert nincs térerőd. Tehát nem szakíthattak a levegőbe.
2: Nem, csak ott rájött, hogy mire oda... Tehát, igen. Hogy nem volt benne biztos a döntésében, hogy ő ezt a csajt igazán aha. akarja.
1: Vagy a csaj nem ment el vele, és egyedül volt. És azt mondta, hogy amikor szállt a gép, ő már rájött arra, hogy ő nem akar Krétán maradni. Figyeld, a szorít, megőrült, ha nincsen. És ugyanezzel a repülőgéppel szeretne hazamenni, mert hogy ő nem hajlandó leszállni a repülőről. Szerinted mennyire kecsős?
3: De várjál, se jegyed nincs, se semmit.
1: Hogy? Semmit nincsen.
2: Visszafelé nem is vett jegyet ezek szerint.
1: Semmit nincsen. szólt, hogy ő szeretne visszamenni a repülőgépre ezzel a repülővel, és oda ment egy légiutas kísérőhöz, és előadta neki ezt a történetet. Fontos, hogy visszafelé semmi jegye nem volt. Nem volt foglalása, nem volt beszállókártyája. A Héraklion Budapest járatra visszafelé nem volt semmi, de rájött, hogy ő nem akar Krétára menni.
3: De
1: van ilyen történet?
3: És úgy, hogy egyszer már ugye megfordultál még Budapesten, aztán megint visszamentél, a levegőben most azt mondod, hogy én pedig haza akarok menni.
2: És leszállt a gép, és ő azt mondta, hogy nem szállok le a gépről, hanem ezzel visszajövök.
1: Azt mondta neki a vezető légiutas kísérő, hogy nagyon normálisan elmondta, hogy megpróbálnak segíteni, de ezt egyeztetni kell a légitársasággal, a kapitánnyal, a földi személyzettel. Ez valószínűleg egy belső vizeres írta ezt a levelet. Most már kezdek rájönni, tudod, hogy valaki, aki belül volt, írt egy ilyen pozitív lett, ez a vizer. Hát milyen rendesek, te nézzek, elintézték. Hát ez nem lehet valid. Figyeld, azt mondja, hogy előfordult, hogy Héraklionban le kell szállnom a gépről, ott ki kell fizetnem a visszautat, kapok egy beszállókártyát, majd valaki külön visszakísér a repülőhöz.
3: De ezt nem tudod időben sem megcsinálni.
1: Ennek azért volt jelentősége, mert a normál utasként esélyesem lett volna ugyanarra a gépre visszaszállni. Ha kiszállok, bemegyek a terminálba, végigmegyek a biztonsági ellenőrzésen, megpróbálok visszajutni a kapuhoz, addigra ugyanannak a géknek a beszállása már lezárul. Vagyis azt szerettem volna elérni, hogy hadd maradhassak a gépen.
3: Ha, és adjanak egy repülőjegyet.
1: Igen. Gyakorlatilag lehetetlen lett volna visszajutni a gépre. Még másnap sem tudtam volna visszarepülni. Mindez egyébként úgy, hogy nem volt visszafelé jegyem. A vezető légiutas kísérő azt mondta, hogy nyugodjak meg, megpróbálja megoldani. Azt is hozzátette, hogy ő helyzettel még életében nem találkozott. Előreültettek az első sorba, és onnantól kezdve intézték nekem az egészet.
2: De miért tesznek ilyet? Tehát nekem egy kicsivel nagyobb a kézipodgyászom, mint ami.
1: 70 euróra büntetett meg a vizet.
2: 80 kilós utas meg ott maradhat az első ülésben.
3: Az egy szabály, hogy te nem vihetsz nagyobb, hogy hívják ott. Itt pedig van egy felmerülő eset, amit szeretett volna megoldani a légiutas kísérő.
2: Na most, ha azt mondjuk, hogy ez egy valid történet, akkor te pánikrohamot kaphatott a haps, és azt mondta rá,
1: nem tudod megfejteni,
2: Kettyós.
1: Ilyen bizonytalan, ilyen reményes. Mondjuk úgy, hogy döntési fáradtságban szenvedett. Kiürült a gép, a személyzet elkezdett pakolni, leültették az első sorba, és folyamatosan mondták, hogy legyek nyugodt, intézik a dolgot. Val ilyen. A személyzet elkezdte intézni. 10 perc mellett megjelent a földi kiszolgálás egyik munkatársa, kezében ott volt egy Héraklion Budapest beszállókártya. Persze!
3: Amit ki se kellett fizetnem.
1: Úgy, hogy a repülőgépből egyetlen pillanatra sem kellett kiszállnom. Nem kellett visszamennem a terminálba, nem volt biztonsági ellenőrzésem, semmi. Ennél is jobban meglepett. A visszaútért egyetlen forintot se kellett fizetnem, egyszerűen elintézték nekem. Ez egy vízió, ez egy álom, ez egy
3: LSD-trip. És hogy nem volt például visszajegye? Tehát ő hát csak kifelé...
2: Ő csak oda ment, lehet, hogy a csajhoz ment, és azt gondolta, hogy élünk majd boldogan együtt, igen, a Héraklion csajjal.
1: Nem sokkal később elkezdtek beszállni Budapestre tartó utasok, én pedig ott ültem ugyanazon a repülőgépen, immár érvényes beszálló kártyával. Közben még arra is volt lehetőség, hogy a kapitánnyal vár csak néhány szót.
2: Sőt, nem lehettem a kalapján is.
3: Beülhettem a pilótafülkét, és mentünk egy kör.
1: Teljesen irreális. De mi van igaz? Vagy mi van akkor, ha a légitársaság rájöttek, hogy kell a pozitív kampány, meg a PR, és írtak egy ilyen történetet?
2: Na de akkor innentől kezdve én azt mondom, hogy neki, ő visszajöhetett a múlt héten ingyen, akkor nem is engedjenek vissza.
1: Jövő héten küldjük egy Szalonikibe. A menet az, hogy nem szállhatsz ki.
3: Nem nyaralgatunk, Zsül. Kimész?
1: Kimész, és nem akarsz leszállni, ragaszkodsz az első üléshez, ezt fogod a kézipodját, és azt mondod, már pedig nem szállok le.
2: Hiperventilálsz, kicsit sírsz, és azt mondod, hogy engem nem vár itt senki, és vissza akarsz jönni. Kipróbáljuk.
1: A személyzet egyetlen pillanatig nem éreztette velem, hogy kellemetlen vagyok, hogy feltartom őket, nem oktattak ki, nem forgatták a szemüket, végig türelmesek voltak, szokatlan volt a helyzet, de minden megoldottak. Lehet az XY légitársaságot kritizálni? Van, amikor valamit rosszul csinálnak. De az ilyennek is hangot kell adnunk, hogy érezzék, hogy van azért itt pozitív történet is. Mondom, ezt a belső kommunikációban megíratták az AI-jal.
3: És pont volt egy szabad hely, nem kellett levenni a csomagját a csávónak, vagy mi te kézipodgyászal utazol ki úgy, hogy nincs visszarepülőjegyed.
1: De hát fully booknál az kész, az tele van a könyv. Tehát az,
3: igen,
1: az,
3: oda nem ülhetsz a pilóta üléve.
1: Az tuviknál áldogált, az a sósmogyorót osztott.
2: Leül a WC-re. Mi próbáltuk egyébként elérni a Wizzernek a kommunikációs menedzserét.
1: És
2: mit mondod? Olíviát, aki már többször megszólalt nálunk, harangozó Olivia, most éppen szabadságon van, és azt mondta, hogy nem élne a lehetőséggel a megszólalás lehetőségével. De ott
1: de miért nem?
2: Mert szabadságon van.
1: Hát a, de hát a visszajön, akkor erről tudniuk kell. Hát
3: ha visszajött, újra megtudom. Meg
1: hol van szabadságon? Krétán? Ő volt az utas. Meggondolta magát. De mi hát, ha előbb-utóbb csak visszajön? Hát arról tudnak, hogy volt egy ilyen sztori.
3: Azt tehát odaírták a cikk végére, hogy a Wizzair megerősítette, hogy valóban hogy megtörtént a történet.
2: Hát az ott van benne, igen, hogy a Wizzair azt nyilatkozta, hogy igen, valóban volt egy ilyen esetük. Ezzel zárul a cikk.
1: Azt nem már én csak a csávónak a bejegyzését olvastam. Igen, kommunikációs ügynökségen keresztül, igen, itt az van, amit ti mondtok, a légitársaság megerősítette, hogy valóban megszervezték az érintett utas hazamenetét szükséges jegyet. Elmondom nektek, mi van, megint lement a nyár, sokan megrángatták a Wizzairt, fölültették valakinek a mutarját, mondták neki, hogy akkor fog meg a bőröndet, Erika vagy Aranka, és írtak ebből egy akkora PR cikket, mint a húzat. Nem? Ugyanez a légitársaság, én el tudom hinni, én vagyok ilyen jó. Ott hagysz 200 embert 3 napra hideg élelem nélkül, de megszervezi Józsika bizonytalan utas haza, úgyhát úgy, hogy se beszállókártyája. A hülye azt sem tudja, hogy el akar-e utazni. Igen. Hülye, mint a seggér, tehát fogalma nincs, hogy akar-e nyaralni, és még a pilótával beszélgetve hazahozzák.
3: Hát az a baj ezzel, hogy akkor innentől kezdve, ha ez egy PR cikk, innentől kezdve mindenki erre fog hivatkozni, akkor ez öngól, gyerekek. Hát nem?
1: Vagy csak egy gesztus, amit egyszer kijátszottak és megcsinálták. Nem?
2: Hát, ha valid a történt, akkor valószínűleg olyan idegállapotban lehetett ez az ember. De az az igazság, hogy...
1: A férfi 12-8-kor törölte a posztját a nyilvános csoportból.
2: Kitörölte, igen. Kicsekkolt. Kerestem, mondom, nem találtam meg.
3: Hát valószínűleg kiutazott Krétára.
1: Valószínűleg hierakliumban bolyong a csávó. Fogalma nincs, hogy akar itt lenni, vagy nem, de egy másik éppen elment, azóta nem találják.
2: De az se stimmel, hogyha azt mondod, hogy ez az utas nagyon zavarodott volt, akkor miért hagyták a gépen?
1: Nem volt,
2: egy zavarodott,
1: nem,
2: egy nagyon zavarodott utas, az potenciális veszélyforrás. Nem, azt inkább eltávolítom, mint hogy fenntartom a gépen.
1: Nem álltok, tényleg az a folytatás, hogy leszállt Budapesten, és elment utána Kalocsára, és elkötött egy Cessnát. Annyira belágott ez a történet. Elkötött egy Cessnát, és megtámadta Paksot. Ez még lehet egyébként, igen. A csávó a posztban mellékelte a beszállókártyát is befotózva. Tehát akkor neki ott volt a beszállókártyája. Tehát valida a sztori, mármint, hogy legalábbis egy beszállókártyát lefotózott.
2: De az nem biztos, hogy utazott is vele. Felszállt, visszaszállt, visszajött. Tehát az már nem biztos, lehet, hogy volt egy beszállókártyája. Ja, visszafelé is volt beszállókártyája.
1: Miért erősítene meg egy olyan sztorit, ami nem volt? Lenyilatkozni, hogy nem, azért ilyen a légitársaságnak nincs, lehetőségünk nincs megszervezni egy utas hazaútját, mindenki a saját felelősségére. Tehát ha ez nincs ez a sztori, biztos, hogy nem erősíti meg a Wizzair, hogy már pedig ezt mi elintéztük. Érted?
2: Hova utazunk? Kinek mi a vágya? Melyik repülőteret akarjuk látni? Legalább a kifutóról?
1: Zsűl Tesszaloniki, de nem száll le. De már felszállni se akar.
3: Ne, akkor már küld olyan, a leghosszabbra küldjük.
1: Jó, azt jó, Peking.
3: Dubaj. De az nincs izé.
1: Budapest-Sydney, de nem szállsz le Sydney, mert haza akarsz jönni.
2: Tudjátok, hogy emeljük a tétet, játsszuk el a Ryanair-re is, hogy ők is ilyen jó fejek.
1: Igen. Gondold, egy ilyen ember hogy él, hogy dönt? Te nem? Tehát útközben rájöttem, nem akarok Krétára menni.
3: 2 órán belül négy döntés. Megyek, nem megyek, megyek, visszajövök.
1: Nem szállok rá, haza akarok jönni, igen. Azért úgy előbb-utóbb érdemes felnőni, nem? Szembenézni a problémákkal, megoldani. Tehát előbb-utóbb azért ez elkerülhetetlen, hogy az ember felnőjön.
2: Nem, tudhatjuk, mi történt ott.
1: Ne, persze. De jó, ha ez valid ez a sztori, akkor a Wizzairnek le a kalappal, gyerekek. Akkor jó arcok voltak. Mondjuk rájuk fér, nem? Tehát van mit ledolgozni.
2: De a Wizzair egyébként tök jó,
1: jó fejtetek. Kifejezetten jó arcok, így van.
2: Mindig odaálltak, mindig nyilatkoztak. Most csak
1: azért nem, ne legyen valaki jó fejben nyilatkozik. Utasok millióit viszik évente Magyarországról. Az alap, hogy elérsz egy kommunikációs vezetőt, aki bármilyen esetben odaáll és nyilatkozik, ha szar van a palacsintában, akkor is, nem? Tehát, hogy...
2: ez így lenne normális, de ez csomószor nem így történik.
1: Ez igaz. Na jövő mindjárt 9 óra van pontosan.
4: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
6: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
7: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés attól zéig.
8: És az autó első van a konyhaasztal mellett. Hihetetlen előzés a kanapénál. És megcsinálta!
9: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávét vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
10: Shell. Go well.
11: Forró hangulat, tüzes áron. A Metro bajnok ajánlatában a 2,5 kg-os kiszerelésű arófaszén csomagja most csak bruttó 1299 forint szeptember 6-áig. Válts ki online gurmékártyádat és vásárolj akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
12: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
13: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
14: Rendülj bele az őszbe új stílusoddal. Vásárold meg új olvasó, távoli vagy multifokális szemüveged akár 30% kedvezménnyel. Vagy lépj szintet a Vision Express Club szemüveg előfizetéssel, és élvezd ki exkluzív előnyeit. Részletek a visionexpress.hu oldalon.
15: Reklámot hallottak.
16: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: Reklám.
17: Fürdőszoba felújítás, válasz piramida akrilkádat a gulyás tüzében. Az akció a készlet erejéig érvényes. www.gsv.hu.
18: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metal Sheet. Most a Dió mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metal Sheet. A lemez bezárt érték.
19: Innovációs díjak Amerikától Svájcig. Másodpercenként 28 tubus a világ legkorszerűbb gyártósorain. Világmárkáknak 40 országba. Ez mind nagyon szép eredmény. De hogy mégis mire vagyunk a legbüszkébbek? A munkatársainkra. Neopak. Csomagolás a legmagasabb szinten.
20: Magasban kell munkát végezni. Megoldás a Mateco. Béreljen emelőgépet szakértő támogatással országosan. Mateco. Velünk biztosan felemelkedik.
21: Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en. Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra, és műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en.
22: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
23: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
22: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
23: Reklámkukac mcdb.hu.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Kocsis Jánost választották Hajdúböszörmény polgármesterévé. Német győzelem a debreceni 3x3-as kosárlabda tornán. Dobó Nikolett vagyok, már is jönnek a részletek. 4 induló közül Kocsis Jánost, a Böszörményi harmadik oldal egyesület jelöltjét választották meg Hajdúböszörmény polgármesterévé a vasárnapi időközi helyhatósági választáson. A jelölt a szavazatok több mint 67%-át szerezte meg. A Nemzeti Választási Iroda honlapján közzétett adatok szerint Kocsis János 5132 szavazatot kapott. A városban azért kellett időközi polgármester választást kiírni, mert a 2024-ben településvezetővé megválasztott Görögné Bocskai Éva a Tisza párt színeiben országgyűlési képviselői mandátumot szerzett áprilisban, az összeférhetetlenség megszüntetése érdekében pedig május 4-i hatállyal lemondott. A választási névjegyzékben szereplő közel 24 ezer helyi lakos 32%-a szavazott. Megkéselt két fiatalt egy 64 éves férfi a debreceni Múzeum utcában szombat hajnalban. A rendőrség a police.hu oldalon azt közölte, hogy gyanúsított szóváltásba keveredett a két fiatal emberrel, majd elővette kést és mindkettőjüket megszúrta. A járőrök 2 órán belül megtalálták a 64 éves férfit, akit előállítottak a főkapitányságra. A nyomozók gyanúsítottként kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A mentők kórházba szállították a sérülteket. A Debreceni Egyetem Klinikai Központja a Dehír megkeresésére közölte, az életveszélyesen megsebesült 23 éves férfi a szakszerű orvosi ellátás ellenére életét vesztette. 24 éves barátja súlyos sérülést szenvedett, az ő állapota stabil.
2: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
3: A DV Parking Kft. Mától előreláthatóan 2 hétig parkolási rendszer korszerűsítést végez az ítélő tábla mélygarázsban. A munkálatok szükségessé teszik, hogy felváltva lezárják a 2 be- és kijárati oldalt, azonban azok közül egy-egy mindig használható marad. Így a mélygarázsba történő be- és kihajtás folyamatosan biztosított lesz.
2: A DV Parking információit hallották.
3: Sport, vasárnapi eredmények. Német győzelem született a 3x3-as kosárlabda World Tour Masters-en. A profi férfi csapatok pénzdíjas tornájának döntőjében ugyanis a Basketsbon 21-17-re verte a holland Amsterdam együttesét a Kossuth téren felállított arénában. Debrecen csapata a negyed döntőben búcsúzott, miután 22-17-re kikapott a második helyezett hollandoktól. Napos, száraz időre van kilátás, 35 fok körüli maximum hőmérséklettel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.
4: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Rákóczi, Feri és Sebestyén Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
5: 9 óra után vagyunk, 10 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Nem sokára összekapcsolódunk, gyerekek, a reggelivel, mert hogy kértek velünk egy összekapcsolódást, hogy mondtuk, hogy ettől mi nem tudunk elzárkózni, de csak 9 óra után tudunk, úgyhogy megvártak minket, és nem sokára mindjárt akkor kapcsoljuk őket, de addig még mondjuk el, hogy az előző történetünknek az a vége, hogy kiderült, hogy emberünk csajhoz ment volna.
6: És igen. Ráadásul utalt egy kis pénzt előtte.
5: Utalt egy kis pénzt, tehát ugye beszéltünk erről a vizeres szorulról, hogy a csávó meggondolta magát a reptéren, nem akar elrepülni Krétán, aztán elrepült, aztán rájött, hogy ott nem akar leszállni, visszahozta elvileg a vizert, tételezzük, hogy a sztori valid, Oké, de hogy itt most jönnek az infók, és az van, hogy ő csajhoz ment volna, pénzt utalt előre, a csaj valószínűleg eltűnt, és ő már nem akart elrepülni, aztán elrepült, de nem akart leszállni. Tehát, hogy itt egy szerelmi...
1: Megkapta a pénzt, és felszívódott.
5: Megkapta a csaj a pénzt, felszívódott, és a csávó rájött, hogy nem valós a sztori.
1: Milyen
5: és ő meg akkor visszajött, és elvileg a vízzel visszahozta, ugye ezt az ügyet boncolgatok itt az elmúlt 15 percben, csak hát, ha valaki nem hallotta, és hogy úgy néz ki, hogy szerelmi történet van a dologban. Tehát, hogy itt nagyon sok szálon fut ez a ma reggel. Ott van Otto, aki Odysseus harcát vívja a szerencsejáték ZRT-vel, a 24 éves csávó, aki Cessnátra volt, és itt van a ismeretlen hősünk, aki elment Krétára, majd visszarepült.
1: Hát csodálkozó, hogy össze volt zavarodva?
5: Hát ezek után.
1: Hát fejreállt a kis lelke.
5: És valószínűleg tényleg egy Scooby megsajnálta, látta, hogy a csávó full rottyom össze van törve, teljesen rottyom van, és itt ilyen jóindulatú emberi tényezők azt mondták, hogy nem beteg, nem az, hogy nem beszámítható, nem részeg, nem bolond.
1: Csak egyszerűen arról van szó, hogy
5: ez egy összetört csávó, hozzuk valahogy haza. És a vízer hazahozta. Ugye ez egyébként le a kalappal.
6: Szegény még jól le is nyúlták.
5: Hát az év balekja így is. De hogy igen, lenyúlták, nincs csaj, nem szállt ki Krétát, nem nyaralt semmit, hazajött, érted? Úgyhogy ez így szép ez a történet. Na mindegy. Úgyhogy ez van igazából. Na, mikor van az összekapcsolódásunk, ugye, mert itt kérték, hogy kapcsoljunk velünk össze, mondjuk sok részletet. Úgysem mondhatunk egyébként magáról a Mosfantidról, de majd akkor kérdeznek akkor.
1: Ennek apropóján?
5: Igen, így van a Mosfantid a kapcsán. Halló, jó reggelt, mondjál. De hát még ott a nyári beszél, úgyhogy még nem lehetünk ott náluk.
1: Mindjárt elég
7: fogyják a szót. Ez milyen korrektül és piszi módon fogalmazta, ugye?
5: Itt van, ha
7: itt az Balázs a vonalban.
6: Bizony, jött a üdvözlet.
7: Wow! Minden igaz, itt van Balázs a vonalban. Jó reggelt, haló, itt vagy-e?
5: Itt vagyunk, itt van, hello, jó reggelt. Gyuli is itt van, Feri is itt van, itt vagyunk.
6: Sziasztok!
5: Sziasztok,
7: jó reggelt. Jó reggelt, hallom, fedett akciótok volt? Hát ne számomra ez most derül ki.
8: Jó reggelt, 100 000-es úr.
5: Igen, igen. Szia Gábor, mikor jössz át hozzám? Vagy én menjek hozzád, vagy hogy csináljuk?
8: Balázs, igen. Azt mondd meg, hogy te üldözőként mitől voltál ennyire felajzva? Mitől érzed azt, hogy ez most valami százszor brutálisabb lett még az előzőnél is? Mi volt
7: a világ is ellened.
8: Mennyire?
5: Mitől voltunk felajzva, azt nem mesélhetem el, mert az teljesen
6: nem legális
5: a dolog. Figyelj, maga a formátum, amit adott, az, hogy lehet üldözni, az adrenalin, hogy el lehet őket kapni, hogy menekülnek, hát az egész játéknak olyan hangulata van, mint egy komoly társasjáték. Úgyhogy ez egy full adrenalinba volt mindenki szerintem. A vezérlő, a celebek, mi, akik bennültek a buszba, mindenki szerintem 6 napig teljesen őrült módjára menekült és hajkurászott. Úgyhogy a játék lendülete az viszi az embert.
7: Igazolom, elképesztő adrenalin. Az titeket meglepett, hogy idén valahogy fordult a kocka, és valahogy, ahogy beszéltük is Gáborral, egy picit átfordult, tehát rátok szálltak, mondjuk ki, rátok szálltak.
5: Hát igen, én szerintem ők nem teljesen értették meg, hogy miről szól ez a játék, de persze nem baj, és nem is voltunk rájuk mérgesek, de valóban nagyon megnehezítették a dolgunkat, mert hogy folyamatosan követték a buszt, első-hátsó követések, torlaszokat raktak, szállodából megpróbálták megakadályozni a kiutást, váltott autókkal követtek, ez egy picit megnehezítette a dolgunkat, meg egy kicsit azért úgy hát magát a forgatást is, de nem hibáztatjuk őket, nem értették meg, hogy a valódi segítség nem a mi akadályozásunk, hanem hogy jelentik, hogy hol vannak a celebek, vagy segítik őket autóval. Az, hogyha minket akadályoznak, vagy lejelentik, hogy hol vagyunk, az kicsit azért ugye hát megöli a történetet, mert hogy közben a celebek meg különböző social csoportokban tudták, hogy hol van a busz. De hát aztán megoldottuk a problémát. Ez nektek nagy segítség volt, igen.
1: De aztán Bali kiszállt a kocsiból, és elmagyarázta. Nagyon finoman, hogy miről szól ez a játék.
8: Gábor éppen valami ki akar egészíteni, mégiscsak ő a kreatív vezető.
5: Mondd, Gábor.
8: Annyit Kónya Gergely, műsor, kreatív producer vagyok. Senior kreatív producer, bocsánat. Igen, szóval, hogy csak annyiban szerettem a Balázs kiegészíteni, hogy elsőre és talán másodjára is ijesztőnek tűnt ez a helyzet, de azért az ember mindig bízik a castingban, a formátumban, a műsorvezetőkben, talán bennük egy kicsit kevésbé, de hogy igen, és az derült ki, hogy ez valójában egy új réteget hozott a műsorba. És a Balázséknak végül sikerült úrrá lenniük a helyzeten, ha kicsit nehezen is meg kellett mozdítaniuk mind a hatacsejtjüket ahhoz, hogy ez sikerüljön, de végül ez olyan új megoldásokra kényszerültek, ami még izgalmasabbá, még szórakoztatóbbá tette a műsor.
7: Nagyon érdekes lesz, hogy alakítani fogja a formátumot a jövő évre, vagy a következő évekre, és az ő hozzáállásukat is, ebbe biztos vagyok, és a játékosokét is, tehát hogy itt nagyon sok új elem érkezett ebbe a műsorban, ami az elsőben nem volt.
9: Balázs, búcsúzol, annyit hadd kérdezzek, hogy a hármas üldözői brigád miben egyezett meg, mi lenne az, ami marha ciki lenne, ha őket nem kapnátok el? Tehát melyik volt az a páros, akit mindenképpen úgy éreztétek, hogy azért őt illik legaszállni?
5: Majd láttuk a castingot, igazából tudtuk, hogy senki nem lesz túl nagy kívás. Tehát, hogy azért nem volt olyan félelmünk, hogy valakit nem tudunk elkapni. Hát nyilván itt volt egyfajta korkedvezmény, hogy a Gabit meg a Svábit hagytuk egy ideig tovább futni. Igen.
7: De a kórházak és patikák.
5: Ennek azért úgy kellett neki menni, hogy mi mindenkit szeretnénk elkapni. Úgyhogy hát majd kiderül, hogy mi lett.
9: Többet nem is akarunk tudni, mert az izgalmak még csak most indulnak majd.
5: Szevasztok. Köszönjük. Ciao. Na ezért csak telefonos interjú, ezért igen. Nem megyek be. Nem könnyűek ezek a riportok, bocs.
6: Mi lenne, hogyha a főnök még szeretne is benneteket?
5: Ja, Gábor, imádom. 30 éve dolgozom vele, úgyhogy...
6: Hatadsejtes
5: műsorvezetők, igen.
1: Mi volt a legnagyobb dicséret, amit valaha tőle kaptál?
5: Tőle nincs.
6: Nem,
5: tőle nincsen egyébként. Igen. Na innen, gyerekek, láttátok, visszatérő még egy picit a US Open-re, hogy Gyoko meg elsírta magát? Néztétek? Nem néztétek? Most jönnek a képek.
6: Búcsúzott
5: az első forduló után, és elsírta magát a pályán. Édesem, azért ez milyen megható, csak egy fél mondatra így, hogy most láttam, reggel esett ő ki az első fordulóba.
1: Sérült azért egyébként?
5: Én nem tudom, hogy mi van a háttérben, szerintem egyszerűen az van, hogy a tested már nem bírja, az agyad még minden. De hogy megható, hogy itt van egy 24-szeres Grand Slam győztes, aki a 25-et hajtja, és annyira kikészíti a saját teste, hogy nem bírja, hogy az utolsó game-nél, vagy az utolsó két game-et ő már szinte zokogva csinálta végig. Ebben benne lehet egy fizikai fájdalom, sérülés is, de hogy valószínűleg a lelki része is, hogy igen, én még mennék, az agyam menne, de a testem már valószínűleg nem bírja. Ez volt a Nadallal, ez volt a Federerrel, de hogy ezt így látva azért ez egészen megható. Nézzétek majd meg, nagyon, nagyon durva jelenetek, hogy ott áll a csávó, és szerva közben zokok, hogy nem bírom már. Egyszerűen kész, fel kell adnom.
6: És tudod, elértem a végéig. Magad, mint egy év alatt, fölgyúrod magad erre, hogy még egyszer megmutatod, és ott a meccsen derül, hogy nem.
5: Hogy
6: már
5: nem bírod. Tudod. Ez durva lehet, mert hogy az agya tudja, te tudod, hogy valamikor tudtad, de ez olyan, mint hogy egyszer nem tudod felemelni a bal kezed. Az agya tudja, hogy fel tudtad emelni, de kész, már nem tudod megemelni. És minden skilled megvan, hogy nyerjél, agyilag, pszichésen, de hogy egyszerűen a fizikumod már az, hogy elfáradt. És ott van a csávó, nézd meg, lehajtott
1: Istenem,
5: fejjel.
1: Úgy megölelni.
5: Nézd meg, és várja a labdát, várja az adogatást, mert nyilván 5-1-6-1 zokog az ember. Áll az egész stadion, mindenki tapsolja, mindenki ünnepli. 24-szeres Grand Slam után még a csávó így akar nyerni egy okó, hogy meglegyen a 25-dik, de már valószínűleg nem megy, és elsírja magát, és két gémet még zokogva csinál vége. Nagyon, nagyon kemény, nem hallottam a sajtótájékoztatóját, de mekkora sportember, hogy milyen szívük van, hogy mennek előre, hogy megnézed a 4 részes Nadal dokumentumfilmet a Netflixen, fantasztikus, hogy a csávó úgy állt már oda a végén még az utolsó nem tudom hány Grand Slamre, hogy már úgy érzéstelenítették a lábát, hogy már nem azt mondták, hogy nem fog tudni járni, hanem már csak annyit kért, hogy csináljátok meg, hogy ne érezzek semmit. Mindegy, hogy mi lesz utána.
1: De neki is ez.
5: Csináljátok meg, hogy ne érezzek semmit, és megnyert még úgy egy Grand Slamet, hogy már a bal lábát vagy a jobb lábát már nem érezte annyira szétinjekciózták.
6: Jó, lesz 25-dik?
5: 25. Grand Slam. Hát most látva ezt a Gyokót nem, de tudod, amikor mindenki leírja, akkor meg visszatér az Ausztrál Opera januárba, és megnyeri.
6: És csinál egy olyan, szóval, hogy nem viszed el.
5: Nem tudom azt mondani, hogy nem, de ez nagyon megható, hogy ilyen sportemberek vannak, hogy ilyen érába láthatod, és élhetsz, és nézheted a Gyokót így teniszezni, hogy a Nadal már nyugger, Federer nyugger, de hogy ő még itt van, majdnem 40 évesen, és zokog a pályán, hogy gyerekek, nem bírom. Ne haragudjatok, csalódást okozok mindenkinek. Nagyon megható. Szóval tényleg nagyon megható. Úgyhogy ki is esett első fordulóban. Valószínűleg időkérdés, és ő is bejelenti, hogy itt a vége.
1: Lassan itt a vége.
5: Lassan itt a vége neki is.
1: Hány
5: éves ő? Közel itt a 40-hez ő is. 38-al, ha nem tudom pontosan, hogy nem
1: 39
5: tudom pontosan.
1: 39 éves.
5: 39 éves, így van. Igen.
1: Istenem, micsoda férfi.
5: Na jó van. Mit szóltok a Budapest parádéhoz, gyerek?
6: Na, yes! Jaj, nekem életem legjobb emlékei közé tartozik. A Danubiusos időkben mi még mentünk Danubiusos kamionnal, gyerekek.
1: És te fent álltál rajta.
6: És fönt voltunk. Hát mi muzsikáltunk is, meg jöttek a DJ-k. Rohadt jó
5: igen.
6: Volt. Nagyon nagy felvonulás, aki emlékszik rá, Budapest utcáin beöltöztetett, vagy kidekorált kamionok, irgalmatlan tömeg, és akkor a Hősök terén beállt minden kamion, mindenhol más zene szólt, tehát megőrültél.
5: Igen, és a kedvenc kamion, előtt a kedvenc zenédre bulisztál.
6: Nagyon nagy volt.
5: Ugye felröppentek a hírek, hogy Budapest parádi 2027. Ugye? És tényleg van, aki ugye nem emlékszik erre, feldíszített kamionok elindulnak végig az Andrássy úton, mondjuk a Lánchídtól, van, ahol rév, van, ahol techno, van, ahol 90-es évek zenéje szól, megjelenik egy-egy márka, mint az üdítőitalok, meg az energiaitalok, meg a rádiók akkor még.
1: Félmeztelen fiúk,
5: félmeztelen lányok, tényleg minden jelentős márka felvonultatja magát, médium és kereskedelmi rádió, és mindenki egy nagyon felcitázott kamionon iszonyatosan vereti és táncol. Egyébként tényleg nagyon óriási nagy buri.
1: Tehát több mint 20 éve volt utoljára.
5: Igen, a berlini Love Parade-ből jött szerintem, aztán lett Budapest Parádé, és évekig ment.
1: Miért? Szerintem
5: valószínűleg a szponzorok így kihátráltak mögüle, és az érdeklődés nem hiszem, hogy elfogyott volna, vagy valamilyen szabályozás volt, amiért esetleg nem tudom, akkor Demszkijék voltak, vagy nem tudom kik voltak, megfújták, hogy mondjuk Koszval utána, vagy nem tudom, és nem adtak engedélyt, de egyszer csak ez így elhalt, és álltak végig az emberek két oldalt az Andrássy úton, és nézték ezeket a kamion csodákat.
1: Vagy követték, ugye, mint egy ilyen uszály.
5: Bizonyos kiváltságosok bemehettek a kamion mellé meg elé, és vagy a kamionon táncoltak. És írdatlan buli. Na most megnéztem ezt az oldalt egyébként, de hogy azért ez még nem tűnik annyira késznek. Mármint nem az oldal.
6: Csak föllökte.
5: Tessék?
6: Tehát lehet, hogy valaki így kitalálta, föllökte, és nincs mögötte még semmi.
5: Én szerintem az van, hogy ők szeretnék ezt létrehozni, és amennyiben erre van érdeklődés, adományozó, szponzor, adakozó, akkor lehet, hogy össze tudnak szedni valamennyit, de ez még nem úgy néz ki ez az oldal, mintha ez kész lenne.
1: Hát kész tények állítják a városvezetést, de egyébként hát nézd meg, bármelyik hírpoltát nyitott ki, az most tele van ezzel a hírrel. Tehát, hogy tulajdonképpen nyomás alá helyezik a.
5: Na oké, de hogy erre neked azért meg kell jelenteni X szponzort, meg kell jelenteni rengeteg lóvét, meg kell csinálnod magát a kamionokat, tehát hogy azért ez brutális lóvéjám.
1: Jó, Bali, ezt mindannyian tudjuk, hogy ennek mi lesz a vége.
6: Csak nem egy olyan kamion.
5: Nem, ott jön álló brand. Nem csatlakozunk sehova. Ha mi akarunk csinálni, akkor csinálunk egy házi bulit a szigeten. Ja, tehát értsük, nagyon jó, de hogy tömegrendezvényekre nem járunk, mi saját bulit csinálunk. Nagyon szeretjük. Egyébként a Budapest Parádé, de ez szenzációsan jó.
1: Nem, egy kamion lesz. Igen.
6: Most hogy gyerekek azért komolytalan, mert adományozásból akarják ezt megcsinálni. Tehát van egy ilyen fülé, most fölmentem az oldalra, igen, hogy adományoz 10-20-25 ezer forintokat, tehát abból ez nem fog összeállni.
5: Igen, és megnéztem az oldalt, erre is hiszentem, hogy azért ez még amennyire konkrét. Terveink szerint 30 kamion az Andrássy úton, elektronikus zenet, magyar külföldi képviselői, célunk a hagyományok feltámasztás, és akkor itt van, igen. Hogy rendezvényünk ingyenes, adományoz, bankkártya, átutalás, egyéb. Na itt már egy kicsit megrettentem, hogy akkor ez mi.
1: És minden idők legnagyobb adathalász oldalát reklámozzuk most, hogy mindenki utal, hogy jól legyen még egy.
5: Óriási lenne, és novemberben felszívódna az oldal. 30 milliót összegyűjtenének. Hú,
1: mindenki csak várja, hogy nem, mi
5: utalok van neki, Budapest Parád, de jó, hova kell utalni? Igen, októberben nem elérhető az oldal. Mennyire tipikus magyar szó, igen.
1: Mindenki behirdette minden oldalon.
5: Amennyiben szponzori megállapodást szeretnék kötni, vagy hirdetnél a fesztiválon, a kamionokon, netán örökbe fogadnál egyet, vedd fel felünk a kapcsolatot. Aha, tehát hogy ebből azért az vagy, ez még nem egy kész üzleti koncepció, hanem egy puhatolózás, hogy egy mondjuk lenne rá igény, lenne rá 3-4 nagy szponzor, aki beszáll, és utána megvalósítható-e a dolog. Mert azért ez, ha te fizeted, akkor ez brutál. Tehát a területfoglástól kezdve a kamionokon keresztül, a biztonsági személyzetig, a lebonyolításig, a kaja, a pia, a biztosítás, tehát ez brutál lóvé. Ez
1: teljes Andrássy utat ugye lezárták, és a Hősök tere volt a vége. Tehát, hogy azért ez egy hatalmas buli. A Danubius kamionon, ott mi történt? Ti fent ültetek, és ittatok? Vagy hát, lehetett számokat kérni? Vagy volt elő valaki, aki DJ-skedett?
6: Nagyon szép fölvezetés volt, fent ültetek, és ittatok? Nem. Egyrészt ugye akkor nekünk volt a rádiózenekarunk, azzal nyomtuk a dalokat, amit kiértük, és utána jöttek a DJ-k, és akkor ott táncolt mindenki. Nagyon imádtuk, tök jó nézett ki a kamion, nagyon jó buli volt, és mi úgy muzsikáltunk, hogy végig az Andrássy úton játszottunk, és jöttek velünk az emberek. Menő. Rohadt jó volt.
5: Igen. Még nagyon messziről indítják a szervezést. Amennyiben DJ, producer vagy MC vagy, és szeretné fellépni valamelyik kamionon vagy színpadon, jelentkez. Tehát ezért ez inkább tűnik egy Viva TV-s hőálló megálló felhívónak jelen pillanatban. De aztán lehet, hogy innen indul a dolog. Tehát mi nem azt mondjuk, hogy pro és kontra ez nem működhet, vagy nincs mögötte valódi akarás.
1: Hát azokat
5: de kéne hogy ez így most még azért ebben a formában így óvatos, óvatosságra int, amikor megnéztem ezt a honlapot.
1: Azokat kéne megtalálni, akik 20 évvel ezelőtt ezt szervezték, hogy az akkor is így ment, szerintem nem.
5: Nem tudom, hogy
1: a közösségi adakozásból dobták
6: össze. Cégek
5: beszálltak.
6: Irgalmatlan szponzorlóvék voltak.
5: Igen, arra emlékszem, mint volt egy bombakamion, ugye, mint energiaital, és félmeztelen sárgára, feketére festett, brutál, mellű csajok verették a bombakamion úgy, hogy én ott álltam, mint zenetévés műsorvezető, írunk 97-et, vagy 98, és azt mondom, ilyen van.
6: Mi történik?
5: Ezt még nem láttam a gimnáziumban. És 30 félmeztelen csaj veretett úgy, hogy nem hitted el, és én nagyon lassan gördültek ezek a kamionok, iszonyatos installációval. Igen, nagyon jól nézett ki.
1: Nagyon
5: és 90-es éveket írunk, várjál. Tehát nem az volt, hogy azóta túl voltál 100 Tomorrowlanden, meg 100 más fesztivál, és már láttál minden. Ha ott álltál, hogy wow, na ez most menő, ez király, és valahol a Sterbinski, vagy a Náksi, vagy a mit tudom, én meg iszonyatosan zenéltek és verették.
1: De Berlinben ez most még van?
5: Ezt nincs. Meg nem mondom, hogy a Love Parade az éle Berlinben jelen pillanat, nem tudom, hogy ez most hogy van. Roxy kamion is volt. A Roxy rádió akkor dübörgött, ugye? Aztán volt rádió DJ kamion
1: szerintem
5: is?
1: Volt, igen.
5: De Roxy kamion az volt? Igen.
1: Debreceni virágkarnevál.
5: Olyan lesz, mint a Debreceni virágkarnevál, csak más a zene.
6: Igen.
5: A Náksi szombaton mondta Budapest Parkban, hogy szervezik a dolgot. Aha, tehát lehet, hogy aztán a Náksék vannak mögötte. Úgyis utána járunk, meg eljutnak hozzánk, hogy beszéltünk róluk, és akkor megkeresnek minket, hogyha ez tényleg komoly, akkor beszélünk róla. Egyébként jót tenne, nagyon. Nem? Tehát, hogy egyébként jó moka
1: lehet
5: lenne.
1: Lehet egy rádió, egy kamion is.
5: Az azt ugye, az simán. Biztos vagyok benne, hogy lenne.
6: És amikor VV Peti leütötte a VV Sissit az egyik kamionon,
1: volt ilyen.
6: Nem tudom, a hallgatói.
5: Tényleg? Igen, de várj, akkor az már 2000-es évek, mert az viszont való világ.
6: Igen.
5: Hát akkor az viszont 2001-2002, hát várj, akkor az való világ 1, való világ 2.
6: Van még biztos, hogy volt.
5: Hogy? Hát azt mondom.
6: Az tuti.
5: Az való világ.
6: Összeérhetett.
5: Az 2002-2003, akkor még volt.
1: Sissi az 2004 volt.
5: Az való világ 1-2.
1: Igen.
5: Jastól, igen, Nóci, vagy már Lilu. Igen.
1: Mert azt még én csináltam.
5: Az igen, Lilu akkor került át az RTL-hez, igen. Én még mindig hőálló megállót vezettem. Zsumár TV2, Lilu RTL, Filip Fidesz.
1: Ő már akkor is helyezkedett.
5: És én mit csináltam? Én Zalaegerszeg megállott volna. Értem, meddig? 100 évig? Már minden műsorvezető mindenhol volt. Én még mindig mentem megállózni. Itt fogok megrohadni a Zene TV-nél. Ebbe biztos vagyok. Senkinek nem kellek.
1: Mindent te csináltál.
5: Igen. Na mindegy. Jó, jó kis történet lesz ez. Kíváncsi vagyunk, hogy működik-e. Na, jövünk mindjárt. 2 percen pontosan 9:30, és itt vagyunk rögtön a nap legjobb pillanataival.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Innovációs díjak Amerikától Svájcig. Másodpercenként 28 tubus a világ legkorszerűbb gyártósorain. Világmárkáknak. 40 országba. Ez mind nagyon szép eredmény. De hogy mégis mire vagyunk a legbüszkébbek? A munkatársainkra. Neopak. Csomagolás a legmagasabb szinten.
3: Bemutatkozik a Geely, a világ egyik legnagyobb autógyártója. Fedezze fel a Geely modelljeit az újonnan nyílt szalonunkban, Debrecenben, a Mikepércsi út 38-as szám alatt. Regisztráljon tesztvezetésre a www.geelytest.hu oldalon, vegye igénybe nyitási akcióinkat, és legyen ön is az első 500 magyarországi vásárló egyike, akik különleges kedvezményben részesülnek. Értékesítés és szerviz egy helyen. Geely Debrecen. Az élmény már az első útnál elkezdődik. www.geelytest.hu.
4: Miért világít már megint ez a lámpa? Mamma mia!
5: Fiat vagy Alfa Romeo? Olasz Autószerviz Debrecen. Nem találgatunk, megkeressük a hiba valódi okát.
1: Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en. Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra, és műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en.
6: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en. Információ és ajánlatkérés a reklámkukac@mcdb.hu e-mail címen. FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
1: Ma is 17 órakor a lemezjátszó.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Kocsis Jánost választották Hajdúböszörmény polgármester évé. Német győzelem a debreceni 3x3-as kosárlabda tornán. Dobó Nikolett vagyok, már is jönnek a részletek. Négy induló közül Kocsis Jánost, a Böszörményi harmadik oldal egyesület jelöltjét választották meg Hajdúböszörmény polgármesterévé a vasárnapi időközi helyhatósági választáson. A jelölt a szavazatok több mint 67%-át szerezte meg. A Nemzeti Választási Iroda honlapján közzétett adatok szerint Kocsis János 5132 szavazatot kapott. A városban azért kellett időközi polgármester választást kiírni, mert a 2024-ben településvezetővé megválasztott Görögné Bocskai Éva a Tisza párt színeiben országgyűlési képviselői mandátumot szerzett áprilisban, az összeférhetetlenség megszüntetése érdekében pedig május 4-i hatállyal lemondott. A választási névjegyzékben szereplő közel 24 ezer helyi lakos 32%-a szavazott. Megkéselt két fiatalt egy 64 éves férfi a debreceni Múzeum utcában szombat hajnalban. A rendőrség a police.hu oldalon azt közölte, hogy gyanúsított szóváltásba keveredett a két fiatal emberrel, majd elővette kést és mindkettőjüket megszúrta. A járőrök két órán belül megtalálták a 64 éves férfit, akit előállítottak a főkapitányságra. A nyomozók gyanúsítottként kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A mentők kórházba szállították a sérülteket. A Debreceni Egyetem Klinikai Központja a Dehír megkeresésére közölte, az életveszélyesen megsebesült 23 éves férfi a szakszerű orvosi ellátás ellenére életét vesztette. 24 éves barátja súlyos sérülést szenvedett, az ő állapota stabil. Sport, vasárnapi eredmények. Német győzelem született a 3x3-as kosárlabda World Tour Masters-en. A profi férfi csapatok pénzdíjas tornájának döntőjében ugyanis a Baskets Bonn 21-17-re verte a holland Amsterdam együttesét a Kossuth téren felállított arénában. Debrecen csapata a negyed döntőben búcsúzott, miután 22-17-re kikapott a második helyezett hollandoktól. És elszenvedte első vereségét a szezonban a Deac a labdarúgó NB3 északkeleti csoportjában. A Debreceni Egyetemi Gárda a tegnapi hatodik fordulóban 2-1-re maradt alul hazai pályán a Gödöllővel szemben. Zivatar miatt első fokú figyelmeztetés van érvényben Hajdúviharban, azonban többnyire napos időre van kilátás, 35 fok körüli maximum hőmérséklettel.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1. Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázssal, Gévai Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai sláger megy.
3: Rádió 1. Na itt vagyunk, fél 10 múlt, pontosan 5 perccel. Igen, 2007-ben már nem volt Love Parade, Zürichben van minden évben. Kaptuk SMS, hogy itt a elvileg újra éledő Budapest parádéről beszéltünk, hogy mennyire lett valid vagy nem valid, és közben jelentkezett a Vizer.
4: És te így fogsz még 4 órát műsort vezetni.
3: És még azt szoktam, hogy... Szóval jelentkezett a Vizer, bocsánat, hogy csak mióta vért köpök, sokkal jobban vagyok.
5: Nagyon.
4: Azóta... Szakad föl.
5: Ne nyeld vissza.
3: A véres köpet, az a sokkal. Szóval jelentkeztek erre, hogy holnap beszélnének erről.
5: Nem értük el, mert valóban szabadságom van, de Radó András bejelentkezett azzal, hogy nagyon szívesen elmondja, hogy mi volt a tuti, és akkor holnap elmondja majd nekünk, hogy

0: tulajdonképpen mi történt.
1: Igen, abszolút. Azt írja valaki, ne légy szkeptikus Balázs, a DJ Otira elment ennyi ember a szigeten, egy újraélesztett Budapest Balázs, mindenképp nagy sikerrel tudna működni. Gábor, nem vagyok szkeptikus, sőt, hát tökre örültünk neki.
2: De inkább a honlap az, ami egy kis szkeptikusságra ad okot.
1: De hiszem azt, hogy maga az Oti jelenség, nagy képűség nélkül mondom, ezt jobb lenne, ti mondanátok, de nem kell kimondani.
2: Nem akarjuk.
1: Hogy maga az Oti jelenség, meg a sziget, meg az, hogy ez így betalált mondjuk az elmúlt egy-két évben, szerintem ennek köze van ahhoz, hogy ők ezt elmerik indítani.
0: Tehát nem, hogy lesz rá igény.
1: Hogy lesz rá igény. Ja, szóval ez a tömeg, igen. Ez megmutatta, hogy itt van egy valós réteg, aki vágyna arra, hogy visszajön a 2000-es évek, hogy nosztalgiázzon. És szerintem az, hogy volt még egy Oti a szigeten, az lehet, hogy a parádé készítő is azt mondja, hogy gyerekek, ha azt tudott így működni, akkor nézzük meg, és lehet, hogy egy parádét is meg tudunk csinálni. De szerintem, ha nincs Oti, akkor nem biztos, hogy van, hogy van Budapest parádé. Tehát én a kettő között vonok párhuzamot. De most nem a nagy képűség szól belőlem, hanem azt gondolom, mint jelenség, hogy ez annyi embert megmozgat, hogy akár mondhatták a parádénál, hogy nézd már meg, itt van az Oti, 65 ezeren ott vannak, miért nem élesztjük újra, ha ekkora igény van? Nem az Otira, hanem mondjuk a 2000-es évek, 90-es évek, 2000-es évek eleje dance, trance, house, techno zenékre.
2: Meg a bulira, mert
1: meg ennek a generációnak a buli, a közös buliára.
2: Otthon meg tudod hallgatni ezeket, igen. De nem ugyanaz.
1: De nem ugyanaz, mint
2: itt
1: amikor...
2: Itt a nagy közös együttmozgás volt a lényeg, a felszabadultság volt, igen. A lényeg, ezekkel a zenékkel. Tehát, igen. Hogy ez biztos, hogy működne.
1: Abszolút.
0: Felmentek az oldalra, megnézték, hogy mennyibe kerül egy jegy. Hajlandok ennyit fizetni.
1: Igen. De meg tudjuk, de tényleg szerintem van. Van párhuzam. Na, de akkor mutatjuk, hogy mivel is foglalkoztunk. Hát egészen elképesztő történet, hogy 24 éves szomorú férfi szombaton hajnalban Kalocsáról ellopott egy kis repülőt ittas állapotban.
0: Szomorú férfi, most már biztos szomorú.
1: Igen, most már biztos nagyon szomorú. Grippenek kísérték, Paks fölött repült, letette egy szántóföldön, autót próbált meg elszerezni utána, és semmire nem emlékszik. Telefonál Tamás, aki egyébként Cessna gépet vezet, és akkor is vezetett, és a levegőben volt, amikor a torony megpróbálta hívni emberünket, aki részegen felszállt egy Cessnával. Ezt az esetet boncolgattuk hosszan, azért ez egészen megdöbbentő. És berepült Paks fölé, hát jó, hogy nem lőtték le a Grippenek egyébként.
0: Tényleg... Jó, hogy nem haltunk meg mindnyájan. Jó, hát... Beleszáll a Pakspa.
1: Igen, ez egy nagy kérdés, hogy mi lett volna, ugye, de a Grippenek már ott voltak mellette, aztán letette egy szántóföldön. Tehát tényleg megdöbentő történet. És Ottóval is találkoztunk, aki nyert 600 000 forintot Tipmixen, de hogy az SRT nem akarja őt kifizetni, mi felhívtuk Horváth Zolit az SRT-től, a játék és innovációs igazgatóját, hogy igazságot szolgáltassunk Ottónak. Hát kérdés, hogy mennyire sikerült.
3: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
1: Szombat hajnalban riasztották a készenléti vadászgépeket. Figyelj, miután egy férfi engedély nélkül felszállt Kalocsáról egy kis repülővel, majd, és itt jön a csavar, hullarészegen elindult Paks felé. Hát nem mond, hogy nem akart egyenesen belerepülni az erőműbe. Hát mennyire durva. Észlelték a gépet, figyeld, Grippenek kísérték az elrabolt Cessnát.
0: Én úgy olvastam a hírekből, hogy annyira nagyon kakuk volt, hogy nem is emlékszik az egészre. Tehát azt se tudja, hogy mi történt vele.
1: Kérdezem, amikor leültetnek józanul. Tudod, mit csináltam? Jobban vagy kihozottam, mit csináltam? Na fia, az van, hogy bementél egy repülőtérre, elkötöttél egy Cessnát, üldöztek a Grippenek, készen leszállás hajtottál végre, leszálltál egy búzamezőn, és el akartál lopni egy kocsit, és ülsz, és azt mondod, hogy igen, ezt csináltam.
0: Óriási!
2: Én egyedül?
1: Itt van egy hallgatónk, Tamás, hello Tamás, ciao.
4: Sziasztok.
1: Te Cessnát vezet?
4: Igen, én pilóta vagyok. Pilóta. Cessnán.
1: Lehet, hogy valaki minden nélkül így föl tud szállni, majd le tud szállni egy mezőn? Szerinted ez lehetséges?
4: Teljesen kizárt, biztos, hogy legalább szimulátorban már képződött, vagy részt vett esetleg ilyen úgynevezett tesztvezetésen. Nem gondolom, hogy föl tud szállni.
2: És ha nagyon részeg vagy, akkor se?
1: nagyon-nagyon részeg vagy.
4: Akkor valószínűleg bátrabb az illető, de azért azt ne felejtsük el, hogy amit ő tett, az rendkívül súlyos dolog.
1: Persze, veszélyes, ezt elmondtuk mi is, igen.
4: És ugye a tulajdonosnak egy nagyjából 150 ezer eurós kárt okozott ezzel, plusz egy véget nem érő eljárásba kezd.
2: Ja, az biztos. Az első lépés, hogy ebbe tényleg nem kell kulcsit, valaki azt írta, hogy ebbe van egy ilyen...
4: Nem, ez egy diesel Cessna, ezek egy startgombbal indulnak.
1: Megvan, tényleg? Mennyit repült, azt tudjuk? Tehát körülbelül, te tudod, a leszállás való Kalocsáról indult, nem tudom, milyen
4: perceket repült. Tehát én a levegőben voltam, én hallottam is, hogy a tájékoztató próbálja hívni ezt a lajstromot, és nem jelentkezik.
1: Mi van, ha berepül Paks fölé, akkor mi történik?
4: Szerencsére gyakorlatból ezt nem tudom, hogy mi történik, de ugye aki, ha nincs két oldalú rádiókapcsolat, nem megfelelő transponder kóddal repül valaki abba az irányba, akkor egész biztos, hogy ugye riasszák a grippeneket, hogy itt veszélyben van az erőmű. Azt tudni kell, hogy nagyon kevés ilyen objektum van Magyarországon, ami ennyire védett és lezárt, mint a paksi atomerőmű, oda még a mentő helikopter se repülhet be. Hát úgy van az M6-os autópálya is kiképezve, hogy ezt a lezárt kört, az körzővel húztak egy kört az erőmű köré, oda semmilyen esetben nem léphetünk be légi járművel, és ha megközelítjük, akkor már ugye, hogyha nem jelentkezünk a tájékoztatónál, hogy mi a szándékunk, kikerüljük, stb., akkor biztos, hogy ránk emelik a grippeneket.
1: De ezt itt a srácok rá is emelték a grippeneket.
4: Hát igen.
1: Ez akár lehet, hogy ez parancs is? Tehát, hogy ez akár eljutott oda, hogyha ő berepül Paks fölé, és veszélyesen elkezd leszállni, vagy valamilyen manőverbe, akkor akár le is lőhették volna?
4: Biztos vagyok benne, hogy valahogy meg kell akadályozzák. Hát azért egy ilyen repülőben van 200 liter gázolaj, ugye jelen esetben, illetve kerozin ebbe a Cessnába. Azért ez oda beesik az erőmű közepébe. Nem biztos, hogy a mai nap az, vagy hát a másnap az
1: ütletik. Aha. Mi az itt hárman beülnék ilyen Cessna, azért akarnák a fejükkel nézni nagyokat, hogy akkor most mi a fenét csináljuk.
4: Nagyon valamilyen képzettsége biztos, hogy volt vagy szimulátor, vagy sétarepülés közben elleste a technikát, tehát biztos, hogy nem akkor látott Cessnát belülről először, és nyilván nem véletlen ment a reptére, valószínűleg azt is tudta, hogy ott nyitva vannak a gépek, esetleg elvihető.
5: Azt jelte ki a terminál, hogy még nem zárult le az esemény. Hát azt ilyen fél nevetve mondtam, hogy azért meglepő lenne, hogyha már 24 órája kocsizálásnak folytába, mivel én csak másnap mentem ezt kiváltani, úgyhogy mondtam, hogy itt valami egyéb probléma van. A lányok elkezdték keresgélni a rendszerben minden, hogy ők nem láttak ilyen jellegű fogadási opciót, majd telefonáltak a központba, a Budapestre, ott se láttak semmit. Meghagytam a telefonszámomat, és akkor abban maradtunk, hogyha majd lesz valami, akkor rám csörögnek.
1: Mi volt az első gondolat? Bocsánat, csak még visszaugorva egy pillanat, akkor megnyerted a 6 kilót. Hogy milyen érzés, hogy mi futott át a fejedem, hogy mire fogod költeni, vagy mi lesz vele?
5: Figyelj, végül is igen, szerettem volna már kolbászból egy kerítést, és mondom, ebből kijön pont két hízó sertés, egy ilyen svájci Böhler magazinban láttam egyszer, nagyon tetszett.
1: Na, ennyit a borsodi sztereotípiák. Ennyit a borsodi sztereotípiák. Próbálom menteni a borsodiakat, elmondod, hogy ide veszek belőle két sertést. Na, és akkor tulajdonképpen nem fizettek ki, ugye? Hát ez a sztori lényege.
5: Igen, felhívtak, hogy 2,5 órán belül fel tudom venni a nyeremény, csak akkor más dolgom volt, úgyhogy másnap mentem egy másik lottózóba, ott lehúzták a szelvényt, és ott álltunk, ilyen döbbentem, mert már előtte mutattam a hölgynek ott a szelvényt, aki kiadta volna a pénzt, hogy 5.990 forint. Na hát ezt már végképp nem értettük, megint telefonálása a budapesti központba, és ott egy hölgy felvilágosított, hogy adatbeviteli hibára hivatkozva nem fogják kifizetni a fogadásomat.
1: Adatbeviteli hiba? Tehát ők rosszul írták ki a százszoros szorzót?
5: Igen, igen, tegnap adtam be a reklamációt. Nyilván most az egy olyan helyzet a Szerencsejáték ZRT-nek, hogy ők ilyen 10 milliárdokat költenek reklámra, egy pozitív brandépítésre, és ugye most így a saját kis bizalmi tőkéjüket ilyen elrodálják. Most gondolj bele, hogyha te most megszegted volna a szabadat, így a ti fogadásotokba, vagy hogy néznének hát rád a tőkéjek.
1: Bizalmi tőkét elrodálnak.
5: Hát, mennyi jelenni a szabadjátő.
1: Nem is vagy borsodi. Csak viccelek.
5: Viccelek.
1: Na mi a helyzet? Most akkor miért nem fizetitek ki ennek az embernek a 600 000 forintot?
6: Van egy nagyon szigorú szabályzatunk, ami szerint próbálunk mindig eljárni, és hogy ez az eset nagyon rosszul néz ki, de nem rendkívüli, nem példanélküli. Van egy elég szigorú hatóság által jóváhagyott részleti szabályzatunk, és az rögzíti például azt is, hogy én azért, mert mondjuk az egyik orcmester szakmai hibát követ el, és rosszul ítélte meg elhangzva a gólszerzés esélyét, olyan esetekben nyilvánvaló, hogy semmiképpen sem mondhatjuk azt, hogy érvénytelenítjük a fogadást, hogy részleges érvénytelenítést csinálunk. De azok az esetek, amik abból következnek, hogy ezek a nagy technológiai, informatikai cégek 99,5%-os rendelkezésre állást garantálnak, abban 0,5%-ba beleesnek ilyen-olyan.
1: Miért nem fizetetitek el a céggel, és adjátok oda az embernek a 600 000 forintot, és azt jelentok, hogy figyelj, haver, ezt hibáztál, úgy nem utalunk, hanem 600 000-re kevesebbet utalunk, nagy amerikai cég, Ottónak meg kifizetjük a 600 000-et. Miért nem ezt csináljátok?
6: Van, mikor behajtjuk a keletkezett kárt, De hát,
1: és ezt ilyenkor oda is adjátok a fogadónak?
6: Van, amiknek oda is kellett, hogy adjunk, mert mikor észrevettük ezt a hibát, van, aki már elsétált a nyereménnyel.
1: Tehát akkor van, akit kifizettetek, van, akit nem fizettetek ki, hát akkor ez így nem korrekt?
6: Itt a dolgokból egyértelműen látszik, hogy az adatszolgáltató 3,9-es otszot küldött el, csak az az informatikai szolgáltató, aki nekünk ezt bedolgozza a rendszerünkbe, rosszul dolgozta be, egy másik kimenettel otszát rakta ide, és ezért lett százas.
1: De tényleg az egy jogos kérdés, hogy miért nem azon hajtjátok be, aki hibázott és fizetitek, hogy elegáns lenne, azon tök jó híretek lenne, nem lenne egy 600 ezer, most nektek ez nem egy nagy tétel, tényleg volt még 10 ember, akinek kifizettek 600 ezeret, oké, kisujjatokból kirázzátok, és behajtjátok azon a szoftvergyártó cégen, elegánsak maradtok, nagyvonalak maradtok, és nem 30 milliárdot kerestek, csak 29,5 milliárdot kerestek évvégén. Tehát nem lenne elegánsabb, nem jobb a hírneveteknek, hogy ilyenkor ti nagyvonalak vagytok és kifizetitek?
6: Nyilván próbálunk igazságosak lenni, nézzük, hogy jó hiszemű, milyen körülmények között tette meg a fogadását. Valamilyen mozgásterünk mindenképpen van, de azt tudni kell, hogy vannak olyan esetek, amikor ha neki, azt mondom, hogy hú, akkor neked lesz igazad, akkor pont az, aki az ellenkezőjére fogadott, mert vannak olyanok is, hogy igen vagy nem, több vagy kevesebb, jobbra vagy balra. Tehát ha ebben az esetben, akkor azt mondod, hogy fizessek ki mindenkinek mindent.
1: Oké, csak ezek után felmerül a kérdés, hogyha egy meccsen tényleg sokat nyernek, és visszamenőlök, ti azt mondjátok, hogy bocsánat, éves volt az ott.
6: De ilyet nem tehetünk, hiszen a hatóság azt fogja mondani, hogy mire való hivatkozással. Én azt nem mondhatom, hogy mert buktam, és egyébként jó a példát, a múlt héten is őszintén elmondom, Tipmix Pro-n kinyertek minket az ügyfelek. Többet nyertek, mint amennyi pénzt kockáztattak.
2: Jó, az ez nagyon jó, hogy az évig én csak jól
1: láttam. Azért szomorú, hogy könnyeket nem fogunk hullajtani azért a szerencséget.
6: Hát igen, ez az én lelkemet nagyon rágja.
1: A rohadt életben egyszer egy mínuszos hetet, 51 pluszos hét után egy mínuszos hét azért.
6: Olyan ős a hajam már, hogy nem tudjátok elképzelni.
3: Balázsék a Rádió Egyen.
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Azt mondják, na Feri, akkor jó pít, mára ugyanitt szeretném kérni az abbától a boniemet.
0: Van a saját szlogened?
1: Nincsen, semmilyen szlogenem nincs.
2: Hát akkor az első dal.
1: Na, ugye? Az első dal az te vagy, de ez nem most kérd.
2: Ne?
1: Hát azt szeretném, hogy 10 órakor betelefonálnál, és hát, ez még nem a kíváncsi, és nem kérünk ide, a telefonáljál be szépen. Kapcsoljon az operátor, érted? Utána kerül Laci kezeljük közé, Laci kapcsoljon át ide, és telefonba. Hát hallják, hogy legálisan működik ez a kíváncsi.
2: Tehát, hogy ide bárki bekerül.
1: Persze, telefonban utána jön Júli, ő is kérjed.
0: Én kérek.
1: És már Anna is kérjed, meg is van, lement az első óra. Hát itt, nem gondoljátok, hogy itt aztán minden lesz. Bari, a műszak fele már lejárt. A következő 4 órában vörösen fognak izzani a vonalán, Szabika. Igen, hát a fiúk, lányok mennek, én maradok egy kicsit még, mert hogy egy elvesztett fogadás után 2 óra itt kell írnom, és most mondja a Zsűl, hogy déltől, mert már csak Pesten hallható. Erre
0: be... Mi volt? Erre berángottak?
1: Ezért, ez olyan, mint Alonzót beülteted egy moszkvicsba. Hát, ezért vagyok felé. Itt, déltől itt már nem vagyunk vidéken, de online vagyunk. Persze. Vagyunk, jó. Online lehet minket hallgatni, de és déltől már csak Pest. Ezt a hálózatot, ha egyszer megértem, komolyan mondom.
0: Hívánsz egyet? Bali nem mond nemet.
1: Igen. Bali minden kívánságodat teljesíti. Hívjuk a nap hallgatóját még gyorsan. Szécsi Pál egyszer harangvilág megvan. Figyelj, ha kéred, meg lesz. Elmondom neked, hogyha betelefonálsz, eljutsz hozzánk és bekéred ezt a dalt, akkor le fogom adni. Balázsék, jó reggelt! Elfogadjuk? Jó, elfogadjuk. Jó, van, elfogadjuk.
2: Sornap van.
1: Így van, ez majd különleges nap. Hogy hívnak?
7: Csaba vagyok, sziasztok!
1: Hello, Csaba! Azt írtad, hogy a részegen a legbátrabb dolog, amit csináltam, hogy visszadumáltam az asszonynak, ugye ez az ellopott cesznára jött, hogy ki mit csinált már. Vállalhatatlanul. Igen. Így igaz. Ez durva ez a sztori, hallottad?
7: Hát olyan tőletek hallottam most reggel, hogy a kocsiba jöttem dolgozni. Ott hallottam ezt a sztorit. Hát bátor volt nagyon az ifjú titán, az tuti.
1: Az biztos. Van itt anyagi kár, meg mindenféle kár esemény. Honnan hívtál minket, hogy hol vagy, hogy hol értünk el?
7: Jelenleg Kecskeméten vagyok.
1: Kecskeméten vagy.
7: Így igaz. Itt dolgozom jelenleg. Egyébként makói vagyok.
1: Makói.
2: Hát jársz minden nap.
7: Nem minden nap kell ide jönnöm, csak néha beugrós vagyok.
2: Ja.
7: Beugrós vagyok, és akkor úgy.
2: A grippeneket szerelem.
1: Szerelem a grippeneket, ami felszállt. Jól van, Csaba, van egy plusz ajándékod, ez nem tártorít tőlünk ez az ajándék, úgyhogy 3. hete itt van, figyelj, mutatjuk.
8: Gratulálunk! Az önnyereménye egy családi VIP belépő, valamint egy egyészakás safari glamping sátoros pihenés a Richter Safari Parkba.
1: Richter Safari Park nagyon belénk szeretett. Most már nem tudom, hogy egyik hete
2: osztogatjuk. Jó ajándék.
7: Az nagyon, pont 2 hete jártam ott a családban.
1: Na,
0: és jó volt?
7: Jó, igen.
2: De kint is aludtatok?
7: Nem.
2: Akkor ez most megfejelheted. Azt mondhatod, hogy most akkor még egyszer megnézzük plusz kintalvás.
1: Igen, ez ilyen kinnalvós, akkor majd menjetek, hogy adod a valakinek, jó?
7: Jó, rendben, nagyon szépen köszönöm.
1: Oké, jól van, ciao.
7: Köszi, sziasztok!
1: Hello. Na jó, van gyerekek, nektek jó pihenést. Mondom a hallgatóknak, hogyha valaki itt maradna diskurálni velem, szívesen betelefonálna, akar velem beszélgetni. Én gyerekek, én itt ülök kettőig. Laci is itt van, Zsüli is itt van, Anna is itt van. Tulajdonképpen itt szolidáris, hogy el vannak velem, közben teljesítünk egy-két kívánságot is, és jöhet minden. Tehát, hogy felhatalmazásunk van arra, hogy itt minden lehet.
0: Ne felejtsétek, ti kértek, bali teker.
1: Te kis utcud! Mit csináltok most? Masszázs, edzés, délelőtt ebéd?
2: Én megyek egy edzésre utána, egy masszázsra, egy jó ebédre, egy megbeszélésre.
0: Nincs, én csak kifekszem oda valamelyik babzsák fotelre, azt tudom, onnan
1: hallgatom. Jó. Ha néha úgy gondolod, próbálok, akkor gyere be, és elváltoztatod hangod, arankaként kérje, hogy minden órában legyen egy aranka, az mindig te lesz.
0: Halló!
1: Aranka?
0: Halló!
2: Nem, egyes órában aranka, a másodikban legyél Sanyi.
0: Józsikám!
1: Kérlek egy számot! Na jó van, gyerekek. Úgyhogy akkor ja, kívánságműsorra fel.
2: Telefonszámot mondjunk, húzzuk föl, hájpoljuk
1: be. Telefonszámunk, hogy a rohadt franciák nem tudták megnyerni ezt a meccset. Az összes egy falábú. Tudjátok, mit gondolok, hogy falábúak vagytok, francia válogatott. 0623-111-111, ugyanaz a telefonszám?
2: Hát mit szerintem tudom, igen. Én te vagy a kívánság műsor vezetője.
1: Gyerekek,
0: hogy készültél ugyanaz?
1: Erre majd? SMS-ben is lehet számot kérni, Viberen is lehet számot kérni, mert ezt is látjuk, tehát minden felületet látunk. Én nem tudom, Atis milyen felületeket használ még, de nagyjából ezek a felületek vannak, hogy SMS-ben, telefonon és Viberen. Bökjétek ki a kis csőrötökön keresztül, hogy melyik dalt szeretnétek meghallgatni, és aztán azt megkapjátok.
2: És van kötelező játékod is.
1: Ne csinálj! Na ott fogok szekunder szégyenésedbe esni. Játék, játszalom kell?
2: Van játék.
1: Ja, mert eladták a mai kívánságműsort. Kívánságműsor még soha nem volt eladva.
0: Ebből hagyományos.
1: Most először sikerült eladni egy kívánságműsort.
2: Először az lesz a kérdés, hogy Bali hetente egyet meg tudsz csinálni.
1: Igen, egy big no a válasz, gyerekek. Ez egy egyszeri alkalom, és többet ilyenben nem fogadunk. Na jó van, hát akkor ti erigyetek. Jó? Mi pedig akkor megyünk tovább.
2: Holnap reggel itt vagyunk azért.
1: Holnap reggel
2: gyertek. Te is maradhatsz.
1: Egyébként kettőkor már minek menjek haza?
2: Már most arra rövid időre.
0: Kényelmes az itt.
1: Rendelek egy ebédet, elalszom, jöttek aztán. Jó? Dua Lipa, Lady Gaga, azt menjél aztán, azt kéressed anyáddal. Jó? Tehát, hogy ezeket felejtsd el. Jó? Tehát nyilván egy-két ilyenkor rotált dal is belefér, de kevesebb. Tehát kicsit próbáljunk elrugaszkodni a rádió egy valóságától, és valahogy valamilyen másfajta platformra nevezni. De ha nagyon akarjátok, lehet. Nem fekszem ellen egy Lady Gagának. Tehát, hogyha ez kell, ez kell.
0: Legfeljebb nem teljesíted.
1: Legfeljebb nem kerültek be a műsorba. Így van, igen. Na, puszi gyerekek, sevasztok!
3: Élőben Balázsék! De nem állunk meg! Addig is jönnek az igazi mai slágerek! Igazi mai slágerek!
8: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Annyi út áll előttünk. Van, amár régót kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki hívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
10: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
11: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
10: Ugrunk egy bombát!
11: Szállás.hu. Úgy is tett!
12: Plasztikai műtétek most akár 500 000 forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
13: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
14: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
15: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
16: Torokfájás szezon. A Doritricin most gazdaságos 40 darabos kiszerelésben is kapható.
17: Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
18: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
19: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál effekt a dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
20: Reklámot hallottak.
21: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
20: Reklám.
22: Ahó, stabil optikai net, féláron. Ennek a fele sem tréfa.
23: Otthoni és üzleti internet csomagok 3 hónapig 50% kedvezménnyel és díjmentes bekötéssel a Zénet Telekomnál. Részletek és megrendelés a www.zt.hu weboldalon vagy a 1277-es telefonszámon.
24: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki most egy hónapig akár 0 forintért az új optikai kábeles hipernetet, vagy válaszd a hordozható otthonnetet, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu/otthoni internet oldal.
25: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
20: Reklámot hallottak.
21: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
26: Szabadnapos tűzoltó segítkezett egy motoros balesetnél. Meghalt a Múzeum utcai késelés egyik áldozata. Dobó Nikolett vagyok. Már is jönnek a részletek. Számos helyre riasztották a tűzoltókat Hajdúbiharban a nyár utolsó hétvégéjén, olvasható a katasztrófa védelem beszámolójában. Szombaton késő este egy lakóház falának csapódott egy jármű a Sámsoni úton, a városhivatásos tűzoltói áramtalanították a kocsit. A házból a gázt és a villamos energiát ideiglenesen ki kellett zárni. A mentőszolgálat 3 embert vitt kórházba. Szabadnapos tűzoltó segítkezett egy balesetet szenvedett motorosnak, aki személyi autóval ütközött vasárnap Hajdúnánáson. A motorost a mentők kórházba szállították. Az M35-ös strádán Hajdúböszörmény közelében kigyulladt egy kocsi. A debreceni és a hajdunánási hivatásos tűzoltók több vízsugárral fékezték meg a lángokat. A tűz az aljnövényzetre is átterjedt, mintegy 200 négyzetméteren. Az autóutasai nem sérültek meg a tűzben. Megkéselt két fiatalt egy 64 éves férfi a debreceni Múzeum utcában szombat hajnalban. A rendőrség a police.hu oldalon azt közölte, hogy gyanúsított szóváltásba keveredett a két fiatal emberrel, majd elővette kést és mindkettőjüket megszúrta. A járőrök két órán belül megtalálták a 64 éves férfit, akit előállítottak a főkapitányságra. A mentők kórházba szállították a sérülteket. A Debreceni Egyetem Klinikai Központja a Dehír megkeresésére közölte, az életveszélyesen megsebesült 23 éves férfi a szakszerű orvosi ellátás ellenére életét vesztette. 24 éves barátja súlyos sérülést szenvedett, az ő állapota stabil. Napos, száraz időre van kilátás, 35 fok körüli maximum hőmérséklettel.
20: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: extra kívánságműsor.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek! 10 óra után 3 perccel. Ez itt a rendhagyó kívánságműsor. Mi legyen a nevem? Hogy hívjanak? Hú, de szar így egyedül, gyerekek. Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Várjuk a kívánságokat, nagyon izgulunk. Itt van Atis is egyébként, itt van Laci, itt van Zsűl, itt van mindenki. És hát látjuk már az SMS meg Viber falon, hogy rendhagyó kívánságok jönnek, de mindjárt megmutatjuk a mi egyik kedvenc rendhagyó kívánságunkat. Lehet tőlünk dalt kérni, gyerekek? Hát ez egy magányos műfaj, így egyedül. Hol? Milyen fórumokon lehet? Telefonon lehet, Viberen lehet, SMS-en lehet, és... személyesen, ha valaki idejön, akkor László túl is tud kívánságot kérni, jó? Rendhagyó kívánságműsor, ez azt jelenti, hogy más dolog is lehetnek igazából, nem csak az, amihez hozzászoktatok, Dua Lipa, meg Lady Gaga, meg nem tudom. Szóval, hogy egy kicsit így elkaptunk engedélyt arra, hogy így elrugaszkodjunk a valóságtól, és mi élünk ezzel az engedéllyel. Tehát ha azt mondták, hogy itt most azt csinálunk, amit akarunk, akkor szeretnénk megmutatni az első kívánságot, csak hogy milyen rendhagyó kívánságműsorra gondoltunk, és hogy mit szeretnénk pontosan. Jó, hogy ez lenne itt tulajdonképpen. Ennek a mentén kell majd nektek is dalt kérni, ennek a mentén kell elképzelni, hogy mi lesz a következő 4 órában. Jó, fogadjátok szeretettel akkor. Ez a 0. kívánság, mert az első kívánságot Ferinek ígértük, és azért azt nem felejtettük el, tehát az első kívánság a Ferié, de akkor ez legyen tulajdonképpen a 0. kívánság, jó? Amivel elindítjuk ezt a mai rendhagyó kívánság műsort, íme.
2: Jó kívánság műsora, és már itt is van a következő telefonáló. Szia, szia, mutatkozz be, kérlek.
3: Sziasztok, Marika vagyok, Sárgó Tarjánból.
2: Mit küldenél?
3: Váradi Roma kafétől, a hiába menekülsz, hiába futsz.
2: És kinek küldenéd ezt a dalt?
3: A volt uramnak, annak a Rákosnak.
2: És mit üzensz neki, mert az is nagyon-nagyon fontos ám.
3: Hogy akkor rohadt kérója, amikor más bratta, bátyáim már keresik.
2: Jó, ez egy nagyon-nagyon szép üzenet, biztos örülni fog neki. Szóljon hát akkor neki a dal.
1: Hát gyerekek, nagyjából így van, jó? Tehát ez lesz. Anna ilyen telefonokra számít, Laci csak ilyen embereket talál, úgyhogy indítjuk a mai rendhagyó kívánságműsort. Egy váradi roma kaféval, hát azért ez sem szól sűrűn a Rádió 1-en, úgyhogy ezzel jövünk mindjárt, ti pedig kérjetek dalt, mi itt vagyunk kettőig.

0: nem leszek, nedd már, nem hiszem.
1: Ez a Rádió egy Balázs extra kívánság műsor élőben. Ez a Rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy.
2: Csak igazi mai sláger.

0: Na jó, ezt eddig bírtam. 10 óra után 11 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ne haragudjatok. Néha azért, na, szóval tisztázzuk itt a dolgokat, hogy mi hogy történik. Mi történik ebben a kívánság műsorban? Egyrészt annyi kívánság jön, hogy nem látok konkrétan, tehát így állunk jelen pillanatban, hogy brutális kívánság mennyiség van Viberen is mindenhol. De hogy egy-egy dal azért közben le kell, hogy menjen általánosan, mert arra azért szóval írdatlan mennyiségű hallgatót kellene nagyon gyorsan adásba tenni és a zenéket válogatni, tehát muszáj egy-egy dalnak azért így a standard formában lemennie, csak azért érezzétek a különbséget, hogy mi van dal és dal között. Úgyhogy lesznek azért inkább így fogalmazok általánosabb dalok, és közben természetesen folyamatosan jönnek a kívánságok. Ami a lényeg, hogy azt nyugodtan írjátok meg, hogy kinek és miért, ugye? Tehát ezek a klasszik kívánság műsorok, ez mindig úgy szóltak, hogy akkor küldeném, nem tudom, Jutkának, már van az 50. születésnapja. Hát ennél azért próbáljátok valami frappásabbat írni, mert ezzel nem nagyon tudtok adásba kerülni, mert erre vannak a rendhagyó kívánság műsorok. Jó? Tehát mit tudom én, azt elmondjátok, hogy Zolinak küldeném, egy gyökértövése volt, és egy picit most fájdalmai vannak. Az oké, tehát hogy valamilyen szinten legyen rendhagyó a kívánság. Jó? Nem kell azért nagyon elszakadni a valóságtól, de hogy általános dalaink azért közben lesznek, mert egyet-kettőt, hogy fújjunk egyet, be kell rakni. Úgyhogy ez is lesz természetesen. Na, és akkor van egy telefonálunk, nem? Haló, jó reggelt, kívánunk, kívánság műsor, tessék parancsolni.
1: Jó reggelt, kívánok, a Feri vagyok.
0: Rohadnád, te meg ott állom.
1: És küldeném mindenkinek, aki életében először 8 órát dolgozik.
0: Hallott, tudod, hogy ki vagyok? Hallott, hogy ki vagyok, hogy 8 órát kell dolgoznom? Sose volt még ilyen.
1: Délután 2-kor, de tudod, milyen jó a teraszon, a napfényben egy kényelmes kalapéba bedőlve hallgatni a kívánság műsort. Én minden napra követellek.
0: Szeretnéd-e valakinek küldeni, van egy üzeneted, névnaposod, születésnaposod, van-e valamilyen aktualitás annak, hogy te most itt dalkész tőlünk Ferenc Békés Csabáról parancsoljál?
1: Azon kollégáimnak küldeném, akik bent rohadnak a munkahelyükön. Míg én élvezem a napsütést.
0: Élvezd a napsütést, gondoljám gyúrás közben, és ott rohadjál meg, ahol vagy.
1: Nem, te fogsz megrohadni. Egyébként figyeljetek, azt akartam, hogy Kadlott Károly Józanságra nagy bennem az igény című dalát akartam
0: ne kérni. Ne csináld!
1: De az a baj, hogy már volt mulatós, és nem akartam szétrókodni az egész reggelt, úgyhogy legyen valami rokkosabb, mert az meg nem szokott lenni nálunk a rádió egyen, jó? Azt meg így rád bízom.
0: Hogy Kadlott Károly...
1: Kadlott Károly Józanságra nagy bennem az igény.
0: Te most szivatsz, vagy van ilyen dala?
1: Nem, van ilyen, ilyen vagy. Mi az, hogy van egy ilyen dal? Hát azt gondolod, hogy megcsúfolom Kadlott Károlyt? Hát persze, hogy van. Józanságra nagy bennem az igény.
0: De már megtaláltam, az nem úgy, hogy Józanságra nagy bennem az akarat?
1: Vagy akkor az akarat.
0: Hát nekem tudja, hogy mi.
1: Igen,
0: jó,
1: igen.
0: Tehát hogy egy Kadlott Károly.
1: Hát ha most akarsz még egy mulatósat, nem volt elég az előbbi, ugye a kiváló Váradi Roma Café, akkor mehetünk Kadlott Károllyal.
0: Jó, a Váradi Roma Café az egy kicsit váratlanul ért bennünket, racióztal, kedvenc kívánsága volt. Úgyhogy jó, akkor megnézzük, hogy mit tudunk tenni. Kinek küldöd, akik munkahelyen vannak, küldenéd-e még valakinek?
1: Mindenkinek, aki szereti.
0: Igen, aki szereti, küldjük. Jó van, berakunk valamit, jó?
1: Ja, Isten, veled vagyunk, Balázs. Ez életed csúcsnapja lesz az, kettőjén. Az.
0: Nyaraljál, pihenjél, gyúrjál, menjél masszíroztatni. Szevasz!
1: Szevasztok,
0: köszi, hajrá! Csáó, szia, Ferenc Békés Csabáról. Köszönjük szépen. Egyébként tényleg van ilyen dal? Józanságra nagy bennem az akarat. Kérges a tenyerem. Kérges a tenyerem. Hát ebbe azért hallgassunk bele, kérges a tenyerem mix, ezt találtuk meg, úgyhogy nagy szeretettel Ferenc hallgatónknak küldjük akkor Békés Csabára, és természetesen hát mindenkinek, aki szereti.

0: Ez a Rádió egy Balázs extra kívánság műsor élőben. Aki a következő igazi mai slágert kéri...
1: Itt vagyunk 10 óra után 20 perccel. Hát ez eddig elég extra, mert hogy a mulatostól a rockig itt minden van, gyerekek. És közben hát látjuk a kívánságokat, tényleg meglehetősen széles a spektrum. Tehát azt kell, hogy mondjuk, hogy én nem is tudom, a Hooligans-től kezdve a Radics Gigin keresztül, a Tóth Gabi, Eye of the Tiger-ig, tulajdonképpen minden van. Minden van, úgyhogy próbálunk válogatni, rengeteg kérő, rengeteg kívánság, rengeteg üzenet, Falko Néki című számát kérnénk neked, küldeném Julinak, köszönjük szépen, mert őt messzenül akarjuk látni, Tibi sógoromnak küldenek egy számot, első fitmaszék szakadása alkalmából, Dynamite féktelenül, 9 éves okos kisfiamnak, Marknak, Shakira dal, szóval gyerekek, tényleg minden van, az iskola kezdéstől kezdve, itt a munkavégzésre ösztönző SMS-ek és Viber üzenetig minden van, úgyhogy tényleg mindenkit arra buzdítunk, hogy kérjen nyugodtan, max nem kerül adásba. A kívánság műsor ilyen. Jó, ti kívántok, mi eldöntjük, mit adunk le. Jó, ez a kereskedelmi rádiózás legnagyobb átverése, úgy hívjuk kívánság műsor. Halló, jó reggelt!
2: Jó reggel, sziasztok!
1: Hello, szia Hermina! Veled ugye Spice Girls dalt kértünk, te nem azt akartad, de mi mondtuk, hogy azt kérd.
2: Hát igen, nagyon lekorlátoztatok, mondjuk így ezért.
1: Nem, igazából te tényleg Spice Girls-t akartál,
2: ugye? Nem, igen, a Wannabe-t szeretném, mert csodálatos emlékek fűznek hozzá, és a barátnőimnek szeretném kérni, akikkel együtt fogtuk egymás haját még a 20-as éveinkben. Ahogy láttuk a DJ Oti bulin is, ahogy szintén ez történt a buli végén.
1: Hát volt ott minden, igen. De egyébként Spice Girls az volt az első blogban. Tehát, hogy mi is adtunk egy kicsit, mert úgy éreztük, hogy annak helye van. Ezek mikori bulik voltak? 90-es évek? 2000-es évek? Hogy mikor volt?
2: 2000-es, inkább 2000-es azért.
1: Annyira ne öregítselek.
2: Légy szíves. Bár nagyon közel vagyunk a 40-hez, és az lesz az új 20, legalábbis ezt reméljük, de meglátjuk, igen.
1: Jó, tehát barátnőknek egy Spice Girls dal, jó?
2: Igen, okay. Kérlek.
1: Megnézem, hogy mit tettünk. Jó, köszi!
2: Jó, köszi.
1: Ciao, köszi. Hello. Na gyerekek, hát akkor ezzel megyünk tovább. Telefonszám 0623111, Viber, tudjátok, telefonszámot tudjátok. Telefonon is lehet kérni, viszonylag sűrűn foglaltak a vonalak, de valaki úgy érzi, akkor egészen nyugodtan. Jó, tehát lehet telefonálni is, úgy kevesebb az esélye, de örülök annak, ha tudok beszélgetni valakivel, mert ez a kívánság műsor, ez 20 perc után. Meglehetősen magányos műfaj, azt kell, hogy mondjam, le a kalappal mindenki előtt, aki ilyet vezet évekig, gyerekek, mert ez valami teljesen más műfaj. Na, megyünk tovább egy Spice Girls-el, aztán itt vagyunk már is. Ez átugrottuk, akkor megyünk még egyszer a Spice Girls-el, természetesen úgy, hogy megyünk a Spice Girls-el, aztán jövünk vissza már is. Ja, hogy ez így indul? Aha, hát itt ne, csak a kopogás van.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Folytatódik a Rádió egyen a Balázs Extra Kívánság műsor a Müller Drogéria támogatásával.
2: Csak igazi, ma is lágermegy.
3: Itt vagyunk, 10:30 múlt, pontosan 2 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Őrületes rendhagyó kívánság műsorban, ami mindig lehet dalokat kérni, gyerekek. Így jár az, aki arcoskodik, majd elveszít egy fogadást, a kollégájával fogad. És hát a francia válogatott nem úgy játszik, hogy játszania kellene, ezért életében először 8 órát dolgozik, de hát ezt is el kell kezdeni, jobb később, mint soha, 50 évesen muszáj volt ezt is kipróbálni, hogy milyen. Hát elmondom, nem, ez azért nem csak, mert nem jó, úgyhogy ez a helyzet jelen pillanatban. Viszont nagyon sok dalkérésünk, rengeteg Viber üzenet, már most látjuk, hogy sajnos minden nem fogunk tudni teljesíteni, mert hogy tényleg elképesztő. Úgyhogy megpróbáljuk majd még ezeket a kisebb, általánosabb, ilyen kicsit megszokottabb Rádió 1-es dalokat is kikapdosni, hogy még több dal legyen, de hát itt úgy kell elképzelni, hogy 500 SMS, rengeteg Viber üzenet, és hát folyamatosan foglaltak a vonalak, de már most mondom a rádiói vezetőségének, hogy egyszer és nem tovább, jó? Tehát ez egy egyszerű alkalom, ne kaptanak ettől fényt, ne kezdjenek el gondolkodni bármiben, holnap Ati is érkezik, és teljesíti azt a 3 kívánságot, amit a családja kért tőle, csak hogy lássák, hogy hát nála is van érdeklődés. Úgyhogy jó, holnap már Ati is. Na, viszont most megyünk tovább, és szia Bali, szeretem kérni Korda György Reptér című számát és küldeném a 3 csodás gyermekemnek, azzal az ünnettel, hogy habár idén nyáron nem tudtunk repülőre ülni, ők mégis repülnek holnap suliba, oviba, Zoli volt ilyen kedves a gyerekeivel. Úgyhogy gyerekek, akkor nagy szeretettel mindenkinek, aki szereti Korda György Reptér, itt a Rádió 1-en.

0: Na már itt is vagyunk, gyerekek, 10 óra után 37 perce, pont azt beszéltünk, de Zsűr, hogy muszáj lesz fiatalítani a zenéken, mert picit elmentünk átve pluszba. Úgyhogy a retro rádió hallgatóikat is ide szoktatjuk. És itt van velünk Anita, minden igaz. Hello Anita, jó reggel, ciao, mi a helyzet?
1: Hello Balázs, szia!
0: Hello.
1: Én a fiamnak szeretnék küldeni egy számot, estére költöztetjük a kollégiumba, úgyhogy a Költözdát című számot szeretnénk neki küldeni, és azt szeretnénk neki üzenni az apukájával, hogy nagyon fogunk szomorkodni az este, amikor ő már nem lesz itt velünk se.
0: Nagyon jó. Ő hányadik gyermek, aki elköltözik? Első és utolsó?
1: Az első. Igen, még van kettő sajnos, de majd valahogy őket is kirakjuk.
0: Árpika, a kis Árpika kirepült?
1: Igen, ki, hál' Istennek, megy katonának.
0: Katonának megy? Ki megy még a mai világban katonának? Vagy mivel szédítették meg?
1: Hát ez ilyen elvetemültek.
0: Ja, katonának megy. Aha, nagyon jó. És akkor
1: költözik
0: laktanyába, vagy hova?
1: Milyen kollégiumban megy, ő sima a kollégium, majd ilyen kadétprogram keretében lesz ő katona. Aha. Holnaptól, vagyis már ma sem lesz itt.
0: Nagyon jó. És hány gyerekből hány marad akkor? Kettőből egy, vagy háromból egy, vagy mi a helyzet?
1: Nem, három van, a kicsik ők ikrek, ők még itt lesznek velünk egy darabig, de ő most már így akkor távozik.
0: Nagyon jó. Tehát akkor egy kicsivel könnyebb ennek. Ennek akarsz így hangot adni egy dal formájában, hogy,
1: igen,
0: hogy elrepült.
1: Nagyon szomorú számunkra.
0: Szomorú, idézőjelesen. Igen.
1: Igen, igen, igen.
0: Jó, és az ikrek mekkorák?
1: 5-8 évesek.
0: Na jó, hát akkor nem azt mondom, hogy kint vagytok a vízből, de egy repült, 2-8 éves, igen, még van azért egy kicsi idő. Jól van. Anita, küldjük akkor, jó? Ez szerintem ez egy kaszadibi dal, arra gondolsz, ugye?
1: Igen, neki van egy ilyen.
0: Igen, van egy költöz el, ez szerintem még egyébként a reggeli műsorral kapcsolatban írta valamilyen témára, ő írt egy dalt, azt behozta, beszélgetünk a témáról, és akkor a végén megfejelte ezt egy dallal, és ebből lett a költöz el, ami egyébként tök nagy sláger volt akkor, meg azt hiszem talán, hogy koncerten is kérték tőle. Jól
1: igen,
0: van.
1: Elég kifeszóló.
0: Adjuk akkor, jó? Köszi, hogy kértél.
1: Oké, köszönjük.
0: Köszi,
1: köszönjük.
0: Anita. Szia.
1: Hello.
0: Szia. Na, nem itt csinálják a kívánság műsorban? Ilyen bődületesen negédes mindenki, de miért? Hát nem is értem. Na, szóval gyerekek, Anitának és mindenkinek, akinek ma költözött el a gyermeke, ismerőse, szeretője, barátője, egy picit örüljön, és ünnepeljen együtt Kassa Tibivel.

0: extra kívánság műsor.
1: Így van, egészen 2 óráig lehet dalt kérni, az se baj, ha nem kértek, akkor előbb megyek haza. 0-23-111-101 az SMS szám, amik látom, ez nem fog előfordulni, látva a Viber üzeneteket. Tele vagyunk kívánságokkal, úgyhogy kérjetek dalt Viberen, SMS-ben, telefonon, egészen nyugodtan. Jó, amit tudunk, azt teljesítünk, rendhagyó kívánság, műsor egészen 2-ig. Igyekszünk azért úgy válogatni, hogy minden korosztály, minden zenei stílus kedvelő megkapja a magáét, tehát egyelőre 70 pluszosok tapsolnak hangosan, de fiatalítunk majd, lesz itt még sok minden, mert hogy hosszú azért ez a 4 óra, először lerázzuk a nyugereket, és ők már elmentek, akkor kezdünk majd 8 déltől egy kicsit jobban odapirítani. Nóri, jó reggelt, illetve hát már inkább kellemes délelőttet. Szia Nóri, mi újság?
2: Jó reggelt Balázs, hú, nagyon örülök, hogy bekerültem az élőadásba, köszönöm szépen.
1: Ú, de jó neked. Szia Nóri, mondjad, parancs, mit szeretnél?
2: 15. kerületi rendőrkapitányságon dolgozom, igen? És nagyon szeretnék küldeni a kollégáimnak egy pörgős dalt, hogy jobban menjen a meló mindenkinek, és jobb kedvel teljen a mai hétfői napunk.
1: Jú, ez mennyire klasszikus kívánság, a kollégáimnak egy pörgős dalt, hogy jobban menjen a munka. Aki kívánságműsort vezet, az biztos, hogy ezt így valamilyen formában már legalább ezerszer meghallotta, igen. És te mit csinálsz ezen a rendőrkapitányságon, Nóri, mivel foglalkozol, hogy mi a munka?
2: Én irodai melót dolgozom, nem hivatásosként, úgyhogy ilyen titkárnői pozícióban.
1: Uh-huh. Titkárnői pozícióban a 15. kerület rendőrkapitányságon. Sokan vagytok? Sok kolléga van?
2: Igen, igen, körülbelül 100-an vagyunk.
1: Jó, légy szíves, a neveket akkor halljuk egyenként.
2: Kapitány úrnak.
1: Ne, nehogy elmondd, csak hűltem, nehogy elmondd. Józsinak, a Tibinek, a Verának, az Icának, nem csak
2: viccel. Hát lennének nevek, igen.
1: Igen, lennének sokkal. Jó, mi legyen a dal, Nóri, ezt még nem mondtad, egy pörgős dal, hát itt konkrétumok kellenek. Tudom, hogy egy pörgős dalnak örül a műsorvezető, mert a kívánság műsorok úgy szólnak, hogy kérj egy pörgős dalt, én meg majd berakom azt, ami nekem itt van a gépbe, de tőlem bármit kérhetsz. Tehát, hogy amit szeretnél, van-e valami tipped, vagy ránk bízod?
2: Hát lenne egy ötletem, az Ánzvaj policájt szeretném.
1: Ánzvaj policáj, de izgatott lettem. Jól van, Nóri, akkor legyen az Ánzvaj policáj, jó? Az egyébként egy jó dal megkapcsolódik a mai naphoz, ennek így több jelentése van. Küldjük akkor az őrsnek, meg mindenkinek, jó?
2: Nagyon szépen köszönjük.
1: Puszi, Nóri, jó munkát. Sziasztok.
2: Köszi.
1: Ciao, hello.

0: Siebenacht, Gutenacht.
1: Ez a Rádió egy Balázs Extra Kívánság műsor élőben. Aki a következő igazi mai slágert kéri...
2: Az nem más, mint... Halló, jó reggelt kívánunk, rendhagyó kívánság műsor. László? Ja, másik vonalon vagy.
3: Balázs.
2: Laci!
3: Józan Laci vagyok, szevasz!
2: Szevasz! Laci! Mit csinálsz te itt? Józan Laci, jó reggelt kívánunk! Hát már mindenkinek reggelt mondok, azért megszokás, mert mindjárt dél van. Mi a helyzet?
3: Kérlek szépen, igen? Vezettem, és hallottam, hogy végre 8 órát dolgozol egy nap, és gondoltam, hogy akkor bejelentkezem, hogy mesélj róla egy kicsit, hogy milyen.
2: Rendes vagy, rendes vagy. Ez megterhelő, tehát ez számomra teljesen lehetetlen, hogy így élnek emberek, hogy napi 8-at lehúznak. Az 5. órám, de ki vagyok?
3: Megterhelőbb, mint minket üldözni?
2: Hát ja, annál meg pláne megterhelőbb, mint titeket üldözni, de jók voltatok. Nem spoilerezünk, de ti ügyesek voltatok. Voltak, akik nem voltak ennyire ügyesek. És te most szeretnéd tőlem dalt kérni, tényleg?
3: Figyelj, én hallgattalak már kora hajnaltól titeket, általában veletek kezdem a napot, hogyha kocsiban vagyok és dolgozom. Hogy volt egy ilyen mulatos vonal, és nem tudom mennyire emlékszel, de hogy volt nekünk egy közös műsorunk, ami állatos énekesre néven futott, és abban én énekeltem egy dalt, és nem tudtál rájönni, hogy ki van a maszk mögött. Hát ennek a dalnak a címe a nézését meg a járását.
2: Atya Isten, ezt énekeltette ebben a műsorban?
3: Azt énekeltem én, és gondoltam, hogy ez a mulatos vonal ez nagyon jó, úgyhogy menjünk tovább ezen, nem? Hogy most a végre kiderül számod, hogy 8 óra munka az mit jelent, és akkor egy kis mulatos, nem jó. Szereted.
2: Jó, Laci, legyen ez, ami nagyon fontos, a kívánság műsor rész, hogy kinek küldöd, tudod, ez egy általános kérdés.
3: Neked, de feket küldöm.
2: Csak neked. Nincs egy rokod, nincs egy barát, senki?
3: Nincs, ez csak just for you, csak neked.
2: Jó, akkor de sokan előadták ezt a dalt, mindegy, hogy kitől, mert a kis grófotól kezdve ezt százan elénekelték, mindegy, hát neked csak ez legyen.
3: Figyelj, hogyha nincs meg az általam elénekelt dal, mert ugye az valószínűleg nem lesz meg, sajnos.
2: Nem, a megold, de kitöröltük.
3: Akkor a kis grofótól tökéletes. Jó. Vagy esetleg te elénekled élőben, én annak körülnék a legjobban.
2: Az is meg lesz. Mennünk kell, Laci, nagyon köszi, csak itt még sok kívánság van. Köszi, köszi, csáó. Jézus Mária, ne haragudjatok ezért. Szóval, és számítottam, hogy itt ilyenek történnek. Lacinak, akkor sok szeretett a gyerekek nézését, meg a járását, de azért jöjjünk el egy kicsit a mulatos vonaltól, jó? Tehát itt azért látom, hogy vannak más típusú kérdések, úgyhogy a következő órát valami nagyon más stílusban, más generációban máshogy kell nyitnunk, mert elmentünk erősen a mulatos felé. Úgyhogy ezt most még teljesítjük, aztán másfajta dalokkal megyünk már is.
4: Szegény vagyok, szegénynek születtem.

Köszönjük szépen, ennyi volt Laci kívánsága, ennyit tudtunk belőle teljesíteni, sajnos ez egy rendhagyó kívánságműsor, úgyhogy már is megyünk tovább egy egészen másfajta dallal. Is everybody on the floor? We put some energy into this place. I want to ask you something. Are you ready for the sound of

Hyper, hyper!

Keep the vibes. Hyper, hyper. Hyper, hyper.

0: See them. Be good. Bye-bye.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a rádió egy konténer? Ez mind hamar.

üzlete ajtaját és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-kor Budapest

0: egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
3: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
4: Kik? Többet az őszi időszakra és a különleges pillanatokra. Tekintsd meg az üveges gyertyákat őszi dekorációval díszítve már 1000 forinttól. Ezen kívül találsz nálunk különféle színű poharakat szívószállal, akár már 550 forintért. Kik? Több, mint gondolnád.
5: Forró hangulat, tüzes áron. A Metro bajnok ajánlatában a 2,5 kg-os kiszerelésű arófaszén csomagja most csak bruttó 1299 forint, szeptember 6-áig. Válts ki online gurmékártyádat és vásárolj akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
6: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon. Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés attól.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar gála piros alma kilója csak 469 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő pedig csak 479 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Beázó tető, elöregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
9: Már megint koszos az autóm.
10: Nyugi, töltsd le a My Green Line applikációt Katta Debrecen mobilra. Itthonra is rendelheted, vagy válaszd a hazonviszem szolgáltatást.
9: Csodálatos! Hogy volt? My Green Line. Letöltve, Debrecen mobil, kattintva.
11: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
12: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
11: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
12: Reklámkukac mcdb.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
13: Szabadnapos tűzoltó segítkezett egy motoros balesetnél, meghalt a Múzeum utcai késelés egyik áldozata. Dobó Nikolett vagyok, már is jönnek a részletek. Számos helyre riasztották a tűzoltókat Hajdúbiharban a nyár utolsó hétvégéjén, olvasható a katasztrófa védelem beszámolójában. Szombaton késő este egy lakóház falának csapódott egy jármű a Sámsoni úton, a városhivatásos tűzoltói áramtalanították a kocsit. A házból a gázt és a villamos energiát ideiglenesen ki kellett zárni. A mentőszolgálat 3 embert vitt kórházba. Szabad napos tűzoltó segítkezett egy balesetet szenvedett motoros sérüléseinek ellátásában, aki személyi autóval ütközött vasárnap Hajdúnáson. A motorost a mentők kórházba szállították. Az M35-ös strádán Hajdúböszörmény közelében kigyulladt egy kocsi. A debreceni és a hajdunánási hivatásos tűzoltók több vízsugárral fékezték meg a lángokat. A tűz az aljnövényzetre is átterjedt, mintegy 200 négyzetméteren. Az autó utasai nem sérültek meg a tűzben. Megkéselt két fiatalt egy 64 éves férfi a debreceni Múzeum utcában szombat hajnalban. A rendőrség a police.hu oldalon azt közölte, hogy gyanúsított szóváltásba keveredett a két fiatal emberrel, majd elővette kést és mindkettőjüket megszúrta. A járőrök két órán belül megtalálták a 64 éves férfit, akit előállítottak a főkapitányságra. A mentők kórházba szállították a sérülteket. A Debreceni Egyetem Klinikai Központja a Dehír megkeresésére közölte, az életveszélyesen megsebesült 23 éves férfi a szakszerű orvosi ellátás ellenére életét vesztette. 24 éves barátja súlyos sérülést szenvedett, az ő állapota stabil. Napos, száraz időre van kilátás, 35 fok körüli maximum hőmérséklettel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek! 11 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. És még egy kicsit muzsikálgatunk itt a saját szórakoztatásunkra, de most, hogy a retrosokat elküldtünk, szabadon beszélhetünk a hüvelygombáról. Így is van, telefonszámunk 0-3-111-111. Itt lehet dalt kérni. Egészen másfajta dallamok ezek, mint az előző órában, de ezt is nagyon szeretjük. Vagyunk legalább hárman. Akik nagyon kedvelik ezt a dalt, lesznek még ilyen kis finomságok is, kívánságnak álcázva természetesen mi rakjuk be ezeket a dalokat, ahogy a kívánság műsorban a műsorvezetők szokták, csak mi ebből nem csinálunk titkot. És elmondjuk, hogy Aranka kérte Orfűről a Papi című dal. Nyilván nem. Na, viszont van egy hallgatónk, aki, hát hogy is mondjam, csak meglepetés hallgató, legalábbis nekem nem mondták el, hogy ki az. Halló, jó reggel!
1: Jó reggelt! Jó reggelt! Balázs, te vagy az?
0: Na, mi van?
1: Én csak azért hívom, kedves Sebestén úr.
0: Igen.
1: Mert olyan régóta próbáltam adásba kerülni, nem sikerült, hogy a családomnak szeretném küldeni ezt a számot, amit nagyon szeretek, a FM-től megtalálok még.
0: Úristen, te jó Isten! De miért ennyire ráérsz, te is, te jó Isten! És ráadásul pont egy FM-dal tönkre teszed ezt a gyönyörű Papi nevezetű nótát, amit szólt egy FM-dallal. Na mi van?
1: Itt ülök az autóban, és csak arra tudok gondolni, hogy miért a sok szar.
0: Gondoltad még egy FM-ben még helyre rakod? Jó, de jó.
1: Ez a végső döfés.
0: Ez a másfél órának a végső döfés. De ha ezt kéri a hallgató, ezt kell leadni. Tehát ha FM megtalálok még, akkor FM megtalálok még.
1: Igen, és nincs mese.
0: Nincs, akkor ezt le kell adni. Kinek küldenéd, Aranka?
1: Én szeretném ezt küldeni a rokonságnak, a rokonságnak, a szomszédságnak, és a kiskutyámnak, aki sajnos kimúlt.
0: Hát nagyon sajnáljuk, hogy hívták a kis blökikét? Mi volt a neve annak a kis cuki kutyának?
1: Cézár.
0: Cézár, jaj, de aranyos kutya lehetett ez a Cézár. Hát nagyon sajnáljuk akkor, és akkor küldjük neki, ha megtalállak még egy felem.
1: Köszönöm, csókolok benneteket, Isten segítsen meg mindenkit a stúdióban.
0: Vigyázzál magadra, Aranka, puszikálunk, köszönjük szépen.
1: Puszika, viszont hallásra, puszálok benneteket, felrúztam.
0: Na most már mennyi. Cső, puszi. Gyerekek, ő se normális. Hát mindenki bolond ebbe a stábba. Gyerekek, hát akkor e felem megtalálok még.

0: a kívánságműsor.
1: Így is van, ha valaki úgy érzi, hogy szeretne számot kérni, csak úgy, mint az előbb Eszter, azért jó néhányan megismertétek, nagyon nevettetek, így van. Milyen jó hozzá az öreg karakter? Nem is hozta még így a műsorban, de nagyon-nagyon idős néniket többet kell hoznia. Akkor nyugodtan írja a 0-23-111-111-es telefonszámot, Viberünk az nagyjából kimúlt, de azért még ott is lehet kérni. Illetve SMS fal, gyerekek, a sima hagyományos SMS vonalon is tudtok még számot kérni. Egészen 2 óráig tart a rendhagyó kívánság műsor. Jelzem zárójában, hogy egyszer s utoljára. Jó, valakinek itt esetleg fény gyúlna az agyában a rádióban, nem, azt már most felejts el, 10 óra 5-kor, én már nem dolgozom soha többet. Úgyhogy nyugodtan, annyira betegek vagytok, szürreális, imádom, bánhatja, aki most lemaradt, kaptuk SMS-ben, köszönjük szépen. Ezután egy jó emberek mama című szám, és kiugorhat az ablakon. Levi küldte nekünk, egyébként tényleg így van. Jó, egy emberek mama című számmal zárjuk 2-kor, jó, ezt akkor írjuk föl, és akkor ott az lesz a kiszállunk. Ez melyik rádió? Soha nem hallottam még ilyen zenét egy rádióban sem, mostantól mindig ezt a rádiót fogom hallgatni. Máté küldte nekünk, köszönjük szépen. És hát rengeteg kívánság közben, nagyon fontos, hogy kire külditek, milyen apropóból, és hogy hova, ezeket kell. Hát ilyen klasszik kívánság műsoros itinerekkel. Jó, valaki pedig érez magában erőt, telefonáljon, folyamatosan villognak a telefonjaink, de nem lehetetlen bejutni, mert hogy nagyon szívesen beszélget a kívánság műsorvezetője hallgatókkal is, mert már csak így egyedül a stúdióban, úgyhogy ennek is nagyon örülünk. Na, megint valami mással megyünk tovább, ezt a dalt is nagyon sokan kértétek, hogy mi az apropó, igazából nem tudom, mert hogy ehhez még azért egy kicsit korán van, de más generáció, más dal, mi is nagyon szeretjük, és viszonylag ritkán szól itt a Rádió 1-en, úgyhogy már is mutatom, mivel megyünk tovább, ti pedig ne felejtsetek el kérni.

Nem volt szignál, Zsül, nem baj, enged, de most úgy volt, hogy van szignál, de nincs szignál. 11 óra 19 perc, jó reggelt kívánunk mindenkinek, vagy inkább már szép délelőttet. Hogy szokták mondani a műsorvezetők, akik kívánság műsorvezetnek? Jó étvágyat az ebédhez, hamarosan leülnek önök is a gőzögő húsleveshez, úgyhogy minden ebédelőnek jó étvágyat kívánunk. Ha valaki pedig dalt szeretne kérni, az felejtsen el bennünket, mert már 2 óráig bőven megvagyunk, leszerkesztettük a műsort, igazából egy jacuzziban üldögélünk, egy medencében, nem vagyunk már a rádióban, előre föl van véve az egész. Ha önök bármikor is azt gondolták, hogy a kívánság műsor élő, baromi nagyot tévedtek. Nem, itt vagyunk még, és még lehet dalt kérni tőlünk, és önnek az ilyen általános üzenetek, hogy kicsit felpörgesd a munkakedvet, meg hogy küldeném a munkahelyemnek, hogy jó legyen a munkakedv, meg hogy jól dolgozzanak, meg legyen egy kis tempó, meg legyen egy kis ritmus. Úgyhogy ezekre is megpróbálunk reagálni, mert hogy mi azért kértük, hogy legyenek ezek kicsit konkrétabb kérdések, de ha valaki úgy gondolja, hogy szeretné egy pörgős dalt, tudunk pörgős dallal szolgálni. Tehát ez is van, minden van, de fontos, hogy megfogalmazzátok, hogy kinek szeretnétek küldeni, és milyen apropóból jó, a kevésbé általános kérdésekkel vagy kérésekkel nem nagyon tudunk mit csinálni. Na, de akkor megyünk tovább, többen kérdeztétek, hogy mi volt az előző dal, hát visszafelé nem nagyon konferálunk, de azért elmondjuk, ez egy Azia egy Desszám volt, vagy az Azia Dess volt, ugye ez a karácsonyi dal, kicsit korai szeptemberben, de hát minden szülő, aki most berakja a gyerekét óvodába, iskolába, az kicsit vakációzni megy, úgyhogy ezért is gondoltuk, hogy beszerkeztük ezt a dalt. Na, és akkor jöjjön valami, hát legkevésbé rádió egy kompatibilis, de nagyon szeretjük ezt a dalt, és szerintünk egy kicsit segít felpörgetni a munkakedvet. Jó, úgyhogy mindenkinek szeretettel, ti pedig kérjetek, kívánjatok, mert hogy próbálunk mindent teljesíteni.

0: Várják, aztán egy jó kis pörgős nóta volt, aztán ez oda volt rakva. Itt vagyunk, 6 perc van pontosan, 11:30, és most kapjuk a híreket, hogy hát itten aztán meg van támogatva a közlekedési hír, úgyhogy mondanunk kell közlekedési hír, de hát annyi kívánságunk van, hogy nincsen nagyon közlekedési hírünk, úgyhogy most M1-esen elterelés van az első 80 kilométer, úgyhogy mindenki legyen óvatos, a Lágymányos hídon meg sárgán villognak a jelzőlámpák a csepeli kiárónál. Támogass meg, Zsűr. Ja, várjál, én
1: a közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Szeretném nektek akkor ezúttal megmutatni, hogy tényleg hogy készülnek a kívánságműsorok, semmi nem igaz benne. Tehát Aranka, aki nem Aranka. Puff Daddy, ami nem Puff Daddy. És a Desert Rose az nem Desert Rose, hanem sivatagi róka, ha Stingtől kéritek. Viszont jött egy üzenet, és ez egy kérés, valójában így van. Csőbeli, a csofat feleségemnek szeretném kérni Brünchentől a bumerángot, egy kicsit megette az idő szegény, megérdemli. Ilyeneket is szoktunk teljesíteni egyébként? Ilyen kicsit személyeskedő feleségeknek szóló üzenetet is? At is mehet? Teljesíthetünk ilyen? Hát akkor teljesítünk. Ha kicsit megette az idő a feleségedet, akkor ezt is teljesítjük természetesen. Mi a helyzet, Anna?
2: Izzanak a vonalak, próbálok ura lenni a helyzeten, kérem szépen.
0: Jól van.
2: És veszem a kívánságokat.
0: Ati ezt egyedül csinálja, mi négyen vagyunk rá. Tehát azért nagyon fontos ember az, mi négyen oldjuk meg azt, amit Ati egyedül megold. Csak mondom, hogy itt azért teljes tábbal dolgozunk, és akkor már is megyünk tovább az előbb említett dallal. Attila feleségének személyesen szól a következő nóta.

0: Gyerekek, itt aztán minden van. Mondhatni, húsdaráló vagyunk. Szép délelőttet kívánunk mindenkinek, 11 óra után 28 perccel. Visít, blündjen, de hát itt minden van, és minden volt, és minden lesz. Teljesen random dobáljuk be a dalkéréseket, úgyhogy hát valódi szerkesztés senki ne várjon. Mondtuk, hogy rendhagyó lesz ez a kívánság műsor. Úgyhogy mindjárt megyünk tovább. Itt van egy hallgatónk a vonalban, minden igaz. Halló, jó reggelt!
1: Jó reggelt, szia Balázs, Erik vagyok.
0: Erik, hello, Erik, ja. az Erik, aki írogatott az nekünk régen. Hello, Erik.
1: Hát természetesen, tudod, hogy én mindig követlek téged, titeket,
0: Erik.
1: És szomorúan hallom, hogy senki nem gondol rád a mai napon, és tudom, hogy van neked egy kedvenc számod, és én ezt szeretném kérni tőled.
0: Hú, én ettől az a baj, ettől félek.
1: Az Angel-t.
0: Úristen, te tényleg bekéred a Kelly Family-től az Angel című számot?
1: Az Angel-t, mert az egyik kedvenc számot, tudom, hogy titkolod.
0: De... igen, mindig taktosra bőgöm a zsebkendőmet, mikor meghalom ezt. Nagyon szeretem
1: igen,
0: őket.
1: Igen, azt akarom, hogy egy kicsit igen. Érzelmes legyen a mai napod.
0: Érzelmes legyen. Tehát azt gondolod, akkor, hogy ezt leadjuk most nem, de a hírek után, akkor itt fogok ülni, egy kicsit sírdogálni, és akkor ezt csak is kizárólag nekem küldöd.
1: Csak neked küldöm, és hogy legyen egy jó, jó. Nyugodt.
0: Ez a Kelly Family, ez az zenekarról a papa és a mama a testvérek, ugye? Tehát, hogy ez látva a családot, ott mindenki volt mindenkivel.
1: Látva a családot, nagy valószínűséggel ez van, igen, mindenki volt mindenkivel, jó. Mindenki ugyanúgy néz ki.
0: Igen, és még mindig felépnek, és mindig megvehetőek egyébként, és nem is annyira a drágák. Jó, egy lassú dallal megyünk, ez egy lassú dal, ez nem baj?
1: Nem, jó az, kell az nekünk. Jó.
0: Erik, én csak rád fogok gondolni, te csak rám gondol, amikor felcsendül ez a dal. Csak egymás.
1: Rendben, úgy lesz.
0: Jó van, okay. Küldjük, akkor a hírek után jön, jó? Vagy a reklám rendben. Után, most nincs hírek. Reklám után küldjük, rendben. Jó? Köszi, Erik, vigyázz magadra.
1: Szia,
0: ciao, hello. Ha valaki szeretne kérni 0-23-111-111, az SMS számunk, lehet telefonálni, és a következő fél órában telefonos blokkot tartunk, szűrés nélkül bedobálunk mindenkit, akinek szerencséje van, az bekerül, míg az is lehet, hogy tudjuk teljesíteni, és akkor a Kelly Family Angel című dallal megyünk tovább mindjárt, a hírek után, vagy a reklám után, vagy bármi is jön.
2: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Bocsánat, itt vagyok, csak hánytam. Na, szóval, hogy itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek.
1: Ez a Rádió egy Balázs extra kívánság műsor élőben. Aki a következő igazi mai slágert kéri.
0: Hát mindjárt kiderül. Itt vagyunk 3-4-12 lesz pontosan 7 perc, azért ezt a dalt kibírni az nem egy egyszerű élethelyzet, de Erik kérte, úgyhogy ez van. Ha Erik kéri, akkor hát mindenképpen teljesíteni kell. Jó, vannak közben szöveges üzeneteink is. Ma lettem 40 éves, jó, ez nem annyira érdekes. Az angyal számot fel akartam venni kazettára. Köszönöm szépen, hogy ezt elrontottatok. Valaki, igen. Azt, hogy Anettnek szeretném kérni, Zsolti, a Béka című dalt a Belgától a Strandfesten nagyon berúgtak, nem tudta végighallgatni a belga koncertet. Balázsnak szeretném küldeni a Dium Dissum tuc című számot, sajnos nem tudom a címét, mi tudjuk, úgyhogy egyébként le tudjuk majd adni valamikor. Katinak a feleségemnek a reggeli szexért küldeném a Zoltán Erika túl szexi lány című számát. Attila, de cuki vagy, egyébként ez egy kedves üzenet lenne, de sajnos nem teljesítjük. Viszont vannak telefonálóink, és most megnézzük, hogy mit szeretnének. Haló, jó reggelt kívánunk, kívánságműsor, tessék, haló. Csendes vagy ma reggel. Megnézzünk egy másikat. Haló, jó reggelt! Na, jól működnek a telefonjaink. Kiválóan működik. Fel vagyunk készülve technikailag. Nem tudjuk egyből adásba rakni, csak ha megnyomsz rajta valamit, de folyamatosan próbáljuk.
2: A rádió egy weboldalán található.
0: Magunkat halljuk.
2: Tájékoztató szerint rögzítjük hívását.
0: Ez megy. A GDPR szerint ennek mennie kell. Haló, jó reggelt!
3: Ó, szia Balázs! Szia!
0: Úristen, nagy a baj. Szia, parancsolj, szeretnél kérni? Teljesen úgy szüretlenül most csak úgy bedobáltuk. Hogy hívnak? Ki vagy? Szia.
3: Igen, Ervin vagyok, 10 éves.
0: De 10 éves, jó, akkor veled aranyos ezek. 10 éves vagy? Ervin? Azt mondtad Ervin.
3: Ervin.
0: Hello Ervin, de miért nem vagy suliban? Neked már suli van?
3: Ja, nem, még nem.
0: Ja, még nincsen. Nem.
3: Még nincs.
0: És mit szeretnél kérni? Ervin? Jól mondom, ez a neved, Ervin.
3: A Dajdajdal szeretnék kérni, Shakirától.
0: Shakira Dajdaj. Jó, ez Shakira Dajdaj. Aha, nincs még más valami a tarsajodban, mert Shakirát nem nagyon tudunk leadni, de van például egy kiváló likvidó narkotikum. Mit szólnál ahhoz? Ismered?
3: Mi van? Nem.
0: Jó, szereted? Mondd, hogy szereted. Likvidó narkotik.
3: Ki? Hát
0: a likvidót, mondd, hogy szereted.
3: Nem, azt sem tudom, ki az.
0: Megmutatom, hogy készülnek a kívánság műsorok. Szia Ervin, itt vagy?
3: Igen, itt vagyok.
0: Hallottam, hogy szeretnéd kérni a likvidótól a narkotik című dalt. Kinek küldenéd?
3: Családomnak.
0: Nagyon helyes. Sokodaimnak. Nevezd meg őket.
3: Simon István, Simon Harangozó Dóra.
0: Így van. Akkor a nagy kedvenced a likvidótól a narkotik már szól is. Köszi Erik, szép napot, szia.
3: Szia.

0: Itt vagyunk, és telefonszámunk még mindig változatlan, rendhagyó kívánságműsor 0-23-111-111, ez az SMS számunk is, ez a telefonszámunk is, itt lehet dalt kérni, őszinte kívánságműsor, őszinte hallgatókkal, itt van egy következő hallgatónk a vonalban, ha minden igaz, halló, jó reggelt!
1: Halló, jó reggelt, sziasztok, Kristi vagyok, és a kisfiam
0: Szia, várjál, ne rohanyanyj, várjál, ne rohanyanyj, kicsit beszélgessünk. Szia, Kriszti, Kriszti, jól mondom? Szia, Kriszti, honnan hívtál minket, Kriszti?
1: Sűrűsápon vezetek éppen.
0: Sűrűsápon vezet? Mit csinál Sűrűsápon?
1: Hát most már megyek haza.
0: Haza? Gyors, de jó neked. Igen, még van 3 órám. Jó, az jó, és akkor gondoltad, hogy kérsz dalt. Mit szeretnél? Na, tessék, mit szeretnél?
1: Igen. A Fradi indulót szeretném kérni.
0: Micsodát? Fradi induló?
1: Fradi indulót, igen.
0: De hát abban van ronda beszéd? Vagy az csúnya? Nincsen. Miért szeretnél Fradi indulót? Vagy azt kinek küldenéd? Vagy miért szeretnéd?
1: A kisfiamnak szeretném küldeni, mert kezdi a 8. osztályt, és nagyon szereti a Fradi.
0: De apuka focizik? Vagy fradista? Vagy miért
1: nem,
0: szeretnéd?
1: Nem, apuka annyira nem szereti a focit. Uh-huh. A gyerkőc maradt. Gyerkőc lett ilyen focira jongó.
0: És hogy hívják a gyerkőcöt?
1: Tamás.
0: Tamás. És hány éves? Mit mondtál?
1: 14.
0: 14. És tényleg Sűrűsápra Tamásnak 14-esen a Fradi induló című dalt akarod küldeni? Ez teljesen
1: igen.
0: Komoly? Aha. És ő se focizik? Tehát senki nem is focizik?
1: Hát a fiam.
0: Ja, a fiad egyébként focizik. Jó, figyelj, belehallgatunk, megnézzük, egy rövidre lehet, hogy le tud menni, de nincs benne ronda beszéd, meg semmi
1: jó.
0: Igazából, tehát nem károkodnak benne. Jó, meghallgatjuk, akkor küldjük Sűrűsápra meg mindenkinek, aki szereti, jó? Meg a kis Tomikának is, jó? Küldjük.
1: Köszönöm.
0: Oké, csáó.
1: Köszönöm.
0: Szia. Én nem gondoltam, hogy meg lehet relepni kéréssel. Tehát azért ez a Fradi induló, ez most azért eléggé megbevágott, megmondom őszintén. De belehallgatunk egy kicsit, jó? Megnézzük, hogy milyen. Fradi induló, Tamásnak Sűrűsápra.
2: Hajrá, Fradi! Hajrá, Fradi!
0: Köszönjük szépen, ennyi volt. Na, és akkor megyünk is tovább. 3:12 van, megpróbálunk még egy telefonálót adásba rakni. Halló!
3: Halló!
0: Szia! Hogy hívna?
3: Luca vagyok.
0: Luca! Szia, Luca! De aranyos vagy. Hány éves vagy, Luca?
3: 11.
0: 11 éves vagy, de aranyos vagy, Luca. Honnan hívtál minket?
3: Sárisápról.
0: Megtalált minket a környék. Jól van. És mit szeretnél, Luca? Mit csinálsz most ott? Milyen dalt szeretnél?
3: A We Will Rock You-t szeretném kérni a testvéremnek és a családomnak.
0: Ez jó. És miért pont ez egy Queen óta? Miért szeretnéd ezt, Luca?
3: Mert az öcsémet szerette volna.
0: Az öcsédet szeretem. És holnap mi kezdődik? Holnap már suli, óvoda? Elindul minden?
3: Igen.
0: Hányadikos vagy?
3: 6. megyek.
0: 6. mész. Na jól van. Legyél ügyes akkor. Jó, figyelj, ezt teljesíthetjük. Tehát ezt akkor... Igen?
3: Nem.
0: Nagyon jól beszélgetünk, Luca. Vigyázz magadra, puszilunk, meg csókoltatjuk a családodat is. Jó, sok szeretet, akkor ez a dal nektek szól. Ciao. Szia, hello. Szia. Hello.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió Egy Konténer? Ez mind hamar.

0: üzlete ajtaját és a rádióegy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-kor Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál. Hivatalosan bemutatjuk a 2026-os rádióegy konténert. Jöjjön el és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játssz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
3: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
4: Kik? Többet az őszi időszakra és a különleges pillanatokra. Tekintsd meg az üveges gyertyákat őszi dekorációval díszítve már 1000 forinttól. Ezen kívül találsz nálunk különféle színű poharakat szívószállal, akár már 550 forintért. Kik? Több, mint gondolnád.
5: És az autó első van a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
6: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell Café kávét, vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj! A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
7: Shell. Go well.
8: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
9: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
8: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
9: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar gála piros alma kilója csak 469 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő pedig csak 479 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Olasz modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlat készítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
12: Meghalt a Múzeum utcai késelés egyik áldozata. Német győzelem a debreceni 3x3-as kosárlabda tornán. Dobó Nikolett vagyok. Köszöntöm a hallgatókat. Megkéselt két fiatalt egy 64 éves férfi a debreceni Múzeum utcában szombat hajnalban. A rendőrség a police.hu oldalon azt közölte, a gyanúsított szóváltásba keveredett a két fiatalemberrel, majd elővette egy kést és mindkettőjüket megszúrta. A járőrök 2 órán belül megtalálták a 64 éves férfit, akit előállítottak a főkapitányságra. A nyomozók gyanúsítottként kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A mentők kórházba szállították a sérülteket. A Debreceni Egyetem Klinikai Központja a Dehír megkeresésére közölte, az életveszélyesen megsebesült 23 éves férfi a szakszerű orvosi ellátás ellenére életét vesztette. 24 éves barátja súlyos sérülést szenvedett, az ő állapota stabil. Sport, vasárnapi eredmények. Német győzelem született a 3x3-as kosárlabda World Tour Masters-en. A profi férfi csapatok pénzdíjas tornájának döntőjében ugyanis a Basketsbon 21-17-re verte a holland Amsterdam együttesét a Kossuth téren felállított arénában. Debrecen csapata a negyed döntőben búcsúzott, miután 22-17-re kikapott a második helyezett hollandoktól. És elszenvedte első vereségét a szezonban a Deac a labdarúgó NB3 észak-keleti csoportjában. A Debreceni Egyetemi Gárda a tegnapi hatodik fordulóban 2-1-re maradt alul hazai pályán a Gödöllővel szemben. Zivatar miatt első fokú figyelmeztetés van érvényben Hajdúviharban, azonban többnyire napos időre van kilátás, 35 fok körüli maximum hőmérséklettel.
0: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: egy! Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai

95 Rádió 1, Debrecenben is igazi mai slágerek. Hétfőn, a nyár utolsó napján, ami igazi kánikulával búcsúzik 35 fokos csúcsokkal. De a részletekről majd beszélek nektek. Egyelőre legyünk itt ebben az órában, érkezzetek meg a déli mixünkben, hiszen a legjobb pop és klub slágerekkel ebédelhettek. Ma is meg velem Szilágyi László vagyok, és nem szabad megfeledkezni arról, hogy ha van születésnapos rokon, barát, ismerős, akkor ma is köszönhetitek a Rádió 1-jel. A következő órában köszöntünk, addig megvárjuk a nevezéseket 20 95 95 3 95-re SMS-ben vagy Viberen, és a zenék Maximusok lesznek, garantáljuk. Train Drive By, egy klasszikus Bibi Rexa és a Fateless közösen a New Religion, egy jó kis dance darab, Dua Lipa és a Dance the Night, erre is lehet azért egy kicsit mozogni.

0: St. John's Roses, Imán Beck remixében, az ebédidőnkben, a déli mixünkben, mintha ma lett volna, de már 6 évvel ezelőtt volt. Ami viszont aktuális a debreceni utakon, két hírünk van a számotokra, hogyha Debrecenben közlekedtek, ezzel próbálunk segíteni. A Füredi úton aszfaltozási munkálatok miatt sávokat zártak le, legyetek óvatosak, 30-as sebességkorlátozás és elég nagy forgalom a környéken. Aztán útépítési munkálatok miatt kell lassan és odafigyelve vezetnetek a Sámsoni út, a Csádi kereszt. Legyetek itt is óvatosak és figyelmesek, mindenkinek balesetmentes közlekedés kíván a rádió. Egy jó zenéket adunk az autóba, és a következő itt van egy kis latinos Subemela Radio Enrique Iglesiastól.
1: Ez a Rádió 1.

A legmenőbb pop és klubslágerek között most egy nagyon jó programajánlatunk van a számodra, ha szereted az oldtimer autókat, esetleg mondjuk fel is újítasz, és alkatrészre van szükséged, ugyanis a hétvégén, vasárnap, szeptember 6-án a Monostorpályúti Debreceni Nagypiacon veterán alkatrész bőrze és veterán jármű kiállítás lesz. Az egyik legnépszerűbb hazai rendezvény a veterán járművek rajongói számára ez. Az eseményen klasszikus autók, motorok, ritka alkatrészek és restaurálási kiegészítők várják a gyűjtőket, szerelőket és az érdeklődőket. A bőrze kiváló lehetőséget kínál alkatrész eladásra, cserére, valamint arra, hogy a látogatók közelről megcsodálják a gondosan felújított oldtimereket és youngtimerek. Ha megfogtunk ezzel az ajánlattal, akkor jó szórakozást kívánunk neked a kiállításon. A folytatásban nálunk természetesen pop és klubslágerek, mixben Martin Garrixével folytatjuk, ez a Butterflies.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Augusztus 31-e, 12 óra 45 perc van. Önök a Napszemle FM 95 Rádió 1 hír összefoglalóját hallják. Dobó Nikolett vagyok, jó napot kívánok! Megkéselt két fiatalt egy 64 éves férfi a Debreceni Múzeum utcában szombat hajnalban. A rendőrség a police.hu oldalon azt közölte, hogy gyanúsított szóváltásba keveredett a két fiatal emberrel, majd elővett egy kést és mindkettőjüket megszúrta. A járőrök két órán belül megtalálták a 64 éves férfit, akit előállítottak a főkapitányságra. A nyomozók gyanúsítottként kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A mentők kórházba szállították a sérülteket. A Debreceni Egyetem Klinikai Központja a Dehír megkeresésére közölte, az életveszélyesen megsebesült 23 éves férfi a szakszerű orvosi ellátás ellenére életét vesztette. 24 éves barátja súlyos sérülést szenvedett, az ő állapota stabil. Számos helyre riasztották a tűzoltókat Hajdúbiharban a nyár utolsó hétvégéjén, olvasható a katasztrófa védelem beszámolójában. Szombat délután két autó karambolozott Debrecen külterületén, a debreceni hivatásos tűzoltók átvizsgálták és áramtalanították a járműveket. A mentők két embert szállítottak kórházba. Szombaton késő este egy lakóház falának csapódott egy jármű a Sámsoni úton, a város hivatásos tűzoltói áramtalanították a kocsit, a házból a gázt és a villamos energiát ideiglenesen ki kellett zárni. A mentőszolgálat három embert vitt kórházba. Szabad napos tűzoltó segítkezett egy balesetet szenvedett motoros sérüléseinek ellátásában, aki személyautóval ütközött vasárnap Hajdunánáson. A motorost a mentők kórházba szállították. Az M35-ös strádán Hajdúböszörmény közelében kigyulladt egy kocsi. A debreceni és a hajdunánási hivatásos tűzoltók több vízsugárral fékezték meg a lángokat. A tűz az aljnövényzetre is átterjedt, mintegy 200 négyzetméteren. Az autóutasai nem sérültek meg a tűzben. A rendőrség a beavatkozás idejére lezárta az autópályát. Hajdúböszörményben pedig pára elszívó gyulladt ki egy lakásban, a település hivatásos tűzoltói avatkoztak be, személyi sérülés itt sem történt. A harmadik nagy csomópont fejlesztés is elkészült Debrecenben. A Budai Nagy Antal utca és a Vámospercsi út kapacitás bővítő átépítése tavaly tavasszal kezdődött, és az új tanévben már nem kell forgalomkorlátozásokra számítaniuk az erre közlekedőknek. Pap Viktor frakcióvezető a városrész önkormányzati képviselőinek tájékoztatása szerint lesz folytatása a közlekedés fejlesztésnek a környéken. Két út felújításához például már megkötötték a támogatási szerződést.
2: Több olyan beruházás is, amely akár a Létai út vagy a Láner utcának az felújítása, ami kerékpár utak építésével is fog együtt járni, kimondottan abból a célból, hogy a kerékpáros közlekedés biztonság is fejlődjön a keleti város részben.
1: Szeptemberben mindegy 12 ezer diáknak kezdődik meg a tanév a Debreceni Szakképzési Centrum 11 intézményében. Az új tanévben is kiemelt szerepet kap a pályaorientáció és a karrier támogatás. A cél, hogy az általános iskolások minél több szakmát megismerjenek, és megalapozott döntést hozhassanak a továbbtanulásról. Ezt segíti a szeptemberi Hello szakma rendezvény is, amely idén még nagyobb hangsúlyt helyez az interaktivitásra. Tirpák Zsolt, a DSC kancellárja a Médiacentrum Debrecennek elmondta, a képzések népszerűségében is megmutatkoznak a munkaerőpiaci igények, több terület iránt is kiemelt az érdeklődés.
3: Az érdeklődés változó, a technikusi képzés, mint népszerűségen belül az informatika, a turisztika, vendéglátás, a közgazdaságtan, ezek a legnépszerűbbek, de nagyon boldogok vagyunk, hogy az elmúlt időszakban előre tört az építőipar technikusi szintű képzése, tehát nagyon sokan jelentkeznek logisztikusnak, tehát abban is látnak jövőt, és természetesen a járműiparhoz kapcsolódó képzések is népszerűek.
1: Tirpák Zsolt hozzátette, a szakképzés és a szakmák népszerűsítése a gazdasági partnerekkel, munkaerőpiaci szakértőkkel és a Debreceni Egyetemmel közösen valósul meg. Életmentésre készen kezdi a tanévet a debreceni Ady Endre Gimnázium. A vakáció utolsó hetében félautomata defibrillátorral gazdagodott az intézmény. A városban az Ady Gimi lett a 27. életmentőpont. Ehhez az is kellett, hogy a diákok és a pedagógusok is megtanulják használni az eszközt. Az Országos Mentőszolgálat tanfolyamán a gimnázium több mint 150 tanulója, és a tantestület 46 tagja végezte el az életmentő készülék használatához szükséges képzést. A klímaváltozás, a piaci bizonytalanságok és a globális gazdasági folyamatok egyaránt arra figyelmeztetnek, hogy a magyar agráriumnak új pályát kell kijelölnie a jövő érdekében. Ez hangzott el a szombat este véget ért 35. Farmer Expo-n. A Debreceni Egyetem Böszörményi úti kampuszán rendezett háromnapos mezőgazdasági és élelmiszeripari szakkiállításon a növénytermesztés és az állattenyésztés legégetőbb kérdéseivel foglalkoztak, számolt be az unide.hu. Bóna Szabolcs, agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a rendezvényen arról beszélt, az ágazatot sújtó problémák megoldását csak stratégiák mentén lehet megtalálni, azonban nagy hiátus a magyar agráriumban, hogy nem jelöltek ki utat, miközben megváltoztak a környezeti hatások, fogalmazott. Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora pedig azt hangsúlyozta, a klímaváltozás már nem távoli előrejelzés, hanem mindennapi gazdálkodási tapasztalat. Bács Zoltán úgy látja, a precíziós gazdálkodás, a távérzékelés, a robotika, a mesterséges intelligencia, a genomika, a biotechnológia, az élelmiszertudomány és a vízgazdálkodás a Debreceni Egyetemen egymást erősítve szolgálja a gyakorlatban is alkalmazható megoldások megszületését. A 35. Farmer Expo-ra kilátogatók a látványos állat és termék bemutatók mellett kézműves élelmiszereket is kóstolhattak. Sport, vasárnapi eredmények. Német győzelem született a 3x3-as kosárlabda World Tour Masters-en. A profi férfi csapatok pénzdíjas tornájának döntőjében ugyanis a Basketsbon 21-17-re verte a holland Amsterdam együttesét a Kossuth téren felállított arénában. Debrecen csapata a negyed döntőben búcsúzott, miután 22-17-re kikapott a második helyezett hollandoktól. És elszenvedte első vereségét a szezonban a Deac, a labdarúgó NB3 észak-keleti csoportjában. A Debreceni Egyetemi Gárda a tegnapi 6. fordulóban 2-1-re maradt alul hazai pályán a Gödöllővel szemben.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hú, mert túl szuperek a számok azért. Tehát nálam állandóan nettól. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni. Nálatok mindig vannak új slágerek, ami először lehet, hogy nem tetszik, nem megy bele a fülembe, de aztán hallgatom, és azt mondom, hogy ú, ez nagyon jó, fantasztikus.
0: Mi játszunk az igazi

0: helyben vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: A mai déli mixünkkel és az ebédidővel átléptünk a hétfő délutánba. Gyertek velünk, Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órái fognak szórakoztatni, vagy csak segíteni eltölteni az időt, egy kicsit könnyebbé tenni a munkát, vagy éppen ellátni benneteket programajánlatokkal. Na ez következik most, aztán pedig beindítjuk a hétfő délutánt méghozzá velük. Szenfeld, Rosalind és a Heart Like Mine lesz a hétfő délután startere.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metal Sheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metal Sheet. A lemez bezárt érték.
4: A Csegei Hanáscsárda bemutatja a 14. Tiszacsegei Harcsapaprikás Főzőfesztivált. Szeptember 5-én szombaton várja önt is a zenés forgatag az Agyagbontával és a Számadó zenekarral. Emellett színes családi és gyermekprogramok, népművészeti csoportok és kirakodóvásár teszi teljessé a napot. A rendezvényen kedvezményes áron kapható a szabadban főzött halászle és harcsapaprikás. Fellépők, Fási Ádám és vendégei, digitál zenekar, Barbie és Szabi, Péter Sramek és Nótár Méri. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. A belépés ingyenes.
2: Reklámot hallottak.
0: Helyben vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
5: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
6: Nem akar véget érni a nyár, így tovább tart a strand szezon is Debrecenben. Az Aquaticum egy héttel később, csak szeptember 6-án zár, így még ezen a héten is lehet csobbanni. Ebben az időszakban 10% kedvezményt adnak minden belépő árából, míg az élményfürdő és a strand kombinált Aquafan belépőjegyei 20%-kal olcsóbban vásárolhatók meg. Külön programokkal is készül a strand az utolsó napokra. Szombaton például Aquakids Dino Pancsi lesz a legkisebb nagy örömére. Már csak szeptember 27-éig látogatható a Miska és Szeszila vagy, amit Munkácsi Mihály házasságáról érdemes tudni című kiállítás a Déri Múzeumban. A tárlata festő és Marianne Cécile Papier házasságának fejezeteibe enged betekintést első düsseldorfi találkozásukkal nyitva közös történetüket. A műtárgyanyagot elsősorban a Békés Csabai Múzeumban őrzött kollekció alkotja, de más gyűjteményekből is érkeztek festmények. A kiállítás néhány a festő világhírét megalapozó Krisztus trilógiához kapcsolódó művet is bemutat. A végére egy holnapi program. Az semmi címmel láthatják Koltai Róbert és Jordán Tamás közös estjét kedden 19 órától a Páholy Lakásszínház és Irodalmi Szalomban. Ez az est a két művész közös színház élményeiről szól, ahol egymásra licitálva mondanak el jobbnál jobb sztorikat. Az egyes történetek végén az semmi, hallgasd meg ezt felkiáltással veszik át a szót egymástól. Nem lehetetlen, hogy az előadásukban rögtönzésekre is sor kerül, ilyenkor a közönség örömére egymást is ugratják.
0: A programajánlatot támogatja a Fortunet Tel. Fortunet Tel, az élet egyszerűbb. Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
2: Rádió egy.

Hello, ebben a forró hétfő délutánban akár 35 fok is lehet. A további időjárással kapcsolatos kilátásokról pedig nem sokára szó lesz, de ami fontos az órában még, amellett, hogy mikor jön az eső, hogy mikor ünnepeljük a születésnaposokat, nem sokára, egy olyan 15 perc és ennyi, addig küldetitek még a nevező üziket 20 95 93 95, aztán pedig meglátjuk, hogy ki örül a mai Rádió 1-es szülinapi ajándéknak. Most viszont adom nektek Exen Serra, Misha Miller közösét itt a Don't Leave a Rádió 1 délutánban.

Kánikulával búcsúzik a meteorológiai nyár. Ma délután sok napsütésre van kilátás, estig csapadék nem várható, a délies szél mérsékelt marad, a hőmérséklet délután 35 fok körül alakul. Kedre viradóra, a front hatására több helyen lehet zápor, zivatar, majd napközben legfeljebb északkeleten és az Alpok alján alakulhat ki néhol jelentéktelen csapadék. Sok napsütésre van kilátás, élénk helyenként erős nyugati-észak-nyugati széllel, kora reggel 14 és 21, délután pedig 26 és 32 fok között alakulnak a hőmérsékletek. Még mindig tartja magát azért a 30 fok, viszont az eső az áldás lenne, legalábbis Debrecen környékén biztos, mert legalább 2-2,5 hónapja nem esett. Most pedig leokézzük ezt a vágyunkat, Robin Schulz és James Blunt közösségével jön az OK.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a

0: csak igazi mai sláger megy. Rádió 1. Rádió 1. Kizárólag a legnagyobbak.
1: Változatosan.
0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger.

0: ez a Rádió 1 most a születésnaposoknak is igazi mai sláger. Megy egy közösen ünneplős, mindjárt köszöntünk téged, ha ma ünneplesz, boldog születésnapot kívánunk, és egy óriási ölelést küldünk az éteren keresztül. Egy valaki pedig konkrétan fizikailag fogható és megízlelhető ajándékot kap tőlünk, a kismandora cukrászos sütemény csomagját, ő pedig nem más, mint szülinapi sorsolásra nevezem unokatestvéremet, Kelemen Erzsikét, ma 81 éves, az éteren keresztül köszöntöm, szellő szárnyán szálló időe szép naphoz vezetett, szívem imádságát suttogja a szeretet, kérem a jó Istent óvjon téged, adjon egészséget, hosszú boldog életet, Anikó, ámen, legyen így. Erzsikének boldog születésnapot kívánunk a kismandula cukrászda sütemény csomagjával, ami rengeteg meglepetés finomságot rejt, jó étvágyat hozzá. A közösen ünneplős maink pedig Regál Lili és a Hilmi, ezzel kívánunk mindenkinek boldog szülinapot.
1: Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hilmi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

95 Rádió 1, a délutánodban Debrecenben is igazi, ma is sláger megy. Igazi sláger flóra számíthattok, nem fogtok unatkozni, ez biztos, és ez garantálja a folytatásban. Györke Attis is, én köszönöm a figyelmeteket, a debreceni stúdióból Szilágyi Lászlót hallottátok. Itt hagyom nektek most Olivia Rodrigót, mindenkinek szép napot!

0: helyben vagyunk. Az FM 95 rádió egy helyi közélet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
3: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
2: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
3: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu
5: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon.
6: Hello, én vagyok a torkod. Tudod, akit reggel óta hanyagolsz? Kaparok, szúrok, segíts már!
7: A torokfájás nem fog magától elhallgatni, de segíthet a Doritricin. A Doritricin 3-as segítséget nyújt. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta, patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki most egy hónapig akár 0 forintért az új optikai kábeles hipernetet, vagy válaszd a hordozható otthonnetet, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
9: Szia, Kati! Hogy vagy?
10: Szia! Megyek dolgozni, de nagyon elegem van belőle.
9: Akkor miért nem tanulsz valami újat?
10: Á, én már öreg vagyok hozzá.
9: Dehogy vagy! A férjem is ezt mondta, aztán jelentkezett a Debreceni Szakképzési Centrumhoz, és szeptembertől új szakmát tanul.
10: Tényleg?
9: Bizony! Ráadásul a képzés teljesen ingyenes. Nézd meg a dsc.hu-t! Egy jó döntés ma, több lehetőség holnap.
11: Hirdessen nálunk!
12: reklamkukac.mcdb.hu
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
13: Meghalt a Múzeum utcai késelés egyik áldozata. Kocsis Jánost választották meg Hajdúböszörmény polgármesterévé. Köszöntöm Önöket, Vida Gyula vagyok. Elhunyt a Múzeum utcai késelés egyik áldozata. Ahogy arról korábban beszámoltunk, egy 64 éves férfi szombaton hajnalban két fiatal férfit megkéselt Debrecenben a Múzeum utcában. Az elkövetőt a bejelentéstől számítva 2 óra alatt elfogta a rendőrség. Az eddig rendelkezésre álló adatok szerint a gyanúsított szóváltásba keveredett a két fiatalemberrel, majd elővett egy kést és mindkettőjüket megszúrta. A 23 éves áldozat életveszélyes sérüléseket szenvedett és tegnap elhunyt. 24 éves társa is súlyosan megsebesült, őt kórházban ápolják. 4 induló közül Kocsis Jánost, a Böszörményi harmadik oldal egyesület jelöltjét választották meg Hajdúböszörmény polgármesterévé a vasárnapi időközi helyhatósági választáson. A jelölt a szavazatok több mint 67%-át szerezte meg. A választási névjegyzékben szereplő 23.843 helyi lakos 32%-a szavazott. A városban azért kellett időközi polgármester választást kiírni, mert a 2024-ben településvezetővé megválasztott Görögné Bocs Kai Éva a Tisza párt színeiben országgyűlési képviselői mandátumot szerzett áprilisban, az összeférhetetlenség megszüntetése érdekében pedig május 4-i hatállyal lemondott. Kedre virradóan a front hatására több helyen lehet zápor, zivatar. Sok napsütésre van kilátás, élénk helyenként erős nyugati, északnyugati széllel. Kora reggel 17 és 21, délután pedig 27 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Te vagy gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért. műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Györke Attilával. Csak igazi, ma is láger megy.
12: Kívánság műsora után nem térhetek vissza akármivel. Nem DJ Otti dalok lesznek a folytatásban.

0: rádió egyen, csak igazi mai sláger megy. Halló, halló!
1: Jó napot!
0: Halló!
1: Zenét szeretnék kérni.
0: Igen, és melyik dalt?
1: A Nagy Bogi, a Jól leszek újra.
0: Nagy Bogi, köszi, halló!
2: Szia Balázs, játékra van, mi vagy játékra?
0: Játékra? Játszani szeretném? Mit játszunk?
2: Bukovina.
0: Bukovina, oké, halló!
3: Halló, Viktória vagyok, szia!
0: Viki, halló! Hallgatunk.
3: A páromnak szeretnék egy dalt küldeni, mert egy munkahelyen dolgozunk, és soha nem hallgatjuk, csak a Balázs miatt.
0: Akkor, most miért hallgatod? Szia!
3: Halló! Ja, a páromnak szeretnék egy dalt küldeni.
0: Igen.
3: A High School Musical 2-ből a Veronikát szeretném.
0: Igazi mai sláger. De jó, élvezem, van sok-sok hallgató. Köszi, Bali!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Retro rádió hallgatóit köszöntjük, akik Balázs műsora miatt ide kapcsoltak. Megmutatnám, hogy azért ilyen újdonságokat is érdemes ám hallgatni, nem csak ezeket a régi DJ Oti féle zenéket. Az újak közül ezt mindenki szeretni fogja.
1: Hey Hungary, it's Loy
2: and David Quintus
1: and this is our new single
2: Golden Summer.

0: ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Balázs akkora felfordulást okozott adásban, hogy azóta is minden vonalunk csörög, folyamatosan jönnek az üzenetek. Én meg csak élvezem a sikert, mert úgy gondolom, hogy ez nekem szól. Halló!
1: Halló, szia! Tudom, hogy nem a Balázs vagy, de el kell, hogy mondjam neked, képzeld, hallottam a slágeremet.
0: Korda Gyuri bácsi, igen, volt a sláger, és oda meg vissza voltak a hallgatók.
1: Próbáltam elérni Balázst, ha már elvégre egyszer voltunk a szigeten, akkor hát de nem vettem fel, de te legalább felvetted.
0: Hát, igen. Tehát, hogy ide legalább be lehet jutni. Bárki is vagy, nagyon jól hozod. Köszi.
1: Köszi. Hello.
0: Balázs Extra Kívánság műsorába beragadtok a hallgatók. Én örülök neki. Jó, hogy együtt vagyunk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: of the limit.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!

egyelőre semmit nem tudni róla. Nem tudni, hogy mi van benne, hogy miket lehet majd elvinni belőle. Az biztos, hogy hatalmas összegű nyeremény idén is, és egy igazán mázlista Rádió 1 hallgató kaparinthatja majd meg. A Rádió 1 konténerhez a jövő héttől lehet majd kulcsukat nyerni adásban, a konténer melletti kitelepüléseinken is, például hétfőn délelőtt 10-től Budapesten a Corvin Plaza főbejáratánál. Szóval tessék készülni, hétfőtől megérkezik a Rádió 1 konténer, addig pedig igazi mai slágerek változatos.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, nézem az SMS-eket. Szia Ati, te egyedül vagy nagyon ügyes, le a kalappal előtted. Minden nap hosszú órákon át szolgáltasz nekünk, szuper zenéket, köszönjük. Ezt édesanyám írta a SMS-em. Robi közlekedési infót küldött az M1-esen. Herceghalom és Bicske között a határ felé áldogál egy kocsi, meg mögötte a többiek is, 3 kilométeres a dugó. Az pedig Judy írt a Viberen, az M6-oson Iván Dárdánál kifelé haladva teherautó találkozott a szalakorláttal, a rakománya pedig megtalálható az autópálya majd 100 méter hosszú szakaszán. Hú, hát kitartás mindenkinek, jó utat a Rádió 1-gyel!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy a nyár utolsó napján. Wilcox lesz a DJ-nk, Rádió 1 Live Mix Summer Edition ma is 5-től 7-ig itt a Rádió 1-en. Addig eltöltünk még egy-két zenei órát együtt. A Get Lucky-val indítom a következőt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció...

0: Sultan Tulhiti. Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Rogadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
3: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
4: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
3: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
4: Szállás.hu.
3: Úgy is lett.
5: Plasztikai műtétek most akár 500 000 forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
0: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a házasság első látása és a Fan VIP visszatért. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Minden hétköznap és vasárnap este házasság első látásra, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
6: Torokfájás szezon. A Doritricin most gazdaságos 40 darabos kiszerelésben is kapható.
7: Doritricin szopogató tabletta. Vén nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
8: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
9: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Hű, stabil optikai net féláron.
11: Bizony, ennek a felesen tréfa.
12: Otthoni és üzleti internet csomagok most 3 hónapig 50% kedvezménnyel és díjmentes bekötéssel a Zénet Telekomnál.
13: Részletek és megrendelés a zt.hu weboldalon vagy a 1277-es telefonszámon.
14: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metalsheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle színgöző választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metalsheet. A lemezbezárt érték.
15: Szakmatanulás, másodszakma, érettségi, nappali tagozaton vagy munka mellett a Diószegi Baptista Technikumban mind megtalálod. Felkészülten, biztos tudással a jövőért. Válaszd a Diószegit. Információk és előjelentkezési lehetőség a diosegi.samuel.baptistaoktatás.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
16: Több mint 18 000 voltak a Farmer Expo-n, holnap kezdődik az iskola. Német győzelem a 3x3-as World Touron. Köszöntöm Önöket, Vida Gyula vagyok. Több mint 18 000 látogatót regisztráltak a Farmer Expo 3 napja alatt. A rendezvényen 215 cég vett részt, közölte a Médiacentrum Debrecen megkeresésére Vaszkó László vásárigazgató. 35. alkalommal rendezték meg Kelet-Magyarország legnagyobb mezőgazdasági szakkiállítását, amin 5 szakmai fórumot bonyolítottak le, összesen több mint 400 szakember részvételével. A központi téma az aszály elleni küzdelem volt.
1: A gazdasági hírek támogatója az S-Box bevásárlópark Hajdúsámsonban.
0: Közlekedési információk egyenesen a DKV-tól. Itt az FM 95 Rádió 1-en. Rádió 1-en.
16: Holnap megkezdődik az oktatási intézményekben a 2026-2027-es tanév, melyhez igazodik a közösségi közlekedés is. Kettől az autóbuszok, trolibuszok és a villamosok hétköznapokon ismét tanítási időszak munkanapi menetrend szerint közlekednek.
0: A DKV információit hallották.
16: Minden idők legerősebb mezőnye gyűlt össze Debrecenben a 3x3-as kosárlabda fiesztán, a vasárnapi World Tour pedig méltó lezárása volt az ötnapos eseménynek. A Debrecen néven szereplő magyar válogatott nagyot küzdött, de az olimpiai bajnokokkal felálló Amsterdam ellen búcsúzott a negyeddöntőben. A torna győzelmet végül a német Baskets Bonn szerezte meg, mely 21-17-re legyőzte a hollandokat. Kedre virradóan a front hatására több helyen lehet zápor, zivatar. Sok napsütésre van kilátás, élénk helyenként erős nyugati, északnyugati széllel. Kora reggel 17 és 21, délután pedig 27 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
17: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

vagyjon, csak igazi mai slágervegy, és az elmúlt évek legkedveltebb sporthimnuszával folytatom. Shakira, Burna Boy, Die Die, akarva, akaratlanul mindenki összehasonlította annó a Waka Wakával, és érdekes módon a kezdeti kritikus hangok szépen elcsendeltek.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jövő héten elindul a Rádió 1 konténer, drága Rádió 1-esek, a játék, amiről mindenki beszélni fog idén ősszel. Újra megmozgatjuk a Rádió 1 hallgatók fantáziáját, mert egyelőre óriási titok, hogy mi van a konténerben. Egyelőre nem tudjuk, hogy mit rejt, az elmúlt év alapján viszont sejthető, hogy a nyeremény nem olyan óriási lesz, grandiózus, és csak egy Rádió 1 hallgató kulcsa nyitja majd. A Rádió 1 konténer kulcsait hétfőtől kezdjük osztani adásban és a kitelepüléseinken, ugye például hétfőn délelőtt 10 órától a Corvin Plaza főbejárata előtt. Érkezik tehát a Rádió 1 konténer, és idén is megváltoztatja egy hallgatónk élet

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. SMS, Viber 20-as 311-111, nézegetem, hogy ki mit ír. Marci írt a Szegedről, szia Atis! Szerintem a Rádió 1 konténerben idén is lapul egy vadonatúj autó. Ha tényleg így van, már most jelentkezem rá. A mostani kocsim ugyanis már csak a te energiáidra indul be. Jól van, Marcikám, pörgök, akkor majd ezerrel, hogy beinduljon az a kocsi. Sziasztok, Nóri vagyok Győrből, én tippelek egy álomnyaralásra, ami a konténerbe lehet. Repülőjegy, szállod a tengerpart, koktél, ha ez van benne, akkor már most szólok, nagyon gyorsan meg fogom találni azt a kulcsot. De jó, elindult tippelgetés, jöhet még. Még egyszer a forrodrót, SMS, telefon, Viber, 20-as, 311, 111. Rádió egy konténer, hamarosan indul a kulcsvadászat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió egy konténer? Ez mind hamarosan

0: interjú egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Itt a Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy a nyár utolsó napján is. Wilcox zenél majd nekünk 2 órán keresztül, Rádió Egy Live Mix Summer Edition, ma is 5-től 7-ig a Rádió Egyen. A következő zenei óra még az enyém, és Martin Garrix-el indítok mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió Egyben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával, és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
2: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon.
3: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
4: Mi?
3: Ne!
4: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
3: Ugrok egy bombát!
4: Szállás.hu.
5: Úgy is tett.
6: Azt hiszem, holnap itthon maradok!
7: Na nem hiszem el, múlt héten a gyereknek fájt, most meg te kezded. Még szerencse, hogy kéznél van a Doritricin. A Doritricin 3-as segítséget nyújt. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású.
8: Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a házasság első látása és a Fun VIP visszatért. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Minden hétköznap és vasárnap este házasság első látása, utána minden hétköznap Fun VIP a TV2-n.
0: Reklámot hallottak.
10: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
11: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki most egy hónapig akár 0 forintért az új optikai kábeles hipernetet, vagy válaszd a hordozható otthonnetet, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
12: Te is szeretnél végre egy igazán jót bringázni? Válaszd a jó bringát, mert nálunk több mint 500 hagyományos és elektromos kerékpárból minden bringás élményhez a legjobb bringát találod. A legújabb bringák és modernebb bike-ok a jó bringában, Böszörmény út 153 vagy jobringa.hu.
13: Ne maradjon le a legfrissebb helyi hírekről. Dehír.hu. A debreceni hírportál. Kövesse a Facebookon is. Médiacentrum Debrecen.
14: Mindenhol ott vagyunk.
13: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
15: Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen.
13: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
15: reklamkukac@mcdb.hu.

0: este 8-tól 9-ig, kizárólag a Rádió 1-en.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Egy perces hírösszefoglalónkat hallják. A mikrofonnál Vida Gyula. Köszöntöm Önöket. Szeptember 9-éig tölthetjük ki a Közlekedési és Beruházási Minisztérium kérdőívét, melyben többek között a rollerekről is elmondhatjuk, mit gondolunk. Évente több száz gyermek kerül kórházba elektromos rolleres baleset miatt, ezért a kormány párbeszédet indított a közlekedés biztonságról. Kérdés például, hogy külön kategóriába sorolják-e a 25 km per óra alatti és feletti végsebességre képes rollereket, hogy hány éves kortól lehessen használni őket, illetve hogy milyen védőeszközök legyenek kötelezőek. Vitézy Dávid hangsúlyozta, nem az a céljuk, hogy ellehetetlenítsék a rollerezést, hanem egyértelmű és betartható szabályokat szeretnének hozni, melyek mindenkit védenek. Kedden hajnalban lehet némi eső, aztán napos idő várható 27 és 31 fok közötti maximumokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

ez a Rádió 1, 9 perccel járunk 4 után, közlekedési információk. Először is egy kérdés Tomitól. Sziasztok, az M4-esen ülőnél mi történt? 10 perce állunk mozdulatlanul, most jött egy mentőhelikopter is. Na hát itt vannak a válaszok, az egyiket Dani írta. Szia, Atis, M4-es autópályán teljes pályazár van Szolnok felé, az Üllő Gyömrő lehajtónál. Kerülni a régi 4-es úton lehet, bár ott sem lehet egyszerű most a helyzet. Nándi is írta, M4-es üllői lehajtónál súlyos baleset, 10 kilométeres dugó, most jött a mentőhelikopter. És sajnos dugó van az M0-áson is, az M1-es felé haladva Vecsésnél, itt több autó ütközött, a 40-es kilométernél vannak a belső sávban, a forgalom egy sávon tud csak haladni. Jöhetnek még az infók, 0620 311 111 a forradalmi SMS telefonban.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Rádió 1 konténer hamarosan megérkezik, hölgyeim és uraim. Jövő hét hétfőn megmutatjuk majd mindenkinek a Corvin Plaza főbejárata előtt. És ott a helyszínen akkor az első kulcsokat meg is lehet hozzá majd szerezni. Közben egyébként beindult a tippelgetés SMS-en, Viberen, látom. Tom írt a Debrecenből, Atis, ami tavaly nem volt a konténerben, és idén szerintem biztosan lesz, készpénz. Ráadásul annyi, ha kinyitod, akkor kifolyik belőle. Hasonlóra gondolt Peti is, Pécsről, szerintem idén egy rakás arany is lesz a konténerben. Én nekem tetszik, hogy a hallgatók elkezdtek

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, egy perccel vagyunk fél öt előtt, közlekedési információk. Ugye megtudtuk, az M0-áson az M1-es felé haladva Vecsésnél több autó is ütközött, egy sávon tud csak menni a forgalom, ezért van legalább 3 kilométeres dugó. Az M4-esen is baleset volt Szolnok felé Üllőnél, a 28-as kilométernél, itt is áll vagy 3 kilométernyi autó. Robin ezt megerősítette Viberen. Ati is mond a balesetet az M4-esen, nagyon hosszú a sor, Üllői lehajtónál történt, mentőhelikopter most ment el, még további 4-5 mentő a helyszínen, aki tudja, kerülje, reméljük az érintettek jól vannak. Szolnok felé haladva van a sor, írta Robin. És Pista üzenete a 63-as főútról, kamion borult fel a 43-as kilométernél, éppen mentik, úgyhogy csak félpályán lehet haladni. Bárki bármit lát, még szóljon, SMS, telefon, Viber, 20-as, 311, 111, még fél órán keresztül én zenélek, aztán 5 órától Live Mix Summer Edition, Wilcox lesz a DJ-nk, Juhász Gergő szabadságán pedig Király Tamás a stúdióban hamarosan.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
3: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
4: Önnek a Protexin kell!
5: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
7: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
8: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
9: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
10: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
11: A TV2 két közönségkedvenc reality-e, a házasság első látása és a Fan VIP visszatért. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Minden hétköznap és vasárnap este házasság első látása, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
12: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
1: Reklámot hallottak.
13: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió egy konténer? Ez mind hamarosan.

és nyerje meg a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10

0: egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játssz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
3: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
4: Kik? Többet az őszi időszakra és a különleges pillanatokra. Tekintsd meg az üveges gyertyákat őszi dekorációval díszítve már 1000 forinttól. Ezen kívül találsz nálunk különféle színű poharakat szívószállal, akár már 550 forintért. Kik? Több, mint gondolnád.
5: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ- és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
6: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 750 ml-es Spár Verde ásványvíz 6 darab vásárlásakor darabja csak 99 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
7: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
8: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
9: És már be is állt a boxba! Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe!
10: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
11: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
12: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Beázó tető, elöregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle színgöző választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemez bezárt érték.
14: Készen állsz az év legfinomabb élményére? Az ország tortája megérkezett! Augusztus 20-tól az elsők között kóstolhatod meg a Mandula cukrászdákban. Ne maradj le róla! Online rendelés egyszerűen a kismandula.hu oldalon. Szeretettel várunk a Mandula cukrászdákban. Ó, már megint koszos az autóm.
15: Nyugi, töltsd le a My Green Line applikációt Katta Debrecen mobilra. Itthonra is rendelheted, vagy válaszd a hazonviszem szolgáltatást.
14: Csodálatos! Hogy volt? My Green Line. Letöltve, Debrecen mobil, kattintva.
16: Rendeljen a Formula ételbárból Debrecen, István út 82 szám alól. Napi menü, à la carte, street food ételek, rendezvényekre zsöldestálak. Minden egy helyen, a hét minden napján. Formula ételbár, keresse a Facebookon.
15: mindig aktuális. Dehír.hu a debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio Show.

0: Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Egy perces hírösszefoglalónkat hallják. A mikrofonnál Vida Gyula. Köszöntöm Önöket. Duplájára emeli a szociális tűzifa keretet a kormány, az áfa kulcs pedig az eddigi 27%-ról 5%-ra csökken. Ezt Magyar Péter jelentette be Facebookon. A kommentben azt is egyértelművé tette, hogy rögzítve lesznek az árak az állami erdőgazdaságokban méghozzá 2026. januári szinten. A miniszterelnök szerint ezzel a döntéssel több százezer magyar család kap segítséget.
1: A gazdasági hírek támogatója az S-Box bevásárlópark Hajdúsámsonban.
2: Kedre virradóan a front hatására több helyen lehet zápor, zivatar. Sok napsütésre van kilátás, élénk helyenként erős nyugati, északnyugati széllel. Kora reggel 17 és 21, délután pedig 27 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
0: És most
1: Rádió
0: 1. Indul a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel. Mixben.
3: És természetesen élőben és közben az év utolsó nyári igazi live mixe, azt a mindenit.
4: Ja, ne is mondjál ilyet.
3: Hogy?
4: Ne is mondjál ilyet, mondom, ez hihetetlen.
3: Nem tudok mit mondani. Közben Viakok Szigen, aki a tapsot is kapja a lemezjátszók mögött.
4: Köszönöm szépen, de kedves vagy Tomikám. Ciao, sziasztok.
3: Hát mondanám, hogy régen találkoztunk, de nem volt az olyan régen a Szegedi Ifjúsági Napokon. Erről majd még beszélünk most, viszont tényleg, hát akármilyen rossz is kimondani, indítsuk el az év utolsó nyári live mixét.
4: Igen, és maradunk ennél a nyári hangulatnál, hogy senki ne bánkodjon. Kamerad és a Be Mine, ezzel indítjuk a live mixet.
0: A lemezjátszóknál Wilco!

0: mindennel készülünk még természetesen. Most viszont egy újabb nagy kedvenc. Így a lemezjátszóknál továbbra is Via Cox, mivel folytatjuk?
1: Kamerad és a Hug Yourself Samuel Sartini remixében, ezzel megyünk tovább itt a Lime Mixben.

0: Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Hello mindenkinek és szép napot. Hát szépen lassan, közösen zárjuk már a nyarat. Eljutottunk idáig. A lemezjátszók mögött Will Cox. És hát így adja is a kérdés magát, hogy neked mi volt a legnagyobb élményed nyáron? Tudsz mondani egy ilyen valamit, ami beakadt? Akár egy fesztivál, akár egy fellépés, akár egy privát dolog, ami elmondható.
1: Hát megmondom őszintén, pont ezen gondolkoztam a mai nap, hogy csinálok egy olyan posztot a social media felületeimen, amiben kicsit kitérek el a nyára, mert tényleg fantasztikusan jó volt. Nekem ez a nyár sokkal-sokkal jobban tetszett, mint a tavalyi buli szempontjából.

0: Ból is. Aha. Sokkal tudatosabbak voltak a megrendelők, akik engem akartak a bulikra, ezért nyilván olyan közönség is jött el, akik tudtak velem azonosulni, és ezért nagyon-nagyon jó buliaim voltak, illetve nagyon jó voltak a személyes élményeim is, amit a családdal együtt tudtam gyűjteni, a barátaimmal együtt, szóval kicsit szomorú vagyok, hogy vége van ennek, nem tudom, te hogy vagy
1: hát
0: vele.
1: Szerintem ezzel nagyon sokan vannak így, és most hát a 18 év alatti hallgatók szerintem most kicsit könnyet elmorzsolva élik át ugyanezt a pillanatot, hogy jaj, hát holnap iskola, holnap óvoda, kinek éppen micsoda, de igen, egy csomó élménnyel együtt meg. Jelzem, természetesen ősszel is pörögnek az igazi mai slágerek, ősszel is pörög a Live Mix, és már indul is az újabb most.
0: Így van, Metzelszer és a Waves of Love, ezzel megyünk tovább itt a Live Mix Summer Edition-ben.
2: A

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, benne pedig a Rádió egy Summer Edition Wilcox-szal. Mi volt ez a dal? Nekem ez teljesen új volt, de nagyon jó.
1: Köszönöm szépen, ez egy vadonatúj nyári saját dalom, ez a Sundown, wow. Ami még egyébként nem jelennek hivatalosan, csak is kizárólag itt játszom a Rádió egyen, a Live X-ben és a World is My Radio Show-ban is, úgyhogy ez egy ilyen tesztüzemmód egyelőre még. Kíváncsi vagyok a véleményetekre, írjátok meg mindenképpen.
0: Szerintem szenzációs, de tényleg várjuk ezeket, 0620 311 111, SMS-ben is várjuk az üzeneteket, és persze élőben vagyunk. A YouTube-on meg a Rádió egy összes felületén lehet nézni is bennünket, mert hogy mindjárt indítjuk a Rádió egy Live Mix Summer Edition következő óráját. Wilcox marad, és mindjárt visszatérünk.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió egy konténer? Ez mind hamarosan.

0: kerete ajtaját és a rádióegy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-kor Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál. Hivatalosan bemutatjuk a 2026-os Rádió 1 konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: És az autó első a konyha asztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
3: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell Café kávét, vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj! A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
4: Shell. Go well.
5: És már be is állt a boxba! Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
6: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
7: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
8: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu/akció oldalon.
9: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
10: Hát a 80-as maratonra.
9: 80 kilométer?
10: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
11: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
12: Rendülj bele az őszbe új stílusoddal. Vásárold meg új olvasó, távoli vagy multifokális szemüveged akár 30% kedvezménnyel. Vagy lépj szintet a Vision Express Club szemüveg előfizetéssel, és élvezd ki exkluzív előnyeit. Részletek a visionexpress.hu oldalon.
13: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plus mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
14: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
15: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar gála piros alma kilója csak 469 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő pedig csak 479 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
16: Újra itt a Vervaked, az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál effekt a dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
17: Ahó, stabil optikai net, féláron. Ennek a fele sem tréfa.
18: Otthoni és üzleti internet csomagok 3 hónapig 50% kedvezménnyel és díjmentes bekötéssel a Zénet Telekomnál. Részletek és megrendelés a www.zt.hu weboldalon vagy a 1277-es telefonszámon.
19: Olasz modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlatkészítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
20: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
21: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
22: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
21: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
22: Reklámkukac mcdb.hu.

0: on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Hírek egy percben, a mikrofonnál Vida Gyula, köszöntöm Önöket. Egy hónapra elrendelte a debreceni járásbíróság annak a férfinak a letartóztatását, aki vasárnap hajnalban halálra késelt egy 23 éves fiatalembert, és egy másikat is súlyosan megsebesített. A döntés nem jogerős, a férfi és védője is fellebbezett. Mint kiderült, a budapesti hajléktalan férfi átutazóban volt Debrecenben. Egy nőt bántalmazott, amikor három fiatal közbeavatkozott. A férfi két fiatalembert szúrt meg, egyikük egy 23 éves létavértesi férfi a kórházban meghalt, a másik súlyos sérüléseket szenvedett, de állapotát sikerült stabilizálni, így hamarosan el is hagyhatja a kórházat. Kedden hajnalban lehet némi eső, aztán napos idő várható 27 és 31 fok közötti maximumokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: A lemezjátszóknál pedig Vilkox, itt vagyunk, újra jönnek a kamerák, lehet bennünket nézni, és jöhetnek az üzenetek. Sziasztok! Olyan fantasztikus volt az első órája a délutáni live mixnek, akár csak a Strandfesztiválon volt az első sorban. Hatalmasak vagytok, ma is Pacsi a legnagyobb rajongótok, Peti pápáról.
1: Peti, köszönöm, hogy itt vagy velünk. Igen, tudom, találkoztunk a strandon is Petivel, legalábbis intettünk egymásnak. Óriási nagy rádió egy fan, és tulajdonképpen mindig beszokott itt jelentkezni hozzánk. Óriási nagy volt egyébként a rádió egy stage a Strandfesztiválon. Szerintem idáig az egyik legjobb volt.
0: Nagyon működött. Egyszerűen így imádtam én is. Na, viszont nincs felesleges duma. Mixek, még egy órán keresztül a Live Mix Summer Edition pörög, a lemezjátszóknál pedig Vilkox, mivel kezdünk?
1: Ugyanezzel a pörgő hangulattal megyünk tovább, Alex Kenji és a Bambolé. Tudom, hogy nagyon szeretitek, ezzel megyünk itt a Live Mixben.

hétköznapi mai slágerek élőben mixelve. Élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig. A lemez játszóknál.

0: És nem pedig, hogy a focival te hogy állsz egyébként, bármennyire érdekel?
1: Én egyébként focizom minden héten, egészen gyerekkoroktól kezdve óriási nagy foci fan vagyok. Magyarországon egyébként a Fradinak szurkolok, nekik lehet. Mondtad fel a kérdésedet. Messi?
0: Igen, hogy most jött a breaking, hogy hivatalosan bejelentettem ezt, hogy visszavonulom az argentin válogatottól. 207 válogatott mérkőzés, 125 gól is. Hát befejezi, én sajnálom őt.
1: Hihetetlen a pali. Mindig ugye volt ez a 6-7, hogy Ronaldo vagy Messi, ki a jobb.
0: Messi.
1: És nekem abszolút Messi volt a fan, így. Ő az az igazi őstehetség, amit nem lehet tanulni.
0: Így.
1: De most is, amit a VB-n nyújtott, az brutál volt.
0: Igen, őstehetség. Ronaldo is zseniális, de
1: így van, persze.
0: Messi őstehetség. Jó van, na viszont ne erről beszéljünk, hanem a mixről, mert hogy az év utolsó nyári mixe a live mixek között a Summer Editionben pörög tovább egészen 7 óráig, és egy hatalmas kedvencet választottál megint.
1: És ha már nyári hangulatnál tartunk, akkor az egészségetekre egy saját dalt hoztam el, a Tequilát. Ezzel megyünk itt a live mix Summer Editionben.

0: Infók, ezzel is próbálunk segíteni a hallgatóknak. És az M0-áson sajnos van is baleset. A keleti szektorban az M1-es felé vezető oldalon Vecsés térségében több személygépjármű ütközött. A 40-es kilométernél a sérült gépjárművek a belső sávban állnak, a forgalom a külső sávon halad, de ennek ellenére hatalmas a torlódás, és a 41-es kilométernél is van egy másik baleset. Itt három autó ütközött, nagyjából 8 kilométer a torlódás, ez rengeteg. Emellett pedig az is fontos, hogy a fővárosban az iskolakezdéshez alkalmazkodva a mai naptól hétköznaponként az eddigi 17 óra helyett 18.30-tól válik autómentessé a rakpart, míg hétvégéken a megszokott módon egész nap nyitva tart a gyalogosok előtt.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: A közlekedési infók után pedig csak egy pillanatra állunk meg. Wilcox, készen állsz még egy fél órára?
2: Nyomjuk.
0: Akkor pillanatokon belül indítjuk a következő 30 percet itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió 1 konténer? Ez mind hamarosan.

0: és nyerje meg a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-kor Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál. Hivatalosan bemutatjuk a 2026-os Rádió 1 konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Rádió 1. Yo, what's up? This is Mike Posner.
0: Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: Folytatódik a Rádió 1 Live Mix Summer.

0: szeptember 1-e van. Viszont ez egy nagyon menő feature, és ez régebben nem így volt, hogy augusztus 31-én, hogyha mondjuk ez hétfőre esett, akkor az még szünet. Én emlékszem, hogy ilyenkor már volt, hogy iskolába kellett járnunk.
1: Igen, nem megmondom, hogy szerintem ki is akartam egy kicsit, amikor megtudtam, hogy a gyerekek még hétfőn nem mennek suliba. Én már elképzeltem, ahogy egy kicsit végre azt kipihenem itt a nyári fáradalmakat. Azért nem volt egyszerű a gyerekekkel, sőt, természetesen nagyon jó volt, de hát szerintem nem kell egyetlen egy szülőnek se bemutatni, hogy milyen érzés az, amikor a gyerekek ilyenkor indulnak az iskolába.
0: Igen, gondolom mindenkinek már van készítve az a Facebook poszt is, amikor fellélegzünk, de a gyerekeknek meg szerintem azért ez tök menő, hogy még ezt a mai napot rá lehetett húzni erre a nyárra is. Egy picit még ezt a hangulatot szeretnénk átadni most mindenkinek a következő kb. 20 percen, amíg tart a Summer Edition. Mixben pörögnek az igazi mai slágerek fiakoknak köszönhetően.
1: Így van, kitartás, holnap már mennek a gyerekek. Opa, lájt és a Krisztiek Remix, ezzel hangolódunk.

0: 2026-ban, legalábbis ami konkrétan nyáron van, hiszen holnap már szeptember, de szerintem szenzációsan lehúztuk ezt a napot Wilcox-szal. Nagyon nagy taps neked.
1: És nagyon-nagyon szomorú vagyok, ugyanis vége van a Summer Editionnek. Remélem, hogy a továbbiakban is majd lehet, hogy lesz rá lehetőség, hogy két órán keresztül zenéljünk itt nektek, de nagyon imádtam ezt az időszakot.
0: Lehet, hogy lesz. Halkasugom, meg nem, holnap minden kiderül ezzel kapcsolatban is. Wilcox, mi a helyzet a héttel? Még azért nem zárult azért ez a nyár. Gondolom, hogy tele vagytok különböző opciókkal. Merre mész?
1: Így van, fullos lesz. Pénteken Kiskörösön és szombaton Tisza Szent Imrén találkozhattok velem, meg vasárnap itt a World is My Radio Show-ban.
0: Így is van, szóval hallgassatok továbbra is bennünket, hallgassátok az igazi mai slágereket, sőt kérjétek ezeket, mert hogy startol az élő kívánság műsor 7 órától 0620-311-111 a számunk, ide jöhetnek a kérések. Wilcox, nagyon köszi!
1: Ciao, ciao.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió egy konténer? Ez mind hamarosan.

0: egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát. A helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
3: Anya, arra gondoltam, rendel...
4: Rendet raksz a szobádban.
3: Hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
4: Ezt bízd csak rám. Már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
5: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
6: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
7: És az autó első van a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
8: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávét vagy hotdogot, használd Clubsmart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
9: Shell. Go well.
0: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a házasság első látásra és a Fan VIP visszatért. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Minden hétköznap és vasárnap este házasság első látásra, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
10: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 90 grammos szeletelt, csomagolt herc, sonka vagy karaj MySpár kuponnal csak 499 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
11: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
12: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
14: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac@mcdb.hu e-mail címen.
13: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
14: reklámkukac@mcdb.hu

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Egy perces hírösszefoglalónkat hallják. A mikrofonnál Vida Gyula. Köszöntöm Önöket. Kedden reggel több mint 1200 kisgyermek lépi át először az iskola küszöbét. Többek között ez is elhangzott ma a városi tanévnyitón. A Debreceni Szakképzési Centrum 11 intézményében pedig több mint 12 000 tanuló és képzésben résztvevő fiatal kezdi meg tanulmányait. Pap László polgármester arról beszélt, a város a tehetséggondozásban és a fiatalok támogatásában is szerepet kíván vállalni. Ezt szolgálja például a Civis Talentum ösztöndíj és a Békesi Béla Sport ösztöndíj. Hozzátette, folytatódik a Mozdulj Debrecen iskola program is. Kedre virradóan a front hatására több helyen lehet zápor, zivatar. Sok napsütésre van kilátás. Kora reggel 17 és 21, délután pedig 27 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy el mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, ez már az élő kívánságműsor, jöhetnek az üzenetek 06 20 311 111, és itt is az első. Szia Tamás, én Balázshoz akartam ma bekerülni a kívánságműsorába, de nem sikerült. Szabolcs barátomnak ma van a születésnapja, neki szeretnék küldeni egy regáli zenét, köszönöm előre, és Árpitól jött. Hát igen, amit Balázs csinált, az valami szenzációs volt. 4 órás kívánságműsor, ugye elbukott egy fogadást, és hát lehoztad, nem is akárhogy. Na, viszont én meghozom most akkor Regál Lilit, az igazi mai slágeren ez a Heal Me, és várom továbbra is a kéréseket. Kellemes délután, szép estét mindenkinek!
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en!
2: Ez a

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió.

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert sok a közlekedési info. A fővárosban például sajnos baleset van, a Dózsa-György úton az Ajtósi Dürer sornál, az M0-ás keleti szektorában pedig az M1-es felé vezető oldalon több személygépjárműt között Vecsés térségében, a 40-es kilométernél a sérült gépjárművek a belső sávban állnak, egy sávon halad a forgalom, legalább 3 kilométer torlódásra kell számítani, ezt többen megírták. Köszönjük az infót!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: A közlekedési infok után pedig egy újabb kérés. Hello, én Király Tamás vagyok. Mivel folytassuk?
2: Szia! Egy nagyon jó számot szeretnék kérni, hogyha meg lehet oldani.
0: Ezt meg?
2: Küldeném Tamásnak a tópartra, mert itt vagyunk, horgászunk.
0: Ó, hát akkor nektek így telik a nyár utolsó napja, és akkor horgászás mellém is szóljon.
2: Free-Disco-t kérném.
0: Intézem. A legújabb Rehab-el szemfeldre ez a Sleep Tonight, ami nektek indul a Rádió 1-en.
2: Köszönjük.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy az élő kíváncsi műsor, pedig pörög tovább, jöhetnek a kérések. Most például Noémitől. Jó választás, Excent, kinek küldjük, szia!
1: 8. B osztálynak.
0: Mit üzensz nekik? Holnap suli?
1: Én mindjárt suli, és hogy megzörgetjük ezt az utolsó évet.
0: Na ez egy jó hozzáállás. Élvezzétek, ezt kívánom mellé. És jön a dal is, köszönöm, hogy csörögtél.
1: Köszönjük szépen.
0: Szia!
1: Én köszönöm. Hello!
0: Excent, Sarah Visa Miller, Don't Leave, amit indítok. És még van egy pici idő a kíváncsi műsorból, szóval használjuk ki. 0620 311 111 a számunk. Ez a Rádió 1.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, az élő kívánság műsor pedig egész este 8 óráig pörög, a számunk 0620-311-111. A fogyarás pedig Blondisé, többen is kérték, elsőként Gergő, szia, te kinek küldöd?
1: Német kicsinek futtokra.
0: Oké, ő is megkapja, a másik vonalban pedig Laci várakozik. A te üzenetet hova ért célba?
2: Küldeném a páromra, ahol dolgozik a szobanyba.
0: Hát akkor Putnokra, a Fűdesabonyba és az ország legtöbb pontjára, mert hogy mindenhol imádják. Blondie, Lovers on the Dance Floor az igazi mai slágerek között. Ez jön most, 8-tól pedig már a diszkósít Bárány Attilával, Hanvai PG-vel és DJ Juniorral. Király Tamást hallottátok, további szép estét, hát jó nyarat még erre a pár órára, aztán pedig jó szeptembert, jó ősz, sok élmény mindenkinek, na, hogy a Rádió 1-jel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió Egy Konténer? Ez mind hamarosan

0: nagy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk! Diszkó!
2: Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
3: Hello, hello! Szevasztok, srácok, kellemes szép estét! Hölgyek és urak, elindult a live! A TikTok még nem, de hamarosan az is, úgyhogy hallgassatok minket, nézzetek minket! Ez itt a diszkósít zenei hírekkel, újdonságok a frissességekkel! Hanvai PG-vel, DJ Juniorral, ne rögj, ne beszélj közben Bárány Attilával!
4: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, én is köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel, ebben lesz Boli és egyébként meg Bam is, ezzel kívánunk mindenkinek ma jó szórakozást!
5: Ladies and gentlemen, madame, herre, madame, messzül, hölgyem és uraim, fiúk, lányok. Jó magam, Hanvai PG, és itt vagyok, és hát számomra ez mindenféleképpen a rádiózás egyik gyásznapja. Hát a világ egyik legnagyobb slágere ma kikerült a Rádió 1-ről, de azért fog majd még itt szerepet kapni.
3: Na, mi meglázadók vagyunk, úgyhogy lesz az majd. Na, úgyhogy kössétek fel a gatyátokat, kezdünk Alex Kenji dalával. Van ebbe tényleg minden, Bamba, meg Bole is. Mert ez jó, állítólag.
4: A Boli?

0: Tehát
1: bár
0: abszolút,
1: tudtam volna egyet.
0: Abszolút
2: van, újdonság
0: volt
2: az egész. Lesz,
0: de nagyon-nagyon jó volt a hangulat, ott voltunk, sokat beszélgetek, és rettenten sokat nevettünk.
1: Köszi, hogy jöttetek.
2: Oké, dalpremiér itt a Rádió Egyen, az igazi mai slágerek között. Ezt a múlt héten készítettük a bizonyos stúdióban, The False és a Late Night. Egyébként Farkas Balázs küldte át ezt nekem, hogy vannak náluk ilyen afrohangs bulik, és hogy ott hallott egy egész jó számot.
0: Az még megy.
2: A sok közül ezt

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mert diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bányától és velem Hanvai PG-vel. Szerintem itt hárunk nevében mondhatom, hogy egy szenzációs nyár volt. Részemről életem egyik legjobb nyara volt, csodákkal mindennel fűszerezés. Tökéletes lezárás volt tegnap este, amikor DJ Junior a kedvenc lemezolvasom, a kedvenc pizzaszakásom társaságában átadta azt az oklevet, ami elismeri a magyar rekordunkat, hogy amit csináltunk, az 50 órás pizzázást és diszkozást, ugyanis ezzel a papírral majd mehetünk a Guinness rekord elismerésért, szóval tökéletes lezárás volt tegnap este.
1: Én ahhoz képest, hogy megígértem magamnak, meg mindenki másnak is mondtam, hogy én nem fogok már sok bulit vállalni. Hát kopra ugyanannyit csináltam 3 hónap alatt, mint 1 évvel ezelőtt. 62-t, és ebből 4 minimum dupla volt, de volt, ami egész este, szóval totára vágtam magamat, már megint minden bajom van, de
2: nem, csak nem kamuzol, ez nem? Azért van, meg kamuzol, mindig kamuzol. Megígéred ezeket, és nem úgy van, de mindegy. Egyébként nekem is nagyon sok bulim volt ahhoz képest, hogy nem akartam annyit diszkozni ide nyáron, és tényleg nagyon jó volt, és a Made in Italy meg nagyon jó volt. Ennek lesz folytatása, megígérem.
1: Itt meg Tori Amos érkezik, és a Professional Video. 2026-os Bizonyságban a Rádió Egyen. Csak a viasztartás véget, mert nem csak a Junior tud ilyen nódolszokat csinálni. Ez valamikor Armand van Helden, amik szinten rohadt nagyot ment. Ez itt a Rádió Egy. Csak

0: beengedni, aki olyan krémszínűre van, mint most a bárány.
1: Ez nagyon fontos, hogy másrésztől a klasszik bulin új zenét fog játszani.
0: Igen. Ennyi. A klasszik előadóktól fog játszani új verziókat.
2: A világon először az új Európában másodszor.
1: Klasszikus zenéket.
2: Világon először Európában másodszor.
1: Jó, de senki nem csinálja. Gyere el, hallgass meg, menj haza.
0: Ez a lényeg. Az előző bulit is.
1: Most pedig jön a Milkshake itt a Rádió Egyen a Diszkosítben. Kelly Söld, de 2026-os Biszen Sőben. Csak a Diszkosítben.

0: 100%-ig tisztaságú magas BPM tartalmú adrenszínűlő diszkosita rádió egyen megyünk TikTokon, YouTube-on, FM-en, webben, applikáción keresztül full élőben vagyunk a Bárány Mixer, de itt a Hamai meg a Junior is.
1: Élő.
0: És együtt hárman legközelebb egyébként szeptember 12-én szombaton leszünk. Saturday Prét, Szombathely, készülj, érkezünk ott a Hamvai kezd, egy kicsit játszik, aztán én érkezem fél kettőre, utána pedig hajnali háromtól Bárány

0: Rangerről annyit tudunk beszélni, amit akarunk. Gyerekek, állítólag lesz újra Budapest parádé. Állítólag.
1: Igen. Így van. Igen.
0: Hát majd meglátjuk.
1: Igen. Vasárnap kijött a hír.
2: Igen, kijött a hír.
0: A hír kíváncsi
2: vagyok. Igen. És mennyi? 30 darab kamiont szeretnének? Azt
1: így van. Egy komoly cikk már van az egészről egyébként, és 30 darab kamionnal terveznek. Szerintem okay. Az jó?
0: Jó. Nagyon. Ami még jó,

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, meddiszkosít Radio Show, DJ Junior Bárnyától és jó magam Hambai Pidzsi búcsúzom. Én azzal, hogy tessék csekkolni a TikTok csatornámat, kitettem az augusztus 20-ai Kossuth-teres partiról, ahol állítólag ott a környéken, meg minden együtt több mint 90 ezer ember volt, az egyik kedvenc pillanatomat, tessék megnézni, gyönyörű és minden felülmúló. Szombaton mindenkit várok sokszor szeretettel, tetőtől talpig, egy romos kedven, szavaztok!
1: Én azzal búcsúzom, hogy egyrészt még egyszer köszönöm Made in Italy bulinak, hogy eljöttetek, jól éreztétek magatokat, lesz még folytatás. Másodszorra viszont azt akartam mondani, hogy Zsitva besenyő szombaton este 9-kor kezdek, Érsekúrvár mellett, ez egyébként kim van Szlovákiában, de a helyi magyaroknak zenek, utána viszont Dani barátom esküvőjén játszom, és minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon, holnap este én mixelek itt a Rádió 1.

közben nyári budapesti rezidenciámon utoljára zenélek a Bad Beach Classic White Party keretéből egy csomó újat. Bővebb információ rajongói oldalon a Facebookon, én Bárány Attila voltam, holnap este 8-tól újra diszkos itt a rádió egyem, most pedig itt egy igazi, új régi

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora a Third Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, augusztus 31-e van, úgyhogy jönnek az idei nyár leges legnagyobb slágerei, így a nyár utolsó estéjén. Ezeket a mai első két órában Metzger Viktória mixeli. Hello Viki, kezdjük el!
1: Sziasztok! Startoljunk is a zseniális trackkel, Dracula a háttérben, csak itt a Third Is Mine Radio Show-ban.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a Rádió Egy szól, és benne a World is Mine Radio Show. Augusztus 31-e van, a nyár utolsó estéje, úgyhogy Metzger Vikivel szépen végigvesszük a legnagyobb nyári slágereket, amik idén születtek. Bob Sinclair érkezik most.
1: Bizony, és az egyik legnagyobb meglepetés számomra Bob Sinclair és Kiesza közös. Egyébként Kiesza-nak a hangja ebben a trackben tiszta Kylie Minogue, én lehet, hogy azért szeretem ennyire, úgyhogy most tőlük jön a Can't Wait, csak is a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Madonna!
1: Milky, David Guetta, Just the Way You Are a Rádió 1-en a World Is Mine rádió showban. Metzger Victoria lemezjátszói mögött szépen végigvesszük a legnagyobb idei nyári slágereket, és hát ebből a felsorolásból Alex Kenji nem maradhat ki.
2: Igen, Alex Kenji egy régi motoros, régen egyébként többször is találkoztam vele külföldön, és ugye meséltem már neked, hogy amikor én elkezdtem zenélni, azért annak idején ő nagyon-nagyon népszerű volt abban az időszakban is, és tök durva, hogy most befutott újra ezzel a trackkel, nálunk Magyarországon mindenképpen, úgyhogy tőle jön most a Vámbolé.

0: David Guetta Save Me Tonight hétfő este a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, és most kezdünk csak belelendülni. Zseniális zenék jönnek 10 után is, újdonságok Bibi Rexától vagy éppen Hugh Girltől, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World Is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Hi, I'm Calvin Harris. It's Sam Smith.
1: Ez a Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine, radio.

0: Tényleg augusztus utolsó estéje van, még egy órán át Meszker Viktória lemezjátszóknál. Hello Viki, menjünk tovább.
1: Hello mindenkinek, sziasztok, startolunk is a második órával. Bibi Rexa és a Fateless közösen jön egy újra gondolt New Religion.

came through.

0: Itt a Rádió 1-es, a World is Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol esténként 9-től mindig bemutatunk nektek új zenéket, új előadókat, sőt új zenei stílusokat is. Metzger Viktória a lemezjátszói mögött. Robin Schulz újdonsága érkezik, Barbs, így hívják azt a 23 éves görög vokalistát, aki közreműködik benne. Better Times, jön tehát Robin Schulz.
1: Nagyon jó dalokat írnak neki, úgyhogy ez jön itt most a World is Mine Radio Show-ban.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Metzger Viktória! Metzger Viktória! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary

World is Mine radio show on Radio 1.

0: Anima és a Beautiful a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban hétfő este. Maradjatok gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön is Kollár.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
5: Indulunk!
6: Radio One Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM

0: is Mine Radio Show starts now.
1: Hello mindenkinek, a nyár utolsó estéje a mai Kollára lemezjátszói mögött. Augusztus utolsó 60 percében te fogsz nekünk mixelni. Szevasz Balázs, indulunk
2: el. Hello Geri, azt a mindenit, ebben vele se gondoltam. Tényleg a nyár utolsó 60 perce. Köszi, hogy itt vagytok, drága Rádió 1. Jön Tame Impala Drakulája és megharap mindenkit Christopher remixében, ami szerintem az elmúlt idők egyik legjobb remixe lett.

0: vagytok, ez a Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show Kollár a lemezjátszói mögött. Üdv a most érkezőknek, szevasz Kollár, neked is még egyszer.
1: Hello drága Rádió 1, köszi szépen, hogy még mindig ennyien itt vagytok. Usual, Hugel, Usual, mindenféle nyelvkörnyezetben máshogy mondják a drága úriembernek a nevét, de hát gyakorlatilag az egyik legfelkapottabb lemezlovas most 2026-ban, és hát nem is véletlenül, ugyanis a legújabb elektronikus zenei albuma abszolút úttörő, és akkor a világslágerek csendülnek fel rajta, mint a Shine. Ezzel folytatódik a Third Is Mine Radio Show.

0: Itt a Rádió 1-es, a World is Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol minden este bemutatunk nektek vadonatúj zenéket kollára lemezjátszói mögött, és egy norvég trió érkezik most, a Bausa. Hát tőlük ez a zene mindent visz.
1: A TikTokon lett nagyon felkapva a Magnetic egyébként, és szerintem abszolút új generációs hangzás van belecsempészve. Úgyhogy még egyszer, Bausa és a Magnetic, ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show.

minden este 9-től a Rádió 1-en. Magyarország legjobb DJ-ével. World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál.

0: 2001. januárjában jelent meg a most érkező dal legelső változata.
1: Abszolút, a Planet Funk slágere kapott egy ránc felvallás 2026-ra, a Chase the Sun még mindig abszolút örökzöld, ezzel folytatódik a Burizman Radio Show.

0: Mink vannak hátra az idei augusztusból és a mai műsorból. Kollár, te hol leszel még a héten?
1: Igazából a szokásos vakár következik, leszek Budapest és vidéki rezidencián is. A nyári időszámítás véget ért, nagyon szépen köszönöm a kitüntető figyelmet. Maradjatok velünk összetélen, tavasszal, nyáron.
0: Mára tehát ennyi, köszi szépen mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint. Jó éjszakát, ciao.

0: World is Mine Radio Show mára véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál a Bird Is Mine után Király Tamás, megállás, felesleges duma, ezután sincs, csak a legnagyobb kedvencek, most a Swiss Discót hozom.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Blondie is, aki alig két héttel ezelőtt itt volt a Rádió 1-ben, élőben a stúdióban kevert egy órás mixet, csinált nekünk exkluzívan, és valami szenzációs volt, érdemes is visszahallgatni. A Lovers on the Dance Floor jön tőle,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a Rádió 1 kontinens pedig hamarosan visszatér, jövő héten hétfő már be is mutatjuk, meg lehet nézni, és aki emlékszik a játék a tavalyról, már pedig erre mindenki emlékszik, tele van mindenféle vagány dologgal is, idén is tele lesz. Valaki pedig elviszi, ehhez viszont meg kell szerezni az egyik kulcsot, jövő héttől már erre is megvan a lehetőség, szóval mindenki készüljön, mert jön a Rádió 1 konténer, most pedig Kámrád a folytatásban, az igazi mai sláger az I Believe a Rádió 1-en.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát mindenkinek. A mikrofonnál Király Tamás. Már egy óra is elmúlt, és igen, szeptember van, szóval ráfordulunk az őszre. Az igazi mai slágerek pedig szeptemberben is nálunk szólnak. Most a folytatásban Excenter, a Misa Miller és a Don't Leave, amit indítok.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és most egy elképesztően nagy újdonsággal készültem. Ed Sheeran, Martin Garrix, Repeat It, imádni fogjuk. Ezt én itt a rádió egyen. Stay.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai slágerek.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Shakira folytatja a Die Die-jal, hatalmas nyári kedvenc, így ősszel is. És tegnap, hát azt gondolom, hogy nagyon menő lezárás volt még így a nyár végére Balázs extra kívánság műsorra. Roskadozott az SMS és Viber fal, folyamatosan csöngött a telefon. Hát ez egy egyszeri alkalom, de ezt kimaxoltuk, szuper volt. Reggel 6-tól egyébként jön a stáb. Balázs miután egyszer végdolgozott 8 órát, ahogy ő is mondta, holnap újra munkába áll, 6-tól 10-ig. Szóval jönnek Balázsék, most viszont Shakira, hogy ígértem, ez a Die Die itt a Rádió 1-en.

ez a Rádió Egy csak igazi mai sláger megy. Rádió Egy DJ, Lotfi Begi, Király Viktorral és a Rannal, hát a Rádió Egy DJ-k ezen a nyáron tényleg a maximumot hozták. Minden nagy fesztiválon, most legutóbb a Szegedi Ifjúsági Napokon is. Vele is bulizhattunk meg az összes többi Rádió Egy DJ-vel. Nagyon köszi, aki ott volt velünk. Mi szuperül éreztük magunkat. Ez pedig az igazi mai slágerek között már is Lana Del Rey-t Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi